0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádiósansz műsorán.
3: 88. Zsoltár. A Kórá fiainak Zsoltára. Az Ezrahita Hémán tanítása. Uram, szabadításomnak Istene, nappal kiáltok, éjjelente előtted vagyok. Jusson eléd imádságom, és hajtsd hozzám füledet. Mert betelt a lelkem nyomorúsággal, és életem a Seolig jutott. Hasonlóvá lettem a sírba szállókhoz, olyan vagyok, mint az ereje vesztett ember. A holtak közt van az én helyem, mint a megölteknek, akik sírgödörben fekszenek, akikről többé nem emlékezel, mert elszakasztattak a te kezedtől. Mély sírba vetettél be engem, sötétségbe, örvények közé. A te haragod rám nehezedett, és minden hullámoddal nyomtál engem. Elszakasztottad ismerőseimet tőlem, utálattá tetté előttük engem. Berekeztettem, és ki nem jöhetek. Szemeim megsenyvedtek a nyomorúság miatt. Kiáltással hívlak téged, Uram, minden nap. Hozzá terjezgetem az én kezeimet. Avagy a holtakkal teszel-e csodát? Fölkelnek-e vajon a holtak, hogy dicsérjenek téged? Beszélik-e a koporsóban a te kegyelmedet, hűségedet a pusztulás helyén? Megtudják-e a sötétségben a te csodáidat, és igazságodat a feledékenység földjén? De én hozzád rimánkodom, Uram, és jó reggel, korán reggel jut elédbe az én imádságom. Miért vetsz el hát engem, Uram, és rejted el orcádat én tőlem? Nyomorult és halálra szánt vagyok ifjúságomtól kezdve. Viselem a te rettentéseidet, és roskadozom. Átmentek rajtam a te búsulásaid, a te haragod, a te szorongatásaid elemésztettek engem, körülvettek engem, mint a vizek egész nap. Együtt körülöveztek engem, és te elszakasztottál tőlem barátot és rokont, és ismerőseim a teljes.
0: 89. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Jó reggelt kívánok. Először a 103. Zsoltár első két versét olvasom fel, ami így hangzik. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Lehet, hogy ma reggel bal lábbal keltél fel, lehet, hogy rosszul aludtál, vagy nyomaszt az a sok tennivaló, ami ma vár rád. De Dávid király ebben a zsoltárban, és számos más zsoltárban is arra buzdít, hogy áldja a lelked az Urat. Áldja, vagyis dicsérje, magasztalja a lelked, vagyis az érzéseid, akaratod, értelmed, gondolataid az Urat. Hajtson térdet a lelked az Úrnak. A második versben azt is mondja, hogy ne feledkezzél el az Úr, Isten semmi jó téteményéről, semmi jó tettéről, semmi cselekedetéről. És hogy mik ezek? A harmadik, negyedik, ötödik versben erre is kapunk választ. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet. Aki megváltja életedet a koporsótól, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. Aki jóval tölti be a te ékességedet, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé. Milyen jó dolgokat tett Isten veled? Minden bűnödet megbocsátja. És ő úgy bocsátja meg, hogy nem hánytorgatja fel, nem emlékszik rá többet. A 12. versben azt írja, hogy olyan messzi veti el tőlünk a bűneinket, amilyen messze van a napkelet a napnyugattól. És mindet, az összes bűnöd, amit csak felismersz, és bocsánatot kész tőle, azt mind megbocsátja. Minden betegségedet meggyógyítja. Nem csak a kis betegségeket, hanem a nagyokat is. Az összeset. Mindet, egyet se hagy ki. Megváltja az életed a koporsótól. Vagyis visszavásárolja az ördögtől, a pokoltól az életedet. Az ördög jogosan bitorolta az életedet addig, amíg Istentől elválasztva, tőle függetlenül éltél. De amikor átadtad az életed az Úrnak, átadtad az életed vezetését, kormányzását a Teremtő Istennek, onnantól már meg vagy váltva az ördögtől. Ha meg is halsz fizikailag, el is temetik a tested, de a szellemed az Úrhoz tér, és nem a pokolba kerül. Dicsőség az Úrnak. Kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg, vagyis jó akarattal, jó indulattal, szeretettel van feléd. Jó akarattal, jó indulattal, szeretettel vesz körbe. Milyen fantasztikus ez. És persze folytathatnám a sort, hiszen már az is milyen jó, hogy élsz, hogy van értelmed, vannak tagjaid, kezed, lábad, tudsz mozogni, beszélni, van fedél a fejed fölött, van mit enned, van miben felöltöznöd, és így tovább, és így tovább. Olvasom tovább a 13. 14. verset. Amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Mert ő tudja a mi formáltatásunkat, megemlékezik róla, hogy por vagyunk. Könyörülő, vagyis szánalmat érez, együtt érez, megindul rajta, mint ahogy egy édesapa könyörül, együtt érez, megindul a gyermekén. Isten is, mint édesapa, megindul, együtt érez velünk. Miért? Mert tudja a formáltatásunkat, hisz ő képzelt el, ő gondolt ki, ő tervezett meg téged is. És senki nem ismer olyan jól, se az édesanyád, édesapád vagy a házastársad, mint ő, a Teremtő Isten, a mennyei édesapád. Ezek után van oka a lelkednek bánkódni, keseregni, félni, szorongani. Ugye, hogy nem? Végezetül még egy Biblia vers. 119. Zsoltár második verse. Boldogok, akik megőrzik az ő bizonyságait, és teljes szívből keresik őt. További szép napot kíván.
3: Ez volt
1: a Reggeli Kávé mellé.
0: Reggeli Kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sanszt műsorán.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sanszt.

0: most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Jó reggelt kívánok. Először a 103. Zsoltár első két versét olvasom fel, ami így hangzik. Ágyad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Ágyad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Lehet, hogy ma reggel bal lábbal keltél fel, lehet, hogy rosszul aludtál, vagy nyomaszt az a sok tennivaló, ami ma vár rád. De Dávid király ebben a Zsoltárban, és számos más Zsoltárban is arra buzdít, hogy áldja a lelked az Urat. Áldja, vagyis dicsérje, magasztalja a lelked, vagyis az érzéseid, akaratod, értelmed, gondolataid az Urat. Hajtson térdet a lelked az Úrnak. A második versben azt is mondja, hogy ne feledkezzél el az Úr, Isten semmi jó téteményéről, semmi jó tettéről, semmi cselekedetéről. És hogy mik ezek? A harmadik, negyedik, ötödik versben erre is kapunk választ. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet. Aki megváltja életedet a koporsótól, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. Aki jóval tölti be a te ékességedet, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé. Milyen jó dolgokat tett Isten veled? Minden bűnödet megbocsátja. És ő úgy bocsátja meg, hogy nem hánytorgatja fel, nem emlékszik rá többet. A 12. versben azt írja, hogy olyan messzi veti el tőlünk a bűneinket, amilyen messze van a napkelet a napnyugattól. És mindet, az összes bűnöd, amit csak felismersz, és bocsánatot kész tőle, azt mind megbocsátja. Minden betegségedet meggyógyítja. Nem csak a kis betegségeket, hanem a nagyokat is, az összeset. Mindet, egyet se hagy ki. Megváltja az életed a koporsótól. Vagyis visszavásárolja az ördögtől, a pokoltól az életedet. Az ördög jogosan bitorolta az életedet addig, amíg Istentől elválasztva, tőle függetlenül éltél. De amikor átadtad az életed az Úrnak, átadtad az életed vezetését, kormányzását a Teremtő Istennek, onnantól már meg vagy váltva az ördögtől. Ha meg is halsz fizikailag, el is temetik a tested, de a szellemed az Úrhoz tér, és nem a pokolba kerül. Dicsőség az Úrnak. Kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg, vagyis jó akarattal, jó indulattal, szeretettel van feléd. Jó akarattal, jó indulattal, szeretettel vesz körbe. Milyen fantasztikus ez. És persze folytathatnám a sort, hiszen már az is milyen jó, hogy élsz, hogy van értelmed, vannak tagjaid, kezed, lábad, tudsz mozogni, beszélni, van fedél a fejed fölött, van mit enned, van miben felöltöznöd, és így tovább, és így tovább. Olvasom tovább a 13. 14. verset. Amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Mert ő tudja a mi formáltatásunkat, megemlékezik róla, hogy por vagyunk. Könyörülő, vagyis szánalmat érez, együtt érez, megindul rajta, mint ahogy egy édesapa könyörül, együtt érez, megindul a gyermekén. Isten is, mint édesapa, megindul, együtt érez velünk. Miért? Mert tudja a formáltatásunkat, hisz ő képzelt el, ő gondolt ki, ő tervezett meg téged is. És senki nem ismer olyan jól, se az édesanyád, édesapád vagy a házastársad, mint ő, a Teremtő Isten, a mennyei édesapád. Ezek után van oka a lelkednek bánkódni, keseregni, félni, szorongani. Ugye, hogy nem? Végezetül még egy Biblia vers. 119. Zsoltár második verse. Boldogok, akik megőrzik az ő bizonyságait, és teljes szívből keresik őt. További szép napot kíván.
3: Ez volt
1: a Reggeli Kávé mellé.
0: Reggeli Kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Sansz.
4: Ephesians 1:6 says that we have been adopted as sons and daughters through Jesus Christ to the praise of his glorious grace. What of this glorious grace? Not a grace that simply covers our sin, but a grace that after it has covered our sin, empowers us to rise up in victory, to overcome sin, to overcome the world, to overcome the works of the devil. A glorious grace. The Puritan preacher Thomas Brooks said this: grace and glory differ very little. One is the seed, the other is the flower. Grace is glory militant. Glory is grace triumphant. So we lift our hands in surrender to say, you and you alone, Lord, can cover my sin. You and you alone, Jesus, are worthy to be praised. But we don't just throw up our hands in desperation. We throw up our hands in victory for grace and glory and glory and grace.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádiósansz műsorán.
3: 90. Zsoltár. Mózesnek az Isten emberének imádsága. Uram, Te voltál nekünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Mielőtt hegyek lettek, és föld, és a világ formáltatott, öröktől fogva mindörökké Te vagy Isten. Te visszatéríted a halandót a porba, és ezt mondod, térjetek vissza embernek fiai. Mert ezer esztendő annyi előtted, mint a tegnapi nap, amelyik elmúlt, és mint egy őrjárási idő éjjel. Elragadod őket, olyanokká lesznek, mint az álom. Mint a fű, amely reggel sarjad. Reggel virágzik és sarjad, estére elhervad és megszárad. Bizony, megemésztetünk a te haragod által, és a te búsulásod miatt megromlunk. Elénk vetetted a mi álnokságainkat, titkos bűneinket a te orcád világa elé. Bizony, elmúlik minden mi napunk a te bosszúállásod miatt. Megemésztjük a mi esztendeinket, mint a beszédet. A mi esztendeinknek napjai 70 esztendő, vagy ha följebb, akkor 80 esztendő, és nagyobb részük nyomorúság, fáradtság, amely gyorsan tova tűnik, mintha repülne. Ki tudhatja a te haragodnak erejét? És a te félelmetességed szerint való bosszúállásodat. Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Fordulj vissza, Uram, meddig késel, és könyörülj a te szolgáidon. Korán reggel elégíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és vigadjunk minden mi időnkben. Vidámíts meg minket a mi nyomorúságunk napjaihoz képest, az esztendőkhöz képest, amelyekben gonoszt láttunk. Láttasson meg a te műved, a te szolgáidon, és a te dicsőséged azoknak fiain. És legyen az Úrnak, a mi Istenünknek jókedve mi rajtunk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá nekünk. És a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá.
0: A 90. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Jó reggelt kívánok. Először a 103. Zsoltár első két versét olvasom fel, ami így hangzik. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Lehet, hogy ma reggel bal lábbal keltél fel, lehet, hogy rosszul aludtál, vagy nyomaszt az a sok tennivaló, ami ma vár rád. De Dávid király ebben a zsoltárban és számos más zsoltárban is arra buzdít, hogy áldja a lelked az Urat. Áldja, vagyis dicsérje, magasztalja a lelked, vagyis az érzéseid, akaratod, értelmed, gondolataid az Urat. Hajtson térdet a lelked az Úrnak. A második versben azt is mondja, hogy ne feledkezzél el az Úr, Isten semmi jó téteményéről, semmi jó tettéről, semmi cselekedetéről. És hogy mik ezek? A harmadik, negyedik, ötödik versben erre is kapunk választ. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet. Aki megváltja életedet a koporsótól, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. Aki jóval tölti be a te ékességedet, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé. Milyen jó dolgokat tett Isten veled? Minden bűnödet megbocsátja. És ő úgy bocsátja meg, hogy nem hánytorgatja fel, nem emlékszik rá többet. A 12. versben azt írja, hogy olyan messzi veti el tőlünk a bűneinket, amilyen messze van a napkelet a napnyugattól. És mindet, az összes bűnöd, amit csak felismersz, és bocsánatot kész tőle, azt mind megbocsátja. Minden betegségedet meggyógyítja. Nem csak a kis betegségeket, hanem a nagyokat is, az összeset. Mindet, egyet se hagy ki. Megváltja az életed a koporsótól. Vagyis visszavásárolja az ördögtől, a pokoltól az életedet. Az ördög jogosan bitorolta az életedet addig, amíg Istentől elválasztva, tőle függetlenül éltél. De amikor átadtad az életed az Úrnak, átadtad az életed vezetését, kormányzását a Teremtő Istennek, onnantól már meg vagy váltva az ördögtől. Ha meg is halsz fizikailag, el is temetik a tested, de a szellemed az Úrhoz tér, és nem a pokolba kerül. Dicsőség az Úrnak! Kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg, vagyis jó akarattal, jó indulattal, szeretettel van feléd, jó akarattal, jó indulattal, szeretettel vesz körbe. Milyen fantasztikus ez! És persze folytathatnám a sort, hiszen már az is milyen jó, hogy élsz, hogy van értelmed, vannak tagjaid, kezed, lábad, tudsz mozogni, beszélni, van fedél a fejed fölött, van mit enned, van mibe felöltözned, és így tovább, és így tovább. Olvasom tovább a 13. 14. verset. Amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Mert ő tudja a mi formáltatásunkat, megemlékezik róla, hogy por vagyunk. Könyörülő, vagyis szánalmat érez, együtt érez, megindul rajta, mint ahogy egy édesapa könyörül, együtt érez, megindul a gyermekén. Isten is, mint édesapa, megindul, együtt érez velünk. Miért? Mert tudja a formáltatásunkat, hisz ő képzelt el, ő gondolt ki, ő tervezett meg téged is. És senki nem ismer olyan jól, se az édesanyád, édesapád vagy a házastársad, mint ő, a Teremtő Isten, a mennyei édesapád. Ezek után van oka a lelkednek bánkódni, keseregni, félni, szorongani. Ugye, hogy nem? Végezetül még egy Biblia vers. 119. Zsoltár második verse. Boldogok, akik megőrzik az ő bizonyságait, és teljes szívből keresik őt. További szép napot kíván.
3: Ez volt
1: a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Sans.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sanz műsorán.
3: 91. Zsoltár. Aki a felségesnek rejtekében lakik, a mindenható árnyékában nyugszik az. Azt mondom az Úrnak, én oltalmam, várom, Istenem, ő benne bízom. Mert ő szabadít meg téged a madarász tőréből és a veszedelmes dögvésztől. Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lesz oltalmad. Pajzs és páncél az ő hűsége. Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől és a repülőnyíltól nappal. A dögvésztől, amely a homályba jár, a döghaláltól sem, amely délbe pusztít. Ha elesnek mellőled ezren, és jobb kezed felől tízezren, hozzád nem is közelít. Bizony szemeiddel nézed, és meglátod a gonoszoknak megbüntetését. És mivel azt mondtad te, az Úr az én oltalmam, és a felségest választottad a te hajlékoddá, ezért nem illett téged a veszedelem, és csapás nem közelít a te sátorodhoz. Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden utadban. Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kőbe. Oroszlánon és áspis kígyón jársz, megtaposod az oroszlán kölyköt és a sárkányt. Mivel hogy ragaszkodik hozzám, én megszabadítom őt. Fölmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet. Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt. Vele vagyok háborúságában, megmentem és megdicsőítem őt. Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom neki az én szabadításomat.
0: A 91. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sans műsorán.
3: 92. Zsoltár. Jó dolog dicsérni az Urat, és éneket mondani a te nevednek, ó felséges. Hirdetni korán reggel a te kegyelmedet, és éjjelente a te hűséges voltodat. 10 húró hegedővel és lanttal, hárfán való zengedezéssel, mert megvidámítottál engem, Uram, a te cselekedeteddel. A te kezednek műveiben örvendezek. Mély nagyok, Uram, a te műveid, igen mélységesek a te gondolataid. A balga ember nem is tudja, a bolond nem is érti meg ezt, hogy mikor fölsajaznak a gonoszok, mint a fű, és virágoznak mind a hamisság cselekedők, mindörökké elvesznek ők. Te pedig, Uram, magasságos vagy örökké, mert ime, a te ellenségeid elvesznek, elszélednek mind a hamisság cselekvők. De magasra növeszted az én szarvamat, mint az egyszarvújét, elárasztatom csillogó olajjal, és legeltetem az én szemeimet az ellenségeimen. Az ellenem támadó gonosztevőkön mulat a fülem, az igaz virágzik, mint a pálmafa, és növekszik, mint a cédrus a Libanonon. Lánták ők az Úr házában, ami Istenünknek tornácaiba virágzanak. Még vénkorban is gyümölcsöznek, kövérek és zöldelők lesznek, hogy hirdessék, hogy igazságos az Úr az én kősziklám, és nincsen hamisság benne.
0: A 92. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 93. Zsoltár. Uralkodik az Úr, méltóságot öltözött föl. Felöltözött az Úr, hatalmat övezett magára. Megerősítette a földet is, hogy meg ne induljon. Állandó a te királyi széked elejétől kezdve, öröktől fogva vagy te. A folyóvizek, Uram, a folyóvizek zúgnak, a folyóvizek hullámokat hájnak. A nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasságban. A te bizonyságaid igen bizonyosak, a te házadat illeti, Uram, szentség napok hosszáig.
4: A 93. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sansz műsorán.
2: A következő percekben a Szellemi Hadviselés című tanítássorozat negyedik részét hallhatjuk, melyben Ellen Vincent tanít.
3: Just make a statement that, and I could turn to all the scriptures, but it would take time.
4: Oda mehetnénk most minden szentírás helyhez, de ez időbe kerülne.
3: Both John the Baptist.
4: De mint bemerítő János,
3: himself,
4: és ahogyan több alkalommal Jézus maga is,
3: and Peter in the beginning of the after his resurrection and the day of Pentecost,
4: és Péter Jézus feltámadása után és pünkösd előtt tettek egy megállapítást.
3: That you will be baptized with the Holy Spirit and with fire.
4: Hogy meg fogtok kereszteltetni Szent Szellemmel és tűzzel.
3: That was the passion of God, that would happen.
4: Ez volt Istennek a szenvedélye, az ő terve, akarat, hogy ez megtörténjen.
3: Today, that Jesus focused on making sure that that was understood and it happened to those first disciples.
4: Hogy az első tanítványai megértsék ezt, és tisztában legyenek
3: ezzel. Three relationships with the people.
4: Jézus egy szabad kapcsolatban élt az emberekkel. Több tízezer ember felé szolgált, de nem volt velük személyes kapcsolata.
3: Then there was a group which were called his disciples.
4: És volt aztán az a csoport, akiket az ő tanítványainak
3: hívunk.
4: És a legnagyobb szám, amit említ az írás, az 500
3: and were the beneficiaries of his teaching.
4: Ők voltak a haszonélvezői az ő tanításának.
3: But from that group,
4: és abból a csoportból
3: he formed the upper room community.
4: Ő alakította ki a felházbeli közösséget.
3: And you see, he told them to stay in Jerusalem until they were clothed upon with power.
4: És azt mondta nekik, hogy maradjanak Jeruzsálemben, még felruháztatnak erővel.
3: And they didn't say how long it was going to be.
4: Nem mondta azt, hogy ez mennyi ideig fog tartani.
3: Or what was going to happen.
4: Meg hogy mi fog történni.
3: We don't know whether a lot of people came and then went away, but we know that on the day of Pentecost there were 120 in the upper room.
4: Azt nem tudjuk, hogy hogyan voltak ott a mozgások, de azt tudjuk, hogy pünköskor konkrétan 120-an voltak ott együtt.
3: And amongst the 120 there was a 12.
4: És a 120 között ott volt a 12.
3: And then another group were those that were sent out by Jesus in Luke chapter 10.
4: És volt egy másik csoport is, akiket Jézus kiküldött a Lukács 10 alapján.
3: They were sent out apostolically.
4: Ők apostoli módon voltak kiküldve.
3: Jesus never called them apostles.
4: De Jézus soha nem hívta őket apostoloknak.
3: I can't prove this to you.
4: Nem tudom ezt nektek bebizonyítani.
3: But I'm personally convinced because of my years of meditation.
4: De személy szerint meg vagyok arról győződve az elmúlt évek elmélkedései alapján.
3: Even as Jesus was fathering the 12.
4: Hogy bár Jézus atyaként szolgált a 12 felé, ő megtanította már őket, hogy hogyan kell atyákként
3: the feeding of the 5,000 men besides women and children.
4: Szolgálniuk, például amikor megvendégelte az 5,000 embert, akiben nem voltak benne az asszonyok és a gyermekek, ez mind a négy evangéliumban le van írva.
3: Details from each of the four records.
4: És mind a négy leírásból más részleteket ismerhetünk meg.
3: But they were commanded to sit down on the grass in companies of 50 to 100 men.
4: Arra utasították őket, hogy telepedjenek le a földre, 50 és 100 férfi. 50 és 100 férfi tartalmazó csoportokban. Ez nem voltak túlságosan nagy csoportok.
3: So we can easily say that although there was 5,000 men, the crowd was probably near well over 20,000 people.
4: Valószínűleg az a tömeg, aki ott összegyűlt, ami 5000 férfiből állt, az körülbelül 20-25 ezer ember lehetett összesen az asszonyokkal és a gyermekekkel együtt. Amikor Jézus megetette őket természetfeletti módon, azból a kis halból és kevés kenyérből, ami annak a kisfiúnak volt, akkor ő 50-100 emberből álló csoportokat ültette le őket, és ez 2-400 fős csoportokat jelent. Ezek csak körülbelüli számok.
3: This is a picture of the three manifestations of the church that Jesus wanted.
4: ez számomra adnak a gyülekezet méretnek a megnyilvánulása, amit Jézus eltervezett. És ez egy nagy ünneplés volt, amikor összejöttek több százan, vagy ezrek. És ez erőt és hatalmat hozott a közösségre.
3: He wanted the life of the church to be in what we would call congregations, local churches, if you like.
4: És azt akarták, hogy így működjön a gyülekezet, a helyi gyülekezet.
3: 200-400 people.
4: 200-400 ember.
3: And then you've got a father with his wife and his children. They're just like the family.
4: Ahogyan ugye a család egy apából, anyából és a gyerekekből áll.
3: We've learned these things from scripture.
4: Ezt megtanulhatjuk az írásokból.
3: And practice them in all the church planting that we've done.
4: És gyakorolhatjuk ezt a gyülekezet alapítás közben, amiket ha ilyet teszünk.
3: So Jesus taught those first apostles to be fathers of probably six of each of the apostolic delegates in Luke 10.
4: Jézus erre tanította azokat a vezetőket, apostoli atyákat, akiket a Lukács 10-ben
3: utasított.
4: És mindannyian azt az utasítást kapták, hogy arra az alapkérő emberek fölött azokat vezessék Jézus nevében.
3: And so today we would call these home groups.
4: Ma ezeket házi csoportoknak hívnánk.
3: And I know that France has developed this very, very well.
4: Tudom, hogy France ezt már nagyon jól kifejtette.
3: What does he call it? What's the term he uses? Houses of peace.
4: That's all from Luke chapter 10. Ez a békesség házai, amit Franc kijelentésben kapott.
3: Guillermo Maldonado he's done the same thing in Florida. Yes, I'm talking about Miami was the city.
4: Egy másik testvér Miami-ban, Floridában is.
3: We've done the same thing in all the different places that we've worked in India and Africa and other parts of the world.
4: És Indiában és Afrikában és a világ más részein is láttuk ezt a szerkezetet.
3: Once again, I want you to notice that Jesus forced the 12 to become the instrument of the miracle.
4: Hogy Jézusnak az volt a terve, hogy a 12 apostol az a csodáknak a forrása legyen.
3: He didn't just go boom and the food just fell from heaven into everybody's lap.
4: Nem úgy történt ez, hogy Jézus csak megáldotta az embereket és az öleikbe hullottak a kenyér meg a halak, hanem használta a tanítványait abban, hogy rajtuk keresztül jussanak az emberek hozzá.
3: He could still force the miraculous to take place through his own faith and his own passion.
4: És az emberek hitetlensége ellenére Jézus hite által végbe tudott menni ez a csoda.
3: And these are the principles we have to learn.
4: Ez egy olyan alapelv, amit meg kell tanulni.
3: A pastor of a church.
4: Tehát ha te vagy a gyülekezet pásztora, akkor kell, hogy legyen valódi hited arra, hogy a dolgok megtörténnek.
3: While the people are in that atmosphere, they can actually be used as instruments for the miraculous, but the faith is not in them, it's in him.
4: Még akkor is, hogy az emberek, akiket használ, az nem, azoknak nincsen meg a hitük az adott dologra, de hogyha a vezetőnek megvan a hite, az működik rajtuk keresztül.
3: All the time Jesus is wanting to reproduce himself and multiply himself in all those people that were coming to him.
4: Egész idő alatt Jézusnak az volt a célja, hogy önmagát akarta reprodukálni azokon az embereken keresztül, akikkel együtt dolgozott és akik hozzájöttek.
3: That's the primary method of church growth.
4: Meg kell értenünk, hogy ez egy alapvető módja a gyülekezet növekedésnek.
3: He then did that as a demonstration.
4: Ennek a bemutatása.
3: One, it was the last Passover before he was crucified. It was a year before he was crucified.
4: Az egy évvel a keresztre feszítése előtti húsvét alkalmával volt.
3: From that day, 2 years after Pentecost.
4: Két évvel pünkösd után.
3: The power of God had broken open on the city of Jerusalem.
4: Isten ereje áttört Jeruzsálem városa fölött.
3: And the church had grown from just a few hundred disciples to 20,000 people.
4: És a gyülekezet néhány száz fősről több mint 20,000-re nőtt.
3: I want you believe for the same thing to happen in your cities and your nations.
4: Szeretném, hogyha hitre jutnátok abban, hogy ugyanezek a dolgok megtörténhetnek a ti városotokban. És a nemzetetekben, hogyha betöltjük ezeket
3: so
4: a feltételeket.
3: Concentrated on the 12.
4: Tehát Jézus a 12-re koncentrált.
3: He could bring 12 through to be apostolic fathers that could reproduce themselves.
4: Hogy a 12-ből olyan apostoli atyák legyenek, akik tudják reprodukálni magukat.
3: Then the church, the kingdom was going to increase and was going to multiply.
4: Hogy ilyen módon a királyság tudjon növekedni és sokszorozódni.
3: If they were relying on his faith and his power, the moment he went to be with the Father, it would all stop.
4: Ez azonban az, hogy az ő hitein keresztül, hite által működtek a dolgok.
3: Tens of thousands were impacted by his ministry. Only 12 truly became his apostolic sons.
4: Amikor felment Jézus az atyával való közösségbe, akkor ez a módja szolgálatának megszűnt, de 12 apostoli atyát itt hagyott a földön.
3: And his final purpose before he went to glory was to make sure that these 12 were fathering a small group themselves so that the church could, the kingdom could multiply.
4: És a végső célja, mielőtt az atyához ment volna, az az volt, hogy biztos akart lenni abban, hogy ez a 12 tanítványa képes olyan apostoli atyaként működni, akin keresztül a királyság többszöröződni tud.
3: So Jesus was carefully preparing the 12.
4: Jézus tehát alaposan felkészítette a 12-t, hogy pünkösd napján
3: they were the pioneer leaders of being baptized with the Holy Spirit and with fire.
4: Ők voltak azok az úttörő vezetők, akik betöltekeztek tűzzel és Szent Szellemmel.
3: And the first thing he did was this.
4: Az első dolog, amit tett, a következő
3: volt. The first thing after his resurrection.
4: Feltámadása után az első dolga.
3: We read in John chapter 20 verse 21.
4: Azt a János 20. fejezet 21. versétől olvassuk.
3: He breathed on his disciples.
4: Rá lehelt a tanítványaira, az apostolokra.
3: John chapter 20.
4: János 20. fejezet.
3: And verse 21.
4: 21. vers.
3: Let's see if I can find it. I can't see it, I'm sorry.
4: 22. vers.
3: Okay, Jesus said to them again, "Peace be to you."
4: 21. verstől ismét mondta azért nekik Jézus, békesség
3: nektek.
4: Amiként engem küldött az Atya, én is aképpen küldelek titeket.
3: That's a very important statement there.
4: Ez egy nagyon fontos megállapítás.
3: He wanted them to be living by the Father in the same way that he was.
4: Azt mondta, hogy ugyanúgy járjanak, úgy éljenek az atyával, ahogy ő tette.
3: After saying this, he breathed on them and said, "Receive the Holy Spirit."
4: Rájuk lehet és mondta nekik, vegyetek Szent Szellemet.
3: If you forgive the sins of any, they are forgiven. If you retain these sins, they are retained.
4: Akinek a bűneit megbocsátjátok, megbocsátatnak azoknak, akiket megtartjátok, megtartatnak.
3: So these things are connected.
4: Tehát ezek a dolgok
3: we have to be as forgiving concerning the sins of others as God was forgiving concerning us.
4: Ahogyan mi megbocsátunk másoknak, Isten is úgy bocsát meg nekünk.
3: And if we don't have that attitude,
4: és hogyha nem ez a hozzáállás van bennünk,
3: stop people from being saved.
4: Akkor az embereket megakadályoz abban, hogy üdvösségre jussanak. Jézus rájuk lehet, és azt mondta, hogy vegyetek Szent Szellemet.
3: And what immediately happened was,
4: és ami azonnal történt, az az volt,
3: the power to pray came upon them.
4: Hogy az imára való képesség ereje jött rájuk,
3: vocabulary of the early church.
4: És egy új szó került be,
3: the Greek word is homo thumadon.
4: Újonnan létre egy gyülekezet szót arázatba, ez a homo thumadon,
3: a passion of the same kind.
4: Ami azt jelenti, hogy egy azonos fajta szenvedély.
3: Passionate prayers.
4: Így ők szenvedélyes imádkozókkal váltak.
3: Before the day of Pentecost,
4: pünkösd napja előtt,
3: I think the first time is Acts chapter 1 verse 14.
4: Első alkalommal az apostolok cselekedetei első fejezet 14. versében, amikor egy akarattal együtt voltak, együtt imádkoztak, és dolgok elkezdtek megváltozni.
3: And then the other thing I want you to notice is this.
4: A másik dolog, amit szeretném, ha észrevennétek.
3: In Luke chapter 24.
4: A Lukács evangélium 24.
3: His resurrection.
4: Rész. Jézus feltámadása után.
3: Let me just. Sorry. So difficult. Luke 24.
4: Lukács 24.
3: And I want two verses.
4: Két verset szeretnék
3: felolvasni. First of all, verse 44.
4: 44-es verset először.
3: Then he said to them, "These are my words that I said to you before."
4: És mondta nekik, ezek azok a beszédek, melyeket szóltam nektek, mikor még veletek voltam.
3: On the day of Pentecost, before the day of Pentecost.
4: Pünkös napja előtt.
3: I think the first time is Acts chapter 1 verse 14.
4: Első alkalommal az apostolok cselekedetei első fejezet 14. versében. Amikor egy akarattal együtt voltak, együtt imádkoztak, és dolgok elkezdtek megváltozni.
3: And then the other thing I want you to notice is this.
4: Más

0: rész, Jézus feltámadása után.
1: Let me just, sorry. So difficult. Luke 24.
0: Lukács 24.
1: And I want two verses.
0: Két verset szeretnék felolvasni.
1: First of all, verse 44.
0: 44-es verset először.
1: Then he said to them, "These are my words that I said to you before."
0: És mondta nekik, ezek azok a beszédek, melyeket szóltam nektek, yeah, mikor még veletek voltam.
1: I want verse 27 first of all.
0: 27. verset szeretném először.
1: Then he, let's go back a verse to verse 25.
0: Menjünk a 25. versre vissza először.
1: I can't read it.
2: He said to them, "How unwise and slow you are to believe in your hearts."
0: És ő mondta nekik, ó balgatagok és resszívűek mindazoknak elhívésére, amiket a proféták szóltak. Avagy nem ezeket kellett és szenvedni a Krisztusnak, és úgy menni be az ő dicsőségébe? És elkezdve Mózestől és minden profétától fogva, magyarázta valamelyik minden írásokban, amik ő felőle megirattak.
2: 24.
0: És a 44. vers, és mondta nekik, ezek azok a beszédek, melyeket szóltam nektek, mikor még veletek voltam, hogy szükség beteljesedni mindazoknak, amik megirattak a Mózes törvényében, a profétáknál és a zsoltárokban felőlem.
1: And then go to verse 44. These are my words which I said to you while I was still with you.
0: Vers.
1: You see, he had a major thing to deal with. And... Sorry, I'm sorry.
2: Er sprach zu ihnen, so steht es geschrieben, dass Christus leiden wird und auferstehen von den Toten am dritten Tage.
0: Akkor megnyilatkoztatta az ő elméjüket, hogy értsék az írásokat, és mondta nekik, így van megírva, és így kellett szenvedni a Krisztusnak, és feltámadni a halálból
1: harmadnak.
0: És a 49. végéig. Az apostolokban teljes
1: hitetlenség volt.
0: Őket használta már Jézus korábban,
1: he sent them out in kingdom anointing,
0: és kiküldte őket a királyság kenetével,
1: and they were actually used to do miracles,
0: és ő rajtuk keresztül történtek csodák, kiűztek démonokat, feltámasztottak halottakat.
1: They were present and they saw with their own eyes when Lazarus walked alive out of the tomb when his body was already rotting.
0: Szemtanúi voltak annak, amikor Lázár egy rothadó hullából életre kelt és élve jött ki a temet, a sírból.
1: Buried and put into the tomb.
0: És amikor Jézust keresztbe feszítették,
1: they ran away, they walked away, and they absolutely would not believe that he had been raised from the dead.
0: És a sírba helyezték, akkor a tanítványai, a 12 is
1: szétszólottak, és
0: egyáltalán nem hittek abban, hogy Jézus feltámadhat a halálból, sőt, még amikor az asszonyok jöttek és sírulatták nekik, hogy Jézus feltámadt, akkor sem hitték el nekik, és a két Emmausi úton lévő tanítvány, amikor mentek,
1: amen,
0: Jézus nem ismerték fel, egyszerűen elképesztő és hihetetlen volt az a hitetlenség, ami bennük volt. A királyság elejéből semmi nem volt. Hogyha végignézitek a négy evangéliumot, a Máté 16-tól kezdődően, akkor Jézus 17 alkalommal beszél valamiről, és szeretném ezt hangsúlyozni.
1: Elmondta,
0: hogy Jézus 17-szer elmondta nekik, hogy elfognak engem, elítélnek, keresztbe feszítenek, meg fogok halni a kereszten, el fognak temetni engem, sírba helyeznek, de ne aggódjatok, mert a harmadik napon fel fogok támadni a halálból.
1: Everything he said was fulfilled.
0: Minden, amit mondott, beteljesedett.
1: But they absolutely would not believe.
0: És tanítványai mégsem, abszolút nem hitték ezt.
1: They went out and they were doing miracles by the power of his faith.
0: És amikor ők korábban Jézus hitének ereje által és az ő

0: And his power was working through them in spite of their unbelief and still doing things.
1: Rajtuk keresztül működött ez, és annak ellenére, hogy nem volt saját hitük.
0: It did not change them into believers.
1: És ez mindez nem változtatta őket
0: hívőkké.
1: Egész addig, amíg ezzel a szellemmel el nem bántak.
0: Notice the order in which he did things.
1: Vegyétek
0: the first thing was he prayed on them to receive the power to pray.
1: Hogy mit tett Jézus? Rájuk lehet, és azt mondta, hogy vegyenek szent szellemet, ami által képesekké váltak imádkozni.
0: Végigvezette
1: őket az írásokon, és elmagyarázta nekik azt, hogy az Ószövetségnek minden írása őróla beszél a Krisztusról.
0: He says, I have been the subject of all the Old Testament writers, even though they never used my name.
1: És elmagyarázta, hogy én voltam a témája minden ószövetségi írásnak, annak ellenére, hogy nem használták az én
0: nevemet.
1: Azok az írások, amiket például Ézsaiás proféta írt, teljesen döbbenetesek.
0: To go from Isaiah 6 to Isaiah 9, and they're just quoting.
1: Az Ézsaiás 6-tól a 9-ig tartó fejezetek egész konkrétan Jézusról szólnak, és több helyen is idézi az Új Szövetség ezeket az
0: írásokat.
1: Amikor Isten visszavitt engem az
0: Ószövetséghez,
1: mint ahogy ezeket az első tanítványokat, akkor ezzel az volt a célja, hogy megmutassa nekem Jézust az Ószövetségnek minden lapján.
0: It was absolutely mind-blowing.
1: És ez teljesen
0: to see the power of God from the beginning to the end of time.
1: Elmémet, hogy az idők kezdetétől a végéig.
0: All those hundreds of years of his dealings with the Jews.
1: Mindazokban az évezredekben, mikor
0: thousands of years before the nation of Judah even came into existence.
1: Zsidók történetét írja le.
0: Through various men and women who walked with God.
1: Azok a különböző személyek, akik Istennel jártak és profétikus módon szóltak, mindazok arra a napra néztek, amikor majd a Messiás jönni fog. És most már eljött. És mégis ott ültek ezek az emberek hitetlenségben, és hitetlenül nem hitték el az, hogy ő a Messiás.
0: Transformed as I was, and then they were by the power of that revelation.
1: És aztán ők is hatalmas módon megváltoztak ennek a kijelentésnek az erejétől.
0: And see that God is absolutely sovereignly in control.
1: Isten teljesen szuverén módon uralta ezeket a dolgokat.
0: The devil only ends up finally serving the purposes of God.
1: És végül mindezek a személyek Isten akaratát
0: beteljesítették.
1: Azt mondja a Biblia, hogy Isten
0: együttműködik
1: azokkal, és minden dolog a hívőknek a javára válik.
0: And in this shaking world which we're living in now,
1: ebben a megrázottatás folyamatában lévő világban,
0: all over the world, the nations are in turmoil and horrible things are happening.
1: Az egész világon nemzetek felbojdulnak és döbbenetes dolgok történnek. Azt gondolná valaki, hogy Isten nem ura a helyzetnek, de ő ura a mostani történéseknek is, a világ kezdete óta, és az is marad mindvégig.
0: Like Jesus, you can look these things in the face.
1: De Jézushoz hasonlóan nekünk hitben kell tekintenünk ezekre a dolgokra. És úgy kell gondolkodnunk, hogy semmi sem tudja a mi atyánkat visszatartani attól, hogy az ő tervét
0: beteljesítse.
1: És az én célom az, hogy Jézus Krisztus, aki meghalt és feltámadott, megnyilvánuljon az Atya Isten dicsőségére ebben a mostani világban is.
0: Now come to Mark 16.
1: Gyertek a Mark 16-hoz.
0: Time, so I've got to move. Mark 16.
2: Markus
0: 16.
1: Mark 16.
0: Mark 16. I want this. Yeah, I want it. Okay. I want to go to verse. Let's come in at verse 14.
1: 14. verstől.
0: Later he appeared to the 11 themselves as they were reclining at the table.
2: He rebuked their unbelief and hardness of heart, because they did not believe those who saw him after he had been resurrected.
0: Then he said to them,
2: go into all the world and preach the gospel.
1: 14. verstől, azután, mikor asztalnál ültek, megjelent magának a 11-nek, és szemükre hányta az ő hitetlenségüket és kemény szívűségüket, hogy azoknak, akik feltámadva nem hittek. És mondta nekik, elmenve széles világra, hirdessétek az örömhírt minden teremtésnek. Akik hisznek és bemerítkeznek, az üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Azok pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik. Az én nevemben démonokat űznek, új nyelveken szólnak, kígyókat vesznek fel, és ha valami halálost isznak, meg nem árt nekik, betegekre vetik kezeiket, és azok pedig meggyógyulnak.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen. You see, he couldn't say all this miraculous power is going to flow through you until he dealt with the unbelief.
1: Tehát azt mondja, hogy mindezek a természet feletti jelek csodák nem tudnak addig működni, amíg nem szabadultok meg a hitetlenségtől.
0: He uses a word, he rebuked their unbelief.
1: 16. fejezet, 11. versében van az a kifejezés, hogy szemére hányta az ő hitetlenségüket.
0: For example, when Jesus was on the Lake of Galilee, and a demonic storm came and threatened to capsize the boat.
1: Ez ugyanaz a kifejezés szerepel itt, ami akkor ír, amikor a Jézus a Galileai tengeren volt, és a vihar elérte őket.
0: And he rebuked the storm.
1: És Jézus ott megdorgálta a vihart, amikor a tanítványai ott voltak reszketve a félelemtől, és abban a pillanatban elcsendesült a vihar. Ugyanez a szó van itt, a szemükre hányta, vagy megdorgálta a hitetlenségüket. Megdorgált azt a démoni erőt, ami meggátolta a tanítványait a hitben. Azt, ahogy meséltem nektek tegnap, hogy Isten megszabadított engem a hitetlenség szellemétől, démonától.
0: Harcolnunk kell ezzel.
1: Mert állítom, higgyétek el nekem, hogy a gyülekezeteitek legalább a harmada, tehát ezek az emberek ezzel küzdenek.
0: Just as Jesus was able to do that.
1: És ahogyan Jézus képes volt.
0: But until they become full of faith, you're not going to see the manifestation of the kingdom that you're looking for.
1: És ameddig nem tudtok megszabadulni a hitetlenség szellemétől, addig nem látjátok meg ezeket a hatalmas jeleket és csodákat megtörténni. És a királyságot eljönni. De ő meggyógyította a hitetlenséget és kiűzte belőlük.
0: Now we can talk about signs and wonders and miracles flowing through you.
1: És most már majd jelek és csodák fognak áramni rajtatok keresztül.
0: One of the most important things as far as I'm concerned is that you should be full of the Spirit and speaking in new tongues.
1: A legfontosabb dolog pedig az, hogy telve legyetek Szent Szellemmel és új nyelveken szóljatok.
0: As well as having power over every manifestation of the devil.
1: Hogy telve legyetek erővel ahhoz, hogy az ördögnek minden megnyilvánulásának
0: ellensúlyozzatok elmények.
1: Este el fogunk bánni ezekkel, ezek közül a dolgok közül némelyekkel, és ezeket majd haza kell vinni a gyülekezetekbe. Még egy rész szeretnék. Lukács evangélium 24. fejezet.
0: These are some of the last things Jesus said or did before he ascended to his Father.
1: Ez az utolsó dolog, amit Jézus, dolgok, amiket Jézus mondott és tett, mielőtt az atyához ment.
0: And I think we'll start in at verse
1: 44. 44.
0: And we'll read through to the end of 49.
1: 49. vers végéig.
0: Can you read?
2: These are my words that I spoke to you.
1: És mondta nekik, ezek azok a beszédek, amelyeket szóltam nektek, mikor még veletek voltam, hogy szükség beteljesedni mindazoknak, amik megirattak a Mózes törvényében, a prófétáknál és a zsoltárokban én felőlem. Akkor megnyilatkoztatta az ő elméjüket, hogy értsék az írásokat. és mondta nekik, így van megírva, és így kellett szenvedni a Krisztusnak, és feltámadni a halálból harmadnapon, és prédikáltatni az ő nevében a megtérésnek és a bűnök bocsánatának minden pogányok között Jeruzsálemtől kezdve. Ti vagytok pedig ezeknek bizonyságai. És íme én elküldöttem rátok az én atyámnak ígéretét, ti pedig maradjatok Jeruzsálem városban, még nem felruháztattok mennyei erővel. Tehát azt mondta nekik, hogy maradjatok Jeruzsálemben, még felruháztattok mennyei erővel.
0: Now I want to spend the rest of my time getting this home to you.
1: Szeretném most az időt arra tölteni, hogy valami olyan üzenetet adjak nektek, amit haza kell vinnetek.
0: Don't bother to look up, you know.
1: Az Efezusi levélben, ahol Isten fegyverzetének a felvételéről beszél, 6. fejezetben, és ott részletesen leírja ennek a fegyverzetnek a részeit.
0: Amen. I'm not going to read it. There's not time.
1: Nem fogom most felolvasni, mert nincs erre idő. De ismeritek a
0: it's the belt of truth.
1: Megigazultság.
0: And then you put on the sword of the spirit, and the shield
1: szellem,
0: of faith,
1: kardját,
0: and all
1: a
0: those glorious
1: pajzsát,
0: now put it on.
1: Az üdvösség reménységének a sisakját, mindezeket vegyétek fel.
0: Two scriptures.
1: De mindezekben a
0: you put it on so it becomes intrinsically part of you.
1: Az írásokban ból ez kiderül, hogy ezek részletekké válnak.
0: Merges into you until you cannot take it off because it's become part of you.
1: Ha egyszer ezeket felveszed magadra, akkor ezek nem fognak eltávolodni tőled, mert részeiddé válnak. Ez hasonló dolog
0: chapter 2 where it says that we are seated together with Christ.
1: Mint amit az Efezusi levél második részében ír, hogy Krisztussal együtt felültetettünk mennyei helyekre.
0: But we're not sitting side by side.
1: Nem egymás
0: we're sitting so that I merge into him.
1: Hanem én benne vagyok
0: he merges into me.
1: Ő pedig én bennem van.
0: And I don't know anymore where I finish and he begins or vice versa.
1: És nem tudom, hogy hol érek véget,
0: Jesus
1: én is hol kezdődik ő, és vice versa. Jézus és én ketten egy
0: and
1: személy vagyunk.
0: And he has total control and charge of that new person.
1: És ő van teljes uralkodó
0: helyzetben. That's exactly how he lived with the Father. That's how he wants us to live with him, the Father and the Spirit.
1: Jézus ugyanilyen módon élt együtt az Atyával, és azt akarja, hogy mi is ilyen módon éljünk együtt vele.
0: Unfortunately, in the English translation, I don't know about the German, it tells, apparently, appears to Jesus, tell the disciples, wait until you're clothed upon with power.
1: Sajnos az angol fordításban nem jól jön ez ki, hogy maradjatok Jeruzsálemben, amíg felruháztatok
0: mennyeiben.
1: A görög szó a katidzo.
0: Have you heard me teach on katidzo?
1: Hallottatok engem?
0: You know what that means.
1: Azt a tanítást, amit a katidzóról tanítottam.
0: Turn it around and face the people.
1: I want France to demonstrate katidzo. Szeretném, hogyha
0: he's going to sit down
1: a katidzónak
0: on the throne with a sense of ownership,
1: mint egy trónra,
0: knowing he has a right to sit there,
1: az uralkodás pozíciójában
0: and
1: neked
0: his purpose
1: jogod van arra,
0: is to sit there to exercise rule and authority over all the power of the devil.
1: Jogod van arra, hogy ott ülj, és te erről az, ebből az helyzetből képes vagy
0: uralkodni,
1: és hatalmat gyakorolni az ördög a gonosz felett. És ha ezt teszed, akkor a dolgok megtörténnek.
0: Amen? And you've got to learn to katidzo.
1: Meg kell tanulnotok katidzózni.
0: It's a tremendous study. I taught it very carefully. I'm sure the tapes are available on that.
1: Ez egy nagyszerű tanítás, elérhető a hanganyag.
0: I have two or three friends who are very, very gifted Greek scholars.
1: Két vagy három barátom is van, akik nagyon nagy tudású.
0: I'm competent in Greek, but I'm not a Greek scholar.
1: Görög tudósok.
0: I said, why do they ever translate the word katidzo by the word wait?
1: Én megkérdeztem tőlük, hogy mi a csodáért fordítják a katidzó szót, vagy fordították a katidzó szót várakozásnak.
0: Or even the old English word tarry. So it's like going to a government office waiting to see an official.
1: Az olyan, mintha arra kéne várnunk, hogy egy valakinek
0: wait here till he's got time to see you. And you say, oh, I better get a book of Greek, because nothing's going to happen.
1: Mikor egy irodába sorba állsz, és arra várakozol, hogy bejuthassál a
0: you sit on that throne.
1: az ügyintézőhöz, ez egyáltalán nem erről szól. Mert ez azt jelenti, hogy ott ülsz egy trónon, megvan a jogod arra, hogy ott ülj, együtt ülök ott Krisztussal, Krisztussal egymásba merültünk, és egy új személyiséggé
3: váltunk.
1: És arra várok, hogy felruháztassak mennyei erővel.
3: And that word has the idea of merging into you until you can't take it off.
1: Ebben a szóban benne van annak a gondolata is, hogy egymásba merültünk olyan módon, hogy nem tudtok már többé elválasztani.
3: See, this is what many people do. I've heard it taught, you know, if you're going to go into battle,
1: sok ember úgy gondolja,
3: just before you go into battle,
1: el kell mennünk a harcba.
3: Put on the whole armor guard, boom, boom, boom, ready for the fight.
1: Felveszem a szellem fegyvereit, egyiket a másik.
3: Some people say, well, when I get up in the morning,
1: többen azt mondják, hogy
3: first thing I do is stand before the mirror.
1: Az első dolog, amikor
3: I put on my spiritual armor, so ready to go out to fight the devil.
1: És akkor ezáltal felkészülök arra, hogy menjek a szörnyek elleni harcba. De mi történik akkor, hogyha éjjel támad meg téged?
3: Amen.
1: Amen.
3: You see, you never take it off. It's part of you.
1: Soha nem veted le ezeket a fegyvereket, egyszerűen részeiddé
3: váltak.
1: Ezt mondja itt ebben a fontos versben. Pál apostol soha nem hallotta Jézustól ezeket a szavakat.
3: He never sat with Jesus and heard his upper room discourse.
1: Nem hallotta Jézusnak.
3: He never sat in the upper room and heard the upper room teaching of Jesus.
1: Nem hallotta a felházbeli tanítását Jézusnak Pál apostol személyesen.
3: Conversion.
1: Egy csodálatos természetfeletti megtérésében. Isten tűzzel
3: körülvette őt.
1: És évekbe telt neki még bizonyos alapelveket megtanult. És amikor elkezdte Pál az evangélista szolgálatot, mindazok az idők, amiken keresztül ment, az ördög megtámadta őt.
3: He was either thrown into jail or thrown out of the city.
1: Többször kidobták a városból, bebörtönözték.
3: And the civil authorities brought judgments against him.
1: És több hatóság is elítélte őt.
3: Finally,
1: végül
3: he learned what Jesus is teaching here.
1: Megtanulta azt, amiről itt Jézus tanít.
3: And we're going to look at this more carefully tomorrow.
1: Holnap majd kicsit részletesebben is beszélek erről. És meg fogjátok látni, hogy mindez honnan jön. És akkor Pál felruháztatott erővel. Mert Jézus megmutatta neki, hogy Korintusban mit kell tenni. Oda ment Korintusban.
3: He exercised rule from that throne, which we read about in Ephesians chapter 2.
1: És gyakorolta az uralmat, hatalmat arról a trónról, amiről az Efezus 2-ben olvasunk.
3: The throne which you and I are called to sit upon is far above every throne.
1: Mert az a trón, amire elhívásunk van, hogy együtt üljünk Krisztussal,
3: in the heavens,
1: amire felültettettünk, messze-messze fölötte áll minden más trónnak, minden más hatalomnak.
3: Everything's under your feet.
1: Minden a lábaitokon van. Ha hiszitek ezt? Minden hatalom és minden erő a birtokotokban van. És semmi sem működhet, állhat ellen ennek hatalomnak. Pál végül eljutott erre a kijelentésre. Az ördög próbálkozott ellene. Ott állt a civil hatóságok előtt. De ő egy magasabb rendű trónon ült.
3: Ruling the legal decision that the civil court is about to make.
1: És uralkodott a fölött, a hatalom fölött, amivel a civil hatóság próbálta őt elítélni.
3: As a result,
1: ennek eredményeként
3: for the first time,
1: első alkalommal
3: the civil governor, the Roman governor Gallo,
1: a római uralkodó,
3: he makes a judgment in favor of Paul and sends the accusing mob away.
1: Egy olyan döntést hozott, ami Pál céljait szolgálta.
3: And he stays in that city for almost 3 years.
1: Majdnem 3 évig ott maradt abban a városban.
3: And builds a fantastic church.
1: És egy fantasztikus gyülekezetet épített.
3: He was never thrown out of a city ever again.
1: Soha nem dobták ki egyetlen városból sem ezután már.
3: He learned what Jesus was teaching here.
1: Mert megtanulta azt, amit Jézus itt tanított.
3: And you and I have got to learn it.
1: És nekem és neked is meg kell ezt tanulnunk. Hadd mondjak el még egy illusztrációt.
3: Let me use one more illustration.
1: Hadd használjak még egy
3: Many
1: példát.
3: Of us have been through university education.
1: Sokan közületek túl vagytok egyetemi képzésen.
3: There comes a wonderful day.
1: És eljön egy csodálatos nap.
3: We pass all our exams.
1: Amikor befejezzük az összes vizsgánkat.
3: While we were a student.
1: Addig tanulók voltunk.
3: We wore dirty old jeans and shorts and just hung around like all the other students.
1: Farmerban jártunk, és mindazt
3: Now
1: a dolgot csináltunk, amit a diákok csinálnak.
3: Now, I don't know about your universities, but we hire the special graduation gowns from a hire company.
1: A diplomázás napja, nem tudom nálatok mi a szokás, de nálunk egy megfelelő ruházatot.
3: Clothes and smell nice and look nice.
1: Kölcsönöztünk ehhez, és mindenki
3: all
1: nagyon szépen kiöltözött.
3: All waiting in the main auditorium to see them receive their degree.
1: Az egész család, rokonok ott vannak az egyetem nagy auditoriumában, és várják az avatási ünnepséget.
3: And you put on this
1: felveszed ezt a díszes öltözetet.
3: Silk hoods according to your degree.
1: Azt a fejfedőt, ami a tudományos fokozatottól függ.
3: A deep red gown with a beautiful bright red silk.
1: Annak idején nekem egy ilyen nagyon szép sötét vörös ruha volt, és
3: hood at the back, it hangs down. You know what I'm talking about? Come on, you know what I'm talking about?
1: Fejfedő, egy
3: not a tassel, it's a whole thing that hangs at the back.
1: Tehát egy olyan fejfedő, amiről valami hátrafelé lelóg,
3: egy sinó vagy. És
1: mindenki fantasztikusan érzi magát ebben a öltözetben, nagyon jól néz ki.
3: Come and have a
1: look. Hadd mutassam be ezt nektek.
3: Let me give you a demonstration. So here we are in the robing room.
1: Itt vagyunk az egyetemi avatáson.
3: We put on these fantastic gowns with a beautiful hood, is the word I want.
1: Felvettem ezt a fantasztikus öltözéket, fejfedőt.
3: We walk around looking incredible. Boy, look fantastic.
1: Csodálatosan nézek ki.
3: And we all come into the ceremony.
1: Mindannyian átesünk
3: ezen. We sit down and our parents all watching and our families watching. And then they call our name.
1: Ott ülünk, és az egész család ott ül, és minket néz. Aztán szólítják a nevünket.
4: Alan Vincent.
3: And I go forward.
1: Előre megyek.
3: And I receive my university scroll.
1: Átveszem az egyetemi diplomámat.
3: And I stand there.
1: Ott állok. Vakuk villognak.
3: And we get the picture.
1: Fényképek készülnek. Now,
3: I've got pictures of myself and all my children like that.
1: Vannak magamról is és a gyermekeimről is ilyen fényképfelvételek, most már az unokákról is.
3: But after the ceremony was over,
1: és amikor vége van ennek
3: a ünnepségnek,
1: akkor visszavisszük a ruhát ahhoz a céghez, akitől kölcsönöztük, odaadjuk nekik a ruhát.
3: And I've never worn it again.
1: És soha többé nem veszem fel újra.
3: I just got a picture.
1: Csak egy kép van róla.
3: Those few hours of glory.
1: Arról a néhány órás dicsőségről.
3: And there's a lot of churches.
1: És sok gyülekezet.
3: We're on Sunday morning.
1: Vasárnap reggel.
3: We're victorious conquerors. We're singing the songs.
1: Énekeljük a
3: dalokat. We're wearing our armor.
1: Viseljük a fegyverzetünket.
3: We're wearing our graduation.
1: Viseljük a
3: wow, it's so frightening. But then, once we go out of the church, we leave it all behind.
1: De amikor a gyülekezetből kilépünk, mindezt magunk mögött hagyjuk, ott hagyjuk.
3: And we wear defeat and failure for the rest of the week.
1: És a hét hátralévő részében újra problémákkal küzdködünk.
3: And Jesus said to these disciples,
1: Jézus azt mondja a tanítványainak,
3: sit down,
1: hogy
3: üljetek
1: le,
3: knowing you have a right to sit there, clothed upon with all the power of my ruling authority.
1: És felöltözzétek mindazt a
3: it's become part of you,
1: vezetői hatalmat, ami az enyém és már a részetek.
3: It's irremovable.
1: És ez eltávolíthatatlan
3: belőletek rólatok.
1: És az elhívásotok az, hogy
3: hátralévő
1: részében ezt hordjátok, bárhol értek, bárhol jártok, bármit tesztek, halljátok, amit
3: mondok. Began to do that,
1: és amikor elkezdjük ezt megtenni,
3: soon the city of Jerusalem was shaking under the power.
1: akkor meglátjátok azt, amit Jeruzsálemben
3: megláttatok,
1: itt megrázkodott az egész város, és ez mindenhol, minden időben, mindenhol
3: hatékonysággal rendelkezik.
1: Azt mondta Jézus, hogy menjetek el és prédikáljátok minden népnek az örömhírt.
3: They still believed it, that salvation was only for the Jews.
1: De a zsidók még mindig azt hitték, hogy az üdvösség csak a zsidóknak van.
3: Open,
1: és megpróbáltak.
3: When Stephen and Philip crossed the line and began to preach the gospel to the Gentiles.
1: Aztán végül István és Fülöp törte át ezt a korlátot és prédikált az evangéliumot nem zsidóknak.
3: Az első
1: hely Antiochia volt, amikor Péter oda ment.
3: The church leaders in Jerusalem rebuked him.
1: Akkor a jeruzsálemi gyülekezet vezetők megdorgálták
3: őt,
1: és azt mondta, hogy te a pogányokhoz
3: mentél.
1: És Péter ott prédikált
3: in the house of Cornelius.
1: Cornelius házában.
3: He said, I don't know why I'm telling you these guys, it's because this is what God has done for us Jews.
1: És azt mondta, hogy hát én nem is tudom, miért, mert az Isten mondta, hogy menjek oda, és a Szent Szellem nem
3: so the Spirit fell upon Cornelius and his household.
1: Hanem a Szent Szellem leszállt Cornelius és a háza
3: népére. And these Romans were baptized with the Holy Spirit just the same way as they were on the day of Pentecost.
1: És abban a pillanatban éppen úgy beteltek Szent Szellemmel, mint ahogy az apostolok is
3: Then they began to realize.
1: És akkor elkezdték megérteni,
3: it wasn't just for the Jews, it was for all who would believe.
1: Hogy ez nem csak a zsidók számára adatott, hanem mindenki számára, aki hisz.
3: And so then, when they came to Antioch,
1: így aztán, amikor Antiochiában mentek,
3: and then they got Paul to come and reinforce his teaching with his powerful revelation.
1: És amikor aztán Pál is az erőteljes
3: tanítását
1: megérkezett, Antiochiában,
3: in Antioch, I think it's in verse 25, and I haven't got it wrong.
1: It
3: says they were first called Christians in Antioch.
1: Először Antiochiában hívták a hívőket keresztényeknek, krisztusiaknak.
3: 11:25, am I correct? Confirm it one way or the other.
1: 11:25, talán. Papcsel 11:25.
3: Is it 11:25? You want to get a big Bible and you can read it.
1: Neked
3: please tell me, is it 11:25? 27 is somewhere around about there. 26. It says they were first called Christians, and they weren't calling themselves Christians. The unbelieving people in the city were calling them, literally in the Greek, little Christs.
1: Az Antiochiában élő emberek, a pogányok nevezték el a keresztényeket, nem magukat hívták krisztusiaknak, keresztényeknek, hanem a nem hívők nevezték el őket, szó szerint kis krisztusoknak.
3: Everywhere I go, I keep bumping into people living and talking and behaving like Jesus.
1: Itt történik a mi városunkban, mondták Antiochiában, bárhol megyek az a városba, mindenhol kis
3: krisztusoknak.
1: Emberek százai úgy élnek és úgy viselkednek,
3: mint Jézus.
1: Kis krisztusokat látok mindenütt.
3: And the name was given to them by the unbelievers because of the Christ-like powerful lives that they were living.
1: És ezt a nevet a hitetlenek adták nekik az ő erőteljes Krisztus
3: életmódjuk miatt.
1: Ugyanezt kell tennünk a mi városainkban is. Mindazokban a városokban, amiket itt
3: képviseltek.
1: Hogy Isten ad erőt ahhoz, hogy áttörések azoknak,
3: so living like Jesus,
1: akik úgy élnek, mint Jézus,
3: that the world can see it,
1: and
3: the world can recognize,
1: hogy a világiak meglássák azt,
3: people all over this city,
1: hogy az emberek
3: living just like Jesus, it's like the city's full of little Jesuses,
1: hogy a város tele van kis Jézusokkal.
3: And then from Antioch,
1: that
3: became the power center
1: that
3: God used to evangelize the whole Roman Empire.
1: Amit Isten tudott használni az egész római birodalom evangelizálására.
3: The center of Christianity ceased to be Jerusalem.
1: A kereszténység központja Jeruzsálemből
3: áthelyeződött
1: Antiochiában, aztán később
3: Ephesusban.
1: Aztán ott is végül is egy nagy áttörés
3: történt.
1: Efezusban.
3: You can say, I want to, I'm receiving this.
1: Mondjátok, hogy elfogadom ezt, amivel teszem ezt, elfogadom ezt.
3: I'm gonna sit down.
1: Én is le akarok ülni erre a trónra,
3: where Jesus has placed me.
1: Ahol Jézus helyezett engem.
3: By sheer grace and faith, I'm now sitting on a throne, ruling far above every demonic principality and power in the heavens, and I can now trample them under my feet to the glory of Jesus.
1: Már most egy olyan trónon ülök, ami messze fölött áll hatalomban minden egyéb trónnak és erősségnek és hatalomnak, és Jézus nevében ott uralkodom.
3: And as his life flows out of me,
1: és az élet, ami rajtam keresztül állat,
3: multiply the number of people that live like Jesus in the town and city where you've placed me.
1: Ezen keresztül megsokszorozódik azoknak a száma, akik Jézus szerint járnak, és Antiochiához hasonlóan meg fogják látni az embereket.
3: And we'll recapture Europe for Jesus.
1: És visszafoglaljuk ilyen módon Európát Jézus
3: számára. And then go on to touch the rest of the world. Amen. So let's stand. Let's stand. Let's pray.
1: Amen. Imádkozzunk.
3: Praise the Lord. Glory.
1: Dicsőség az Úrnak.
3: Glory, glory.
1: Dicsőség, dicsőség.
3: Thank you, Jesus.
1: Köszönjük, Jézus.
5: Elhangzott a Szellemi Hadviselés című tanítássorozat negyedik része, melyben Ellen Vincent tanított.
6: Ez volt a Hitünk Alapjai.
7: Hitünk Alapjai.
6: Apostoli Fundamentumok.
7: A Rádió Sanszmű során.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sansz műsorán.
2: A következő percekben a Tanítványképzés című tanítássorozat 8. részét hallhatjuk, melyben Duncan Watkinson tanít.
3: Well, we're so enjoying being with you all.
4: Nagyon élvezem, hogy mindannyiótokkal itt együtt vagyok.
3: This morning we have a lot of ground to cover.
4: Ma délelőtt nagyon sok dologról kell beszélni.
3: I've now discovered you like 15 points in your sermons.
4: In your
3: 15 points in the sermons you like?
4: Igen, tudom, hogy ti szeretitek, hogy a 15 pontból áll egy
3: So I've stretched mine to only 7.
4: Nekem csak 7 van.
3: But I hope they will help us in the very practical way of how to make disciples.
4: De remélem, hogy ezek segíteni fognak abban, hogy gyakorlati módon hogyan kell tanítványokat képezni.
3: And my first of my 7 points is this.
4: Az első pontom a 7-ből.
3: Be willing.
4: Légy hajlandó.
3: Very simple. You've got to want to make disciples.
4: Nagyon egyszerű, kell, hogy akarj tanítványokat képezni.
3: Because there are many people who don't want to.
4: Mert nagyon sok ember van, aki nem akar.
3: They're not really interested in what happens next.
4: Őket nem igazán érdekli, hogy mi történik majd ezután.
3: They're interested in their own life, their own walk with God.
4: A saját életük, a saját Istennel járásuk érdekli őket.
3: And they haven't understood that we are here for the next generation.
4: És még nem értették meg, hogy a következő nemzedék kedvéért vagyunk itt.
3: Now there's a great example of this in 2 Kings chapter 20.
4: A kettő királyok 20-ban van erre egy nagyon jó példa.
3: There you find a king called Hezekiah. Hezekiah. 2 Kings 20.
4: Volt egy Ezékiás nevű király.
3: And he actually shows some envoys from Babylon around the palace.
4: A babiloni küldötteket körbevezette a palotájában.
3: And the prophet Isaiah comes to him.
4: És oda megy hozzá Ézsaiás proféta.
3: And he starts challenging him.
4: És elkezdi kérdőre vonni.
3: And Isaiah 2 Kings 20 verse 16.
4: A 16. vers a kettő királyok 20-ban.
3: Isaiah says to Hezekiah.
4: Azt mondja Ézsaiás Ezékiás királynak.
3: Hear the word of the Lord.
4: Hallod az Úr szavát.
3: The time will surely come when everything in your palace and all that your fathers have stored up until this day will be carried off to Babylon. Nothing will be left, says the Lord.
4: Íme eljó az idő, amikor mindaz, ami a te házadban van, és amit eltettek a te atyáid a mai napig, elvitetik Babilóniába, és semmi sem marad meg, azt mondja az Úr.
3: That's bad enough.
4: Ez már elég rossz, így is.
3: Then comes verse 18.
4: És akkor jön a 18. vers.
3: And some of your descendants, your own flesh and blood that will be born to you, will be taken away, and they will become eunuchs in the palace of the king of Babylon.
4: És a te fiaid közül is, akik tőled származnak és születnek, elhurcoltattak és udvari szolgák lesznek a babiloniai király udvarában.
3: So what the word of the Lord says is you're going to lose everything.
4: Tehát azt mondja az Úr szava, hogy mindent el fogsz veszíteni.
3: And your own sons will not be able to reproduce.
4: És a fiaid nem tudnak majd szaporodni, mert itt a udvari szolgák az eunukok az angolban.
3: Now I'd have thought that's a terrible prospect.
4: Én azt gondolom, hogy ez egy borzasztó kilátás.
3: But what does Hezekiah say?
4: De mit válaszol erre Ezékiás?
3: The word of the Lord you have spoken is good.
4: Jó az Úr beszéde, amelyet szóltál.
3: Why?
4: Miért?
3: Because there'll be peace and security in my lifetime.
4: Mert legalább az én életemben béke és biztonság lesz.
3: And Hezekiah was supposed to be one of the better kings.
4: És Ezékiás még ugye jobb királyok közé tartozott.
3: But he's got no vision for what happens after him.
4: De semmi látása nem volt arról, hogy ő utána mi lesz.
3: All the property goes.
4: Minden vagyon elmegy.
3: The sons are eunuchs, they cannot reproduce.
4: A fiaiból eunukok lesznek, nem tudnak szaporodni.
3: And you say, what a strange king.
4: Mire azt mondjuk, hogy milyen furcsa király ez.
3: And then you discover there are many Christians just like that.
4: És aztán rájövünk, hogy sok keresztény is ilyen.
3: Their aim is peace and security in my lifetime.
4: Az a céljuk, hogy az ő életükben béke és biztonság legyen.
3: What happens next? Well, that's up to them.
4: Az nem az ő dolguk, hogy utánuk mi lesz.
3: No, what happens next is to a large extent up to us.
4: Pedig nagyon nagyban rajtunk múlik, hogy mi következik utánunk.
3: And God wants us not to be like Hezekiah.
4: Isten nem azt akarja, hogy Ezékiáshoz hasonlítsunk.
3: He wants us to have a long-term vision.
4: Azt akarja, hogy hosszú távú látásunk legyen.
3: That the next generation and the one after that.
4: ami a következő nemzedékre is, még az azután következőre is van.
3: They will know the ways of the Lord and walk with him.
4: Hogy ők ismerjék az Úr útjait és vele járjanak.
3: My grandfather was a missionary in Madras, India.
4: A nagyapám misszionárius volt Indiában, Madrasban.
3: He went there in 1901.
4: 1901-ben ment oda.
3: My grandmother to be went independently in about 1905.
4: Körülbelül 1905-ben tőle függetlenül oda ment a leendő nagymamám.
3: So my grandfather and grandmother met in Madras.
4: Tehát Madrasban találkoztak a nagyszüleim.
3: They married in Madras.
4: Ott is házasodtak össze.
3: My mother was born in Madras.
4: És az édesanyám Madrasban született.
3: So I'm really half Madrasi.
4: Tehát én félig madrasi vagyok.
3: But amazing, grandfather, a true missionary.
4: De megdöbbentő, a nagypapám igazi misszionárius.
3: Grandmother, a family of four children, two went to India, two went to China.
4: A nagymamám egy olyan négy gyerekes családból volt az egyik gyerek, ahonnan ketten Indiába mentek, ketten pedig Kínába.
3: You come to my generation.
4: Hogyha az én nemzedékemig eljutunk
3: utána. I'm the only born again Christian.
4: Én vagyok az egyetlen újjászületett keresztény az utódok közül.
3: And you say, how can this be?
4: És megkérdezhetitek, hogy lehet ez?
3: Now, in fairness to my grandfather, he died quite young in India.
4: Elég fiatalon halt meg a nagypapám Indiában.
3: But there's something we're not able to pass on to the next generation.
4: De valahogyan nem tudta továbbadni a következő nemzedéknek, amilye volt.
3: And often because we're far more concerned about what we're doing now.
4: És sokszor ez azért van, mert túlzottan leköt minket az, amit éppen most csinálunk.
3: God wants us to have this longer term vision.
4: De Isten azt akarja, hogy hosszabb távú látásunk legyen.
3: So that we raise up sons and daughters.
4: Hogy lányokat és fiakat neveljünk fel.
3: And they are able in turn to reproduce sons and daughters.
4: És ők is képesek legyenek további fiakat és lányokat nevelni.
3: All of them on fire for the Lord.
4: Akiknek mindegyike ég az Úrért.
3: So we've got to say, I need to see this long-term purpose of my life.
4: Tehát azt kell mondanunk, hogy látnom kell az életem hosszú távú célját.
3: Otherwise we just live a selfish existence.
4: Különben csak önző módon éldegélünk.
3: Now even in the natural,
4: még földi szinten is,
3: most of Europe, the population is declining.
4: Európa lakosságának a nagy része hanyatlóban van.
3: The populations are going down because people are not having children.
4: Csökken a népesség, mert nem szülnek az emberek gyerekeket.
3: And why?
4: Miért vajon?
3: Because people are selfish.
4: Mert önzők.
3: They're more interested in their own life.
4: Jobban érdekli őket a saját életük.
3: Now they're missing out on one of the best gifts God can give.
4: Ilyen módon lemaradnak az egyik legjobb ajándékról, amit Isten adhat.
3: That is children.
4: Mégpedig a gyerekekről.
3: But let not the church make the same mistake.
4: De az egyház ne kövesse el ugyanezt a hibát.
3: Have natural children, have spiritual children.
4: Legyenek földi gyerekeitek és szellemi gyerekeitek.
3: Let us see that we're preparing the next generation.
4: Gondoskodjunk arról, hogy felkészítsük a következő nemzedéket.
3: So that they will be on fire for God.
4: Hogy ők is égjenek Istenért.
3: Don't allow any of the other things to get in the way. Don't allow anything to get in the way.
4: Ne engedjétek, hogy bármi az útjába álljon ennek.
3: Get yourself gripped by the fact that your life is not just for this life.
4: Engedjétek, hogy az életeteket megragadja az a tény, hogy nem csak erre az életre éltek.
3: Your life is for all the generations that will come after us.
4: Hanem az életetek az összes utánatok következő még élő nemzedéket befolyásolja.
3: I know the Lord will come back in some generation.
4: Tudom, hogy valamelyik nemzedékben az Úr vissza fog jönni.
3: But make disciples as if he's not coming back.
4: De úgy képezzétek a tanítványokat, mintha nem jönne vissza.
3: So the people will be on fire for him when he does return.
4: Hogy az emberek érte égjenek, amikor majd tényleg jön.
3: Amen.
4: Amen.
3: Amen.
4: Amen.
3: No, that's better. Okay, then, thank you. So my first point is you've got to be willing.
4: Tehát az első pontom az, hogy hajlandónak kell lennetek.
3: Second point, you've got to connect.
4: A második pont, össze kell kapcsolódnotok.
3: Now my spiritual friends pointed out that Jesus prayed before he chose his disciples.
4: Igen, szellemi barátaim hangsúlyozták, hogy Jézus imádkozott, mielőtt kiválasztotta a tanítványait.
3: That's a good thing to do.
4: Ez nagyon helyes dolog.
3: But when Mark reports it,
4: de amikor Mark számol erről be,
3: he just says Jesus chose those he wanted to be with.
4: ő csak azt mondja, hogy Jézus egyszerűen kiválasztotta azokat, akikkel együtt akart lenni.
3: Maybe Mark wasn't quite as spiritual as Luke.
4: Lehet, hogy Mark nem volt olyan szellemi, mint Lukács.
3: But there's a truth in both, of course.
4: De természetesen mind a két megközelítés.
3: Yeah, you want a spiritual connection.
4: Igen, akar szellemi összekapcsolódásokat.
3: There is also a natural connection.
4: De természetes módon is kapcsolódsz az emberekhez.
3: You want to be with these people.
4: Van, akikkel együtt akarsz lenni.
3: Some years ago we moved to Goa to plant a church.
4: Néhány évvel ezelőtt, where?
3: Goa, it's a place on the west coast of India.
4: Igen, nyugati partjára költöztünk egy helyre, gyülekezetet alapítani.
3: And we had not very many people.
4: Nem volt túl sok ember.
3: But I knew that the way to get a church going was to find some men and spend time with them.
4: De tudtam, hogy egy gyülekezetet úgy kell beindítani, hogy találunk néhány embert és időt töltünk velük.
3: So I found 5 men.
4: Úgyhogy találtam 5 férfit.
3: Spent time with them.
4: És időt töltöttem velük.
3: And I discovered I wanted to be with them.
4: És rájöttem aztán, hogy én szeretek velük lenni.
3: I enjoyed their company.
4: Nagyon élveztem a társaságot.
3: We shared all sorts of things together.
4: Mindenféle dolgokban osztoztunk.
3: We learned about church life.
4: Tanultunk a gyülekezeti életről.
3: We learned about many other things together.
4: És nagyon sok egyéb dolgot csináltunk
3: együtt. Played games together, went on outings together.
4: Mentünk együtt kirándulni, meg elmentünk
3: but there was a connection.
4: De volt köztünk kapcsolat.
3: Now Jesus chose those he wanted.
4: Jézus kiválasztotta azokat, akiket akart.
3: Paul chose Timothy.
4: Pál kiválasztotta Timóteust.
3: I like the way Paul tested whether Timothy was really willing to be a disciple.
4: És igazából Pál ki is próbálta, hogy Timóteus hajlandó-e tanítvány lenni.
3: Timothy was about it, well, let's say 20 years old, 18 years old.
4: Tehát Timóteus olyan 18-20 éves lehetett.
3: Hey Timothy, if you want to come with me,
4: de Timóteus, ha velem akarsz jönni,
3: go and get circumcised.
4: Körül kell metélkedned.
3: Oh, that's a big test.
4: Egy nagy próba.
3: A few cutting remarks.
4: Néhány, but néhány vágós megjegyzés.
3: That's not an easy thing to do.
4: Ez nem egy könnyű dolog.
3: But Timothy showed that there was something in him that wanted to follow Paul.
4: De Timóteus bebizonyította, hogy van benne valami, ami követni akarja
3: Pál. So he went off and got circumcised.
4: Úgyhogy elment és körülmetélkedett.
3: I don't know whether he limped along with Paul for the next few days.
4: Nem tudom, hogy utána Pál mellett sántikálta a következő napokban.
3: But Paul wanted Timothy.
4: De Pál akarta Timóteust.
3: But then there are other times.
4: De vannak más esetek.
3: People come to you.
4: Amikor emberek oda mennek hozzád.
3: Now you may remember David was in the cave of Adullam.
4: Emlékeztek talán rá, hogy Dávid Adullám barlangjában
3: volt. And all sorts of people started turning up.
4: És mindenféle ember kezdett ott megjelenni nála.
3: Those who were discontented, in distress and in debt.
4: Azok, akik adósok voltak, elégedetlenek voltak és stresszben voltak.
3: I'm sure David looked at them.
4: Gondolom Dávid rájuk.
3: Well, I'd have looked at them anyway.
4: Hát mindenesetre én rájuk néztem volna.
3: So God, what do I want with a bunch like this?
4: És azt gondoltam volna, Uram, mit csináljak egy ilyen csapattal?
3: These are all the troubled people.
4: Ezek azok az emberek, akik bajban vannak.
3: They've got no money, they've got problems. They've got no money, they've got problems.
4: Igen, problémáik vannak, nincsen pénzük.
3: I used to speak like an Englishman without my hands.
4: Ugye régebben angolként a kezeim nélkül beszéltem.
3: 30 years in India mean I have to use my hands.
4: De mivel 30 éve vagyok Indiában, most már muszáj használnom a kezeimet is.
3: But anyway, these people came, these men came to David.
4: Tehát ezek az emberek mentek oda Dávidhoz.
3: The distressed, the discontented, those in debt.
4: Az adósok, az elégedetlenek és akik bajban voltak.
3: David didn't choose them.
4: Nem Dávid választotta
3: they
4: őket,
3: chose David.
4: Hanem ők választották Dávidot.
3: And David worked on them.
4: És Dávid dolgozni kezdett rajtuk.
3: And out of them produced his mighty men.
4: És közülük kerültek ki a hatalmas hősök.
3: You see, sometimes there isn't a choice.
4: Tudjátok, néha nincs választási lehetőség.
3: Sometimes people knock at your door.
4: Néha az emberek bekopognak az ajtónkon.
3: Say, I want to learn from you.
4: És azt mondják, tanulni akarok tőled.
3: Now some who try to be discipled by us really are impossible.
4: Vannak néhányan, akik szeretnék, hogy mi képezzük őket, de lehetetlenek.
3: But my advice to you,
4: de én azt tanácsolnám,
3: if someone comes to you,
4: hogyha valaki odajön hozzád,
3: and says, I want to learn from you,
4: és azt mondja, hogy tanulni akarok tőled,
3: you say, oh yes, please.
4: Akkor mondasz, ó, igen, légy szíves.
3: Let's meet for coffee Friday morning.
4: Akkor péntek reggel ígyunk egy kávét.
3: You don't know what's going to happen next.
4: Nem tudod, mi lesz a következő esemény.
3: But just say, let's see if the God is in this connection.
4: De légy hajlandó kideríteni, hogy Isten benne van ebben a kapcsolódásban.
3: It's so important we get connected.
4: Nagyon fontos, hogy így összekapcsolódjunk.
3: I read the amazing story about a man from Texas.
4: Van egy megdöbbentő történetem egy texasi emberről.
3: And he was the first prisoner. He'd been in prison for 27 years.
4: 27 évig volt börtönben.
3: And then DNA testing came.
4: Aztán bejött ugye a DNS vizsgálat kora.
3: And they proved that he wasn't the culprit. He wasn't guilty.
4: Igen, és ezáltal kiderítették, hogy nem volt bűnös.
3: And so he was let out after 27 years.
4: Úgyhogy 27 év után kiengedték.
3: And I read this story.
4: Olvastam a történetét.
3: And thought, how would you feel?
4: Hogyan éreznéd magad?
3: In jail from age 21 to age 48 for something, a crime you've not committed.
4: Hogy a 21. életévettől a 48-ig egy olyan bűntényért ülnél börtönbe, amit nem követtél
3: el. What struck me about this story?
4: De ebben a történetben az érintett meg.
3: This man then followed all the legal cases of other people like him.
4: Hogy ez az ember utána elkezdte végignézni nagyon sok hozzá hasonló ember jogi esetét.
3: He went to the trial of every other exoneree, as they're called. People who are declared not guilty, having been in jail for years.
4: Igen, elment sok olyan embernek a perére, tárgyalására, akik szintén sok évet börtönben töltöttek, és kiderült, hogy nem voltak bűnösök.
3: He formed a house church.
4: Házi csoportot.
3: Where all these people who are now being released because of DNA testing, he helped them adjust to everyday life.
4: Tehát ezeket az embereket, akiket most már a DNS vizsgálat segítségével kiengedtek, mert ártatlanok voltak, összeszedte egy házi csoportba, és segített nekik alkalmazkodni a hétköznapi élethez.
3: That's a long story. Okay. So, but I just thought, wow, what a heart.
4: Arra gondoltam, micsoda szíve volt ennek az embernek.
3: That he now identified with other people who were in a similar situation.
4: Hogy azonosult másokkal, akik hasonló helyzetben voltak.
3: Because although they were declared not guilty,
4: mert noha kijelentették róluk, hogy nem bűnösök,
3: they had no credit, they had no money,
4: nem volt hitelük,
3: no
4: nem
3: driving licenses, nothing.
4: Nem volt jogosítványuk, semmiük
3: so
4: nem
3: he
4: volt.
3: Helped them in these practical ways.
4: Úgyhogy segített nekik ezekben a gyakorlati részletekben.
3: I do not know if he's a Christian.
4: Nem tudom, hogy keresztény-e.
3: But he's got a discipling heart.
4: De tanít.

0: No driving license is nothing.
1: Nem volt jogosítványuk, semmiük nem
0: volt. So he helped them in these practical ways.
1: Úgyhogy segített nekik ezekben a gyakorlati részletekben.
0: I do not know if he's a Christian.
1: Nem tudom, hogy keresztény-e.
0: But he's got a discipling heart.
1: De tanítványképző szíve van.
0: And for some of us, we have been set free from years of drugs or alcohol.
1: És közülünk is sokan vannak, akik több éves alkohol vagy kábítószerfogyasztás után szabadultunk
0: Maybe
1: meg.
0: Immorality, all sorts of things.
1: Vagy erkölcstelenül éltünk, vagy sok egyéb problémából jöttünk.
0: Maybe God would say to us,
1: talán Isten nekünk is azt mondja.
0: Those are the people you reach out to.
1: Ezek azok az emberek, akik után nyúlnod kell.
0: You disciple them.
1: Tedd őket tanítvánnyá.
0: But we've got to make these connections.
1: De ezeket a kapcsolódásokat létre kell hoznunk.
0: My third point.
1: Harmadik pontom.
0: Give them time.
1: Szállj rájuk időt.
0: And that is so important. We've had that yesterday, so I won't spend long on this.
1: Ez nagyon fontos. Tegnap is beszéltünk róla, úgyhogy nem fogok sok időt ezzel tölteni.
0: Think about Father God. In John 5 it tells us the Father is always at his work.
1: A János 5-ben olvassuk, hogy az Atya folyton az ő munkáját végzi.
0: And he involves his son in it.
1: És a fiát is bevonja a munkába.
0: And that's a good picture for us if we're going to make disciples.
1: És ez egy jó kép a számunkra, hogyha tanítványokat akarunk képezni.
0: Involve our sons and daughters in what we do.
1: Vonjuk be a fiainkat és a lányainkat abba, amit csinálunk.
0: Franz talked about kitchen times.
1: Franz beszélt a konyhában töltött időről.
0: My wife is brilliant at that.
1: A feleségem kitűnő ebben.
0: She makes something called shortbread.
1: Shortbread.
0: I don't know. A kind of biscuit.
1: Készít egy bizonyos fajta kenyeret, amit rövid kenyérnek hívnak.
0: She learned how to make it from my mother.
1: Az édesanyámtól tanulta ezt meg, hogy hogy kell.
0: And she makes it better actually.
1: És ő jobban csinálja, mint az anyukám.
0: And so she's making shortbread, she's making other things.
1: Tehát csinálja ezt a rövid kenyeret, meg egyéb dolgokat.
0: And she invites other women to come along and let's work together.
1: És összehív más asszonyokat is, hogy dolgozzanak együtt a konyhában.
0: One of the things I often have to do is meet people in the middle of the night at the airport.
1: Nekem nagyon sokszor kell embereket az éjszaka közepén fogadnom repülőtéren.
0: European countries said very cleverly, our airport shut at night.
1: Az európai országok nagyon bölcsen intézték el, bezárnak éjszakára a repülőterek.
0: Which means all the planes have to land in the middle of the night in India.
1: Ami azt jelenti, hogy Indiában minden repülőnek az éjszaka közepén kell
0: leszállni. So you go to meet someone at 2 in the morning.
1: És akkor valakit hajnal kettőkor
0: fogadni kell. It's all part of the bias of this world, by the way.
1: Ez mindennek a világ visszásságainak a része.
0: When the third world begins to hit back.
1: A harmadik világban kezdenek visszaütni.
0: Your planes will land in the middle of the night. Your planes will land in the middle of the night.
1: Ugye a ti repülőitek az éjszaka közepén szállnak.
0: But right now, the planes to India land in the middle of the night. And so, sorry, the planes to India land in the middle of the night.
1: Yeah, az Indiában az éjszaka közepén szállnak le.
0: That's right. Yeah. And so, but what does that mean? It means you're getting up at 1 o'clock in the morning.
1: Ez azt jelenti, hogy hajnal egykor föl kell kelni.
0: Standing at the airport.
1: Ki kell állni a repülőtéren.
0: So I made it a practice to take one of the young men I was discipling with me.
1: És most már szokásommá tettem, hogy valamelyik fiatalembert, akit éppen tanítványozok, magammal viszem ilyenkor.
0: And so I would go along in the middle of the night.
1: Tehát együtt megyünk az éjszaka közepén.
0: And he could enjoy this Western bias with me.
1: És ő velem együtt élvezheti a nyugati világból származó visszásságot.
0: And it was amazing how often the planes were late.
1: És megdöbbentő, hogy milyen sokszor késnek a gépek.
0: God said, "We'll delay the passengers."
1: Tehát
0: we'll delay the passengers.
1: Igen, tehát ugye későbbre tolják ugye az utasokat.
0: So that Duncan gets more time to disciple.
1: Igen, tehát késleltetjük az utasok érkezését, hogy Duncannek több ideje legyen.
0: Now, if you look at it, it didn't take me any time to be a disciple.
1: Tehát igazából nem veszel tőlem időt a tanítványképzés.
0: The father was doing his work.
1: Az atya teszi a maga dolgát.
0: And the son joins him.
1: És a fiú csatlakozik hozzá.
0: There's a good little picture.
1: Ez egy nagyon jó kép.
0: That we can spend time with those we're discipling as we go about what we're doing anyway.
1: Tehát aközben tölthetünk időt a tanítványainkkal, miközben tesszük azt, amit egyébként is tennénk.
0: And when we're spending time,
1: és amikor időt töltünk így,
0: we don't just want quantity, we want quality time as well.
1: Nem csak az idő mennyisége számít, hanem a minősége is.
0: Now my wife is an exceptional lady, as

0: you have already discovered.
1: Amint már felfedezhettétek, az én a feleségem különleges asszony.
0: She is able to talk to women anywhere in the world.
1: Ő a világon bárhol tud beszélgetni az asszonyokkal.
0: And by about the third sentence, she's talking about life and death issues.
1: És már körülbelül a harmadik mondattól kezdve már az élet és halál kérdéseinél tart.
0: For me, it's not so easy.
1: Számomra ez nem olyan könnyű.
0: But I'm saying I'm aiming for quality time.
1: De igyekszem én is minőségi időt tölteni az emberekkel.
0: Where we can talk about our difficulties, talk about our problems.
1: Amikor tudunk a problémáinkról, nehézségeinkről beszélni.
0: Confess our sins one to another.
1: Megvallani egymásnak a bűneinket.
0: And so on. I'm doing very well. 3 points already.
1: Tehát már 3 pontot elmondtam, nagyon jól haladok.
0: Be willing, connect, give them time.
1: Légy hajlandó, lépj kapcsolatba és szállj rájuk időt.
0: Point number 4.
1: A negyedik pont.
0: And this has also been mentioned, set a good example.
1: Már ezt is említettük, legyél jó példa.
0: We've said more is caught than taught.
1: Tudjuk, hogy több minden ragad rá az emberekre, mint amit megtanítanak nekik szóval.
0: But one of the tragic examples of this is found in the life of Samuel.
1: Samuel életében található erre az egyik megdöbbentő példa.
0: Now Samuel had 2 sons.
1: Samuelnek 2 fia volt.
0: And it tells us in 1 Samuel 2 verse 29.
1: Az 1 Samuel 2:29-ben azt olvassuk.
0: Eli talking to his sons, why sons do you scorn the sacrifice and the offering that God prescribed for my dwelling?
1: Éli beszél a fiaival, azt mondja, miért tapossátok meg az én véres áldozatomat és étel áldozatomat, melyet rendeltem a hajlékban.
0: And Eli is asked the question, why do you honor your sons more than me by fattening yourselves on the choice parts of every offering made by my people Israel?
1: Ugye az derült ki Éliről, hogy te többre becsülöd fiaidat, mint engem, mondja az Úr, hogy magatokat hizlaljátok az én népem Izrael minden áldozatának elejével.
0: And then we're told that his sons made themselves contemptible.
1: Tehát megvetendővé tették őket, magukat a fiak.
0: Because they did not honor God.
1: Mert nem tisztelték Istent.
0: And the sons died.
1: És ezek a fiak meghaltak.
0: Okay, but 1 Samuel 8.
1: De 1 Samuel 8.
0: You see, Samuel has grown up in the house of Eli.
1: Samuel Éli házában nőtt fel.
0: Like an adopted son.
1: Mint örökbefogadott fiú.
0: But it tells us in 1 Samuel 8 verses 1 to 3.
1: De az első 3 versben, az 1 Samuel 8-ban azt olvassuk.
0: When Samuel grew old, he appointed his sons as judges for Israel.
1: Hogy amikor Samuel megöregedett, a fiait tette bírákká Izrael felett.
0: Verse 3.
1: Harmadik vers.
0: But his sons did not walk in his ways. They turned aside after dishonest gain and accepted bribes and perverted justice.
1: De fiai nem jártak az ő útjain, hanem a telhetetlenség útján indultak, és ajándékot fogadtak el, és elfordították az igaz ítéletet.
0: Samuel has learned exactly how to not to bring up sons.
1: Samuel nagyon jól megtanulta, hogyan kell nem jól felnevelni a fiakat.
0: Eli couldn't do it.
1: Éli nem volt arra képes.
0: Samuel was a much more godly person than Eli.
1: Samuel sokkal istenfélőbb ember volt, mint Éli.
0: But he caught the same ways of raising sons.
1: De valahogy elleste Élitől, hogy hogyan nevelte a fiait.
0: And sons, of course, turn away.
1: És akkor ezek a fiak természetesen elfordultak az Úrtól.
0: So the example we set makes a big difference.
1: Tehát nagyon fontos, hogy milyen példát mutatunk.
0: Because Eli didn't understand how to raise his sons.
1: Mivel Éli nem tudta, hogyan kell a fiait nevelni.
0: Samuel couldn't raise his sons.
1: Samuel sem tudta jól felnevelni a fiait.
0: So it's important that we set an example in every area of life.
1: Tehát nagyon fontos, hogy az élet minden területén állítsunk példát.
0: I love Philippians 1, verse 6 and 7.
1: Nagyon szeretem a
0: I am confident of this, that he who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus.
1: A 6. vers, tehát Filippi 1:6-tól, meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó dolgot, elvégezi a Krisztus Jézusnak napjáig.
0: Paul is full of faith for these Philippian Christians.
1: Pál tele van hittel a filippibeli keresztényeket illetően.
0: And we must have faith for our disciples.
1: És nekünk is hinnünk kell a tanítványainkkal kapcsolatban.
0: I read a quote by Goethe.
1: Goethe-től olvastam egy idézetet.
0: Who was a German philosopher.
1: Aki ugye egy német filozófus költő volt.
0: He says, If you treat a man as he is, you make him worse than he is.
1: És ő azt mondta, hogy ha úgy bánsz egy emberrel, amilyen, akkor rosszabb lesz tőle.
0: If you treat him as he could be, you make him what he should be.
1: És hogyha úgy bánsz vele, annak megfelelően, ami lehet belőle, akkor azzá fog válni, amivé lennie kell.
0: You're brilliant, Chilla. That is very good. Okay. But the principle is there.
1: De ebben itt az alapelv.
0: If you look at people as to what they could become.
1: Hogyha azt szerint nézed az embereket, hogy mi lehet belőlük,
0: then your faith creates an environment.
1: Akkor a hited egy közeget hoz létre, egy légkört.
0: This morning we have banned Bollywood. We have banned Bollywood this morning.
1: Ma délelőtt nem foglalkozunk Bollywooddal.
0: My wife is not going to share something.
1: A feleségem nem fog arról beszélni.
0: But I will tell you a little incident from our life.
1: De mondok nektek egy kis esetet az életünkből.
0: After we got married,
1: miután összeházasodtunk,
0: we were living in Australia.
1: Ausztráliában éltünk.
0: Vicente had never cooked one meal before we got married.
1: Never
0: cooked a meal, one
1: igen,
0: meal.
1: Mielőtt összeházasodtunk volna, Vicente nem főzött egyszer sem.
0: And so here she is in Australia, a new country.
1: Tehát akkor egyszer csak ott volt Ausztráliában, egy új országban.
0: And she starts cooking food.
1: És elkezdett főzni.
0: And she would tell you she presented a burnt offering.
1: És ezt egy ilyen égő áldozatként ajánlotta fel.
0: But I understood Goethe's principle.
1: De én értettem Goethe-nek az alapelvét.
0: I said, well done, darling.
1: Azt mondtam, drágám, de jó.
0: This is really good.
1: Ez igazán finom.
0: She said, no, it's not.
1: Mondta, de hogy finom.
0: No, you've done really well.
1: De tényleg nagyon jól csináltad.
0: And she has become an outstanding cook.
1: És egy kiemelkedő szakácsnő lett belőle.
0: I didn't treat the food as it was.
1: Nem azt szerint kezeltem a főztjét, amilyen volt.
0: I treated her as she could be.
1: Hanem őt úgy kezeltem, amilyen lehetett.
0: You understand?
1: Értitek, ugye?
0: And we've got to have that faith in our hearts when we're looking at our disciples.
1: Tehát kell, hogy ilyen hit legyen a szívünkben a tanítványaink.
0: See what they can become.
1: És azt lássuk, amivé válhatnak.
0: How they can be used of the Lord.
1: Hogy Isten hogyan használhatja őket.
0: What they could be.
1: Mik lehetnek.
0: He could be leading a church in a couple of years.
1: Az elkövetkező években ez az ember gyülekezet vezető.
0: He could be running his own business.
1: Lehet, hogy saját vállalkozását fogja.
0: He could start his own hospital.
1: Beindíthat egy új kórházat.
0: Oh, what they could be.
1: Mivé válhat.
0: What they are may not be so interesting.
1: Lehet, hogy ami éppen most az nem olyan érdekes.
0: But we need this faith for these people.
1: De kell, hogy hitünk legyen velük kapcsolatban.
0: Oh, what they could be.
1: Ó, mi lehet belőle?
0: You see, God looks at us like that.
1: Látjátok, Isten is így néz ránk.
0: We look at ourselves and think, well, we're pretty ordinary people.
1: Amikor mi magunkra nézünk, azt látjuk, hogy elég hétköznapi
0: God
1: emberek vagyunk.
0: Us.
1: De Isten ránk néz.
0: Says, wow, what I can do through you.
1: És azt mondja, hú, mit tehetek rajtad keresztül.
0: If only you'll let me.
1: Ha csak hagyod.
0: Oh, aren't you excited?
1: Nem vagytok lelkesek ettől?
0: We are the most privileged people in the world, you know.
1: Mi vagyunk a legkiváltságosabb emberek a világon.
0: Everybody else is just flesh and blood.
1: Mindenki más csak hús és vér.
0: We are flesh and blood and the Holy Spirit.
1: Mi hús és vér vagyunk, és
0: oh, amen, hallelujah.
1: Hallelujah, ez aztán valami.
0: It's so exciting, isn't it?
1: Annyira izgalmas, nem? Lelkesít.
0: Treat people as they could be.
1: Az embereket lásd annak, amik lehetnek.
0: But back in Philippians 1.
1: De visszatérve a Filippi 1-hez.
0: We always stop at verse 6.
1: Mindig megállunk a hatodik versnél.
0: I'm confident that he who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ.
1: Hogy én bízom abban, hogy aki elkezdte bennetek a jó dolgot, elvégzi a Krisztus Jézusnak napjáig.
0: But then I noticed verse 7.
1: De aztán észrevettem a hetedik verset.
0: It is right for me to feel this way about all of you since I have you in my heart.
1: Amint hogy méltó, hogy az én ilyen értelemben legyek mindenitek felül, azért, mert én szívemben hordalak titeket.
0: I just think that's a wonderful verse.
1: Én azt gondolom, ez csodálatos vers.
0: Faith is very important.
1: Nagyon fontos a hit.
0: But that love from the heart is also very important.
1: De a szívben levő szeretet szintén nagyon fontos.
0: In fact, in Galatians, Paul wrote.
1: Igazából a Galata levélben azt írta Pál.
0: The only thing that counts is faith expressing itself through love.
1: Egyedül a hitben, a szeretetben megnyilvánuló hit számít.
0: Isn't that simple?
1: Ez ennyire egyszerű.
0: What would you do with your life?
1: Mit teszel az életeddel?
0: I'll express love through my face.
1: Kifejezem a hitemet a szeretetemmel.
0: Complicated sentence. I'm sorry, children. Okay, but anyway, faith expressing itself through love.
1: Tehát a hit a szeretetben fejeződik ki.
0: And Paul knew that his love and his faith for the Philippians.
1: És tudta a Pál is, hogy az ő hite a filippiekkel kapcsolatban tele van szeretettel. Ez fogja őket eljutatni a célig.
0: So faith expressing itself through love.
1: Tehát a hit a szeretetben fejeződik ki.
0: This really is what is required if you want to make disciples.
1: Igazából erről van szükség, hogy a tanítványokat akarsz képezni.
0: So you're setting an example of faith.
1: Tehát a hit példáját kell mutatnod.
0: You're setting an example of love.
1: A szeretetből is példát kell mutatnod.
0: You're concerned for them.
1: Törődsz ezekkel az emberekkel.
0: Genuinely concerned.
1: Valóban törődsz velük.
0: In 1 Timothy chapter 5.
1: Az 1 Timóteus 5-ben
0: Paul writes to Timothy.
1: Pál ír Timóteusnak.
0: Take a little wine for your stomach's sake.
1: Egy a gyomrod miatt élj egy kis borral.
0: That shows a heart which is concerned.
1: Ez egy törődő szívet tükröz.
0: Hallelujah, you like that advice, don't you?
1: Ugye nektek is tetszik ez a tanács?
0: I'd probably be shot in India if I shared that verse.
1: Valószínűleg nagyon sokkolná az indiaiakat, ha ezt elmondanám.
0: But notice the word little, okay.
1: De figyeljétek bennem, hogy egy kis borral.
0: Don't say, take a lot of wine for your stomach's sake.
1: Tehát nem az mondja, hogy sok bort igyál a gyomrod kedvéért.
0: Take a little wine for your stomach's sake.
1: Hanem egy kevés bort a gyomrod kedvéért.
0: But the point is, Paul knows what Timothy's problems are.
1: De az a lényeg ebben, hogy Pál ismerte Timóteus problémáit.
0: He knows he suffers from indigestion or ulcers or something like this.
1: Tudta, hogy valami emésztési problémája van, gyomor, fekélye vagy valami.
0: Take a little wine to help your stomach.
1: Ezért mondta neki, hogy igyál egy kis bort, hogy a gyomrod jobban legyen.
0: Now whether it's good doctor's advice, you have to ask Attila.
1: Majd Attilát kérdezzetek meg, hogy orvosilag ez egy jó tanács-e.
0: But that was Paul. But I'm just showing he's concerned about the nitty-gritty of life.
1: De én biztos vagyok abban, hogy Pált érdekelték az élet részletkérdései is.
0: And another way we express our faith and love is found in 2 Timothy 1 verse 3.
1: 2 Timóteus 1:3-ban találjuk egy másik módját annak, ahogyan kifejezhetjük a szeretetet.
0: Where Paul says this amazing thing.
1: Ahol Pál egy megdöbbentő dolgot mond.
0: Night and day I constantly remember you in my prayers.
1: Éjjel és nappal folyamatosan emlékezem rád az imáimban.
0: That's spiritual fathering.
1: Ez a szellemi atyasság.
0: I say, wow, night and day, that's a lot.
1: Jó, éjjel, nappal, ez elég sok.
0: But it's not just for a couple of minutes of the night and a couple of minutes in the day.
1: De ez nem azt jelenti, hogy éjszaka néhány percig, meg nappal néhány percig.
0: Night and day, I constantly remember you.
1: Hanem éjjel, nappal én folyamatosan rád gondolok.
0: And that is such a key part of getting our disciples to become what they should be.
1: És ez nagyon nagy része annak, hogy kihozzuk a tanítványokból azt, amivé lenniük kell.
0: That we pray for them.
1: Hogy imádkozzunk értük.
0: I don't expect anybody to meet Paul's standard.
1: Én nem várom el senkitől, hogy Pál szintjére eljusson.
0: Constantly night and day is quite a lot.
1: Mert ugye éjjel nappal folyamatosan az elég sok.
0: But at least pray for them.
1: De azért kell imádkozni értük.
0: Pray for the ones you're discipling, pray for the ones you're trying to shape for Jesus.
1: Imádkozz a tanítványaidért, azokért, akiket Jézus irányába próbálsz formálni.
0: That is faith and love.
1: Ez a hit és a szeretet.
0: And I think one other thing, my point number 5, sorry, I'll
1: tehát
0: move to.
1: Tulajdonképpen az ötödik ponton.
0: I'm aware time is running by.
1: Tudom, hogy szalad az idő.
0: So we've had 4 points so far.
1: Már 4 pontot említettünk.
0: Be willing.
1: Légy hajlandó.
0: Connect.
1: Kapcsolódj.
0: Give them time.
1: Szállj időt rájuk.
0: Set an example.
1: És légy példa.
0: Aim high.
1: Tedd magasra a létszet.
0: Don't set too low a standard.
1: Ne legyen túl kicsinyes a célod.
0: You see, the world is filled with very average or below average Christians.
1: A világ tele van átlagos meg átlag alatti keresztényekkel.
0: If we're discipling people, we're challenging people to live like the Lord would live.
1: De mi tanítványokat képezünk, arra hívjuk az embereket, hogy úgy éljenek, ahogy Jézus élt.
0: And sometimes we've just got to keep reminding people, this is the Bible standard.
1: Néha emlékeztetnünk kell újra és újra magunkat, hogy ez a Bibliának a színvonala.
0: Now we don't say that to condemn them.
1: Nem azért mondjuk ezt az embereknek, hogy kárhoztassuk őket.
0: But we say that to encourage them, say, come on now.
1: Hanem hogy bátorítsuk, hogy gyerünk, most már utcu neki.
0: You see, there's a tendency in our life just to settle where we are.
1: Az életünkben hajlamosak vagyunk megállapodni ott, ahol éppen tartunk.
0: Well, I noticed it in myself anyway.
1: Legalábbis önmagamban ezt felfedeztem.
0: Say, well, that's the way I am.
1: Hát én már csak ilyen vagyok.
0: And I tried, I prayed about this 20 years ago and nothing has changed.
1: 20 évvel ezelőtt próbálkoztam, imádkoztam, ezért de nem változott semmi.
0: God says he's conforming us to the image of his son.
1: De Isten azt mondja, hogy ő átalakít minket az ő fiának képmására.
0: He's urging us to keep on aiming for a higher standard.
1: És ő biztat minket, hogy nyomuljunk tovább és a magas lécet próbáljuk átugorni.
0: And that's what we want to encourage ourselves and those we disciple in too.
1: És magunkat is erre buzdítjuk, és azokat is, akiket tanítványá képzünk.
0: Have a high standard.
1: Legyenek magas céljaid.
0: Now we've got to be careful that we don't just become policemen trying to enforce that.
1: Tehát nagyon vigyáznunk kell arra, hogy ne próbáljuk ezt valahogy kipréselni belőlük.
0: But at the same time, let's encourage one another.
1: De buzdítsuk egymást.
0: Let's not settle for how we are today.
1: Ne nyugodjunk bele abba, hogy ma milyenek vagyunk.
0: Let's say, I'm going to work on this area of my life.
1: Mondjuk, hogy én ezen dolgozni fogok az életemben, ezen a területen. És az Úr majd segít.
0: I am going to change.
1: És meg fogok változni.
0: Right now, India is full of something called anti-corruption.
1: Jelenleg Indiában nagyon dívik ez a korrupció ellenesség.
0: India is a very corrupt country.
1: Hiszen Indiában nagy a korrupció.
0: And so there is at present a national movement.
1: Tehát jelenleg van egy ilyen föntről indult nem országos mozgalom.
0: Lots of people in the street, lots of articles in the paper.
1: Nagyon sokan vannak az utcán, nagyon sokszor az újságokban ez megjelenik.
0: And everybody's got the same cry.
1: Mindenki ugyanazért kiált.
0: India must change.
1: Indiának meg kell változni.
0: And they all say, well, the politicians should change.
1: És akkor azt mondják, hogy a politikusoknak kell megváltozni, az üzletembereknek kell
0: Everybody
1: megváltozni.
0: Should change. Everybody should change.
1: Tehát mindenkinek meg kell változni.
0: Except me.
1: Kivéve engem.
0: And that is so often what happens in church life.
1: És nagyon gyakran a gyülekezeti életben is ez történik.
0: Well, we think he should be a bit more loving. He should be a bit more loving.
1: A bit?
0: A little more loving, sorry.
1: Ja, ennek a valakinek kicsit szeretőbbnek kéne lenni, sorry.
0: She should speak more kindly.
1: Kedvesebben kéne beszélnie.
0: Chilla's probably saying he should speak more slowly. But do you understand when we talk about change?
1: Tehát meg kell értenetek, hogy amikor a változásról beszélünk,
0: it's so easy to think everybody else needs to change.
1: De nagyon könnyű látni, hogy mindenkinek változnia kell.
0: There's a Christian group just started a campaign in India.
1: Egy keresztény csoport beindított egy kampányt Indiában.
0: Short clips on the television.
1: Rövid klippeket mutatnak be a tévében.
0: In which people say I am corrupt.
1: Amelyben azt mondogatják az emberek, hogy én vagyok korrupt.
0: And that really gets to the issue.
1: És ez a lényeget érinti meg.
0: We don't like corrupt politicians or corrupt policemen.
1: Nem szeretjük a korrupt politikusokat és rendőröket.
0: Corrupt businessmen.
1: A korrupt üzletembereket.
0: But the issue really starts in here.
1: De igazából itt mi bennünk személyesen kezdődik a történet.
0: And so when we are making disciples.
1: Tehát amikor tanítványokat képzünk.
0: We have to encourage people to deal with themselves.
1: Bátorítanunk kell az embereket arra, hogy az önmagukban tegyék rendbe a dolgokat.
0: I know it's a lifetime process.
1: Tudom, hogy egy életen át tart.
0: The question is, are we making progress?
1: Az a kérdés, hogy fejlődünk-e?
0: Are they making progress?
1: S ők fejlődnek-e?
0: Or have we just settled for a low standard?
1: Vagy megállapodtunk egy alacsony szinten.
0: Now, sometimes it's necessary when we're doing this to actually bring correction to people.
1: Néha ebben a folyamatban szükséges az embereket helyreigazítani.
0: And that's a huge topic.
1: Ez egy nagyon nagy téma.
0: But just to say that, as Hebrews 12 says,
1: most csak azt akarom mondani, hogy a Zsidó 12 mondja,
0: the Father disciplines those he loves.
1: Az Atya azokat fegyelmezi, akiket szeret.
0: Now love is the foundation.
1: A szeretet az alap.
0: But there are times when you need to talk to the person we're discipling.
1: De néha úgy a lelkére kell beszélnünk annak, akit tanítványozunk.
0: And lovingly and graciously raise an area of their life.
1: És szeretettel és kegyelemmel az életük valamelyik területét följebb kell emelni.
0: Just talk to them about the way they've handled a situation or whatever it is.
1: Meg kell beszélnünk velük, hogy hogyan kezelnek egy adott helyzetet, vagy ilyesmi.
0: The New Testament expects this.
1: Az Új Szövetség ezt várja tőlünk.
0: And so we should say it is part of the discipling process.
1: Tehát ez is része a tanítványozási folyamatnak, amit ilyenkor mondunk.
0: Whether we like it or not.
1: Akár tetszik, akár nem.
0: It's there.
1: Ez is benne van.
0: And there are times when we just have to raise an issue.
1: Vannak helyzetek, amikor egy-egy témát a felszínre kell hozni.
0: Jesus asks a simple question of his disciples.
1: Jézus egy egyszerű kérdést tett fel a tanítványainak.
0: What were you talking about on the way?
1: Miről beszélgettetek útközben?
0: He knows there's an issue here.
1: Mert tudta, hogy van ott egy ügy.
0: And he's not afraid to bring it to the surface.
1: És ő nem félt ezt megszólítani.
0: And so if we're going to be those who make disciples, we will have to ask some questions.
1: Tehát mi is, amikor tanítványokat képzünk, néha kell, hogy feltegyünk kérdéseket.
0: Open things up.
1: És nyíltságra kell hozni dolgokat.
0: And I've already mentioned the importance of encouraging.
1: Már említettem a bátorítás fontosságát.
0: So I've given you 5 points so far.
1: Tehát eddig 5 pontról beszéltem.
0: Only 2 to go.
1: Már csak 2 van.
0: No coffee break, I'm afraid.
1: Azt tartok tőle, hogy a kávészünet kimarad.
0: But you've got them all. I hope I've got them all. Okay. Number 1 was be willing.
1: Tehát az első pont az volt, hogy
0: number 2 was connect.
1: A második kapcsolódj.
0: Number 3 was give them time.
1: A harmadik szállj rájuk időt.
0: 4 was set a good example.
1: A negyedik légy jó példa.
0: 5 was aim high.
1: Az öt pedig tedd magasra a létszet.
0: Number 6 expect disappointments.
1: A hatodik, számíts a csalódásokra.
0: France talked a bit about this yesterday.
1: Tegnap már France említette ezt egy kicsit.
0: But the reality is, you will be disappointed.
1: De az a tény, hogy fog titeket érni csalódás.
0: It tells us in John 6, verse 66.
1: A János 6, 66-ban azt olvassuk.
0: I don't think that's the mark of the beast, but 666.
1: Szerintem ez nem a felevad jele, ez a hatodik rész 66-dik vers.
0: It says, Jesus' disciples turned back and no longer followed him.
1: Az van itt, hogy Jézus tanítványai elfordultak és többet nem követték őt.
0: And so Jesus knew what it was like.
1: Tehát Jézus tudta, milyen ez.
0: And he turns to his own disciples.
1: És odafordul a többi maradék tanítványhoz.
0: Do you also want to go away?
1: Ti is el akartok menni?
0: He knows the hold on disciples is nothing really. There's no hold on them.
1: Tudta, hogy nem tarthatja kezében a tanítványokat.
0: And Simon Peter was always so lovely.
1: Simon Péter mindig olyan kis szeretetre méltó.
0: To whom shall we go?
1: Kihez mehetnénk?
0: You have the words of eternal life.
1: Nálad van az örök élet beszéde.
0: Oh, what a commitment.
1: Teljes elkötelezettség.
0: But then a bit later.
1: Kicsit később.
0: Jesus says to Simon.
1: Jézus azt mondta Simonnak.
0: Satan has asked to sift you like wheat.
1: A sátán kikérte magának, hogy megrostáljon titeket.
0: Oh no, I'm fine, I'm strong.
1: Oh no, nem ez nem történet.
0: You have the words of eternal life.
1: Erős vagyok. Te vagy az örök élet beszéde, én meg tudok állni.
0: You're so good, Chilla. I get a bit excited at times. Living in India has damaged me as an Englishman.
1: Tehát az Indiában töltött idő megrontotta az ő angol visszafogottságát és néha lelkes.
0: And so I find this almost amusing.
1: Tehát ez szinte szórakoztatónak tartom.
0: Not about being English and Indian, about
1: nem
0: Peter.
1: Nem az, hogy angol vagyok Indiában, hanem a Péter dolgát.
0: Jesus says, Satan has desired to sift you like wheat, but I have prayed for you.
1: Jézus azt mondja, a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát, de én imádkoztam érted.
0: What did Jesus pray for him?
1: Mit imádkozott érte Jézus?
0: I prayed that your faith would not fail.
1: Imádkoztam, hogy ne fogjon el a te hited.
0: If I'd been Peter.
1: Ha én Péter lettem volna.
0: I would have said, just pray I don't fail.
1: Azt mondtam volna, imádkozz azért, hogy ne bukjak el.
0: But Jesus was happy to let him fail.
1: De Jézus nem zavarta, ha Péter elbukott.
0: To let him deny him.
1: Hagyta, hogy megtagadja őt.
0: His only prayer was for his faith.
1: Csak a hitéért imádkozott.
0: Strange, isn't it really?
1: Furcsa, nem? Tényleg.
0: And Peter was sorely tested.
1: És Péter valóban keményen megpróbáltatott.
0: But Jesus knew the key thing is stay in faith.
1: De Jézus tudta, hogy az a kulcs, hogy hitben maradjon.
0: However bad the situation.
1: Akármilyen rossz helyzetbe kerül.
0: However big the failure.
1: Akár mekkorát esik.
0: I mean, being told you're going to deny me 3 times.
1: Én mondtam, hogy háromszor meg fogsz tagadni engem.
0: Peter says, no.
1: Péter
0: I'll never do that.
1: Nem, én soha nem tagadlak meg.
0: And then he does it.
1: Aztán megtette.
0: Imagine how he feels.
1: Képzeljétek el, hogy érezte magát.
0: Oh, I'm just a total mess.
1: Hát most aztán jól összezavarodtam.
0: Some of the people, your disciple will be like that.
1: Néhány ember, mi is, akik tanítványokat képzünk, ilyenek lehetünk,
0: maybe
1: mint
0: they've
1: Jézus
0: not
1: volt.
0: Drank alcohol for 6 months.
1: Lehet, hogy ezek a tanítványok nem tartanak ki 6 hónapnál tovább.
0: And then they arrive in your house.
1: Eljönnek a házadba.
0: Stinking of the stuff.
1: Bűzlenek.
0: Vomiting in your front room.
1: Az előszobádba telehányják.
0: God. Just pray their faith will not fail.
1: Csak imádkozz, hogy ne fogjon el a hitük.
0: I'm just telling you real life, okay? We've been through these things. I'm
1: hát
0: sure
1: ugye,
0: many of you have too.
1: Az élethelyzetekről beszélnek, mi is átéltük, ezt is át fogjátok.
0: Pray their faith will not fail.
1: Imádkozzatok, hogy a hitük megmaradjon.
0: And another thing about, you know, expect disappointments.
1: Egy másik dolog azzal kapcsolatban, hogy számítani kell csalódásra.
0: There are pressures on these ones we're discipling.
1: Nyomások helyeződnek azokra, akiket tanítványozunk.
0: The enemy doesn't want them to grow into what they could be in God.
1: Nem akarja az ellenség, hogy azzal növekedjenek, akik lehetnek Istenben.
0: So he will harass them.
1: Tehát fogja őket zaklatni.
0: We've just got to keep on going.
1: Nekünk csak mennünk kell tovább velük.
0: I think if Jesus, let's say he's on the cross, and he thinks about what a good job he did making disciples.
1: Gondolom, hogyha Krisztus a kereszten ugye elgondolkodott esetleg, hogy vajon milyen munkát végzett a tanítványképzés terén?
0: I think he would be so embarrassed.
1: Én azt gondolom, nagyon zavarban lett volna.
0: 12 of them.
1: 12-en voltak.
0: Only one turns up to watch him on the cross.
1: És csak egy volt ott a keresztnél.
0: One's denied him, one's betrayed him.
1: Az egyik elárult, a másik megtagadta.
0: The other 9 have all disappeared somewhere.
1: A többi 9 pedig valahol eltűnt.
0: Well, you probably think, well, I'm not much of a disciple maker.
1: Hát tulajdonképpen nem vagyok egy nagy tanítványképző.
0: And those thoughts may come to you too.
1: És ilyen gondolataitok nektek is támadhatnak.
0: These people you've invested your life into.
1: Ezek az emberek, akikbe befektetted az életedet.
0: Spend so much time with them.
1: Akikkel nagyon sok időt töltöttél.
0: Encourage them, raise them up.
1: Buzdítottad őket, felnevelted őket.
0: Where are they now?
1: Most hol vannak?
0: They've all disappeared.
1: Mindannyian eltűntek.
0: And it's very easy to get depressed.
1: Nagyon gyorsan lehet depresszióba kerülni, elcsüggedni ettől.
0: Say, I'll never do this again.
1: És azt mondani, hogy többet ilyet nem csinálok.
0: But no. Have a long-term picture.
1: De nem, nézd a hosszú távú képet.
0: They did come back to
1: végül
0: Jesus.
1: Visszajöttek Jézushoz.
0: Well, 11 came back to Jesus.
1: Legalábbis 11.
0: And they went on to become those who planted the New Testament church.
1: És végül is ők voltak azok, akik létrehozták az újszövetségi egyházat.
0: Sometimes we'll have to wait longer than Jesus.
1: Néha nekünk tovább kell várnunk, mint Jézusnak kellett.
0: But just to point out that when Simon Peter did come back to Jesus.
1: De csak rá akarok mutatni, hogy amikor Simon Péter visszajött Jézushoz.
0: Jesus didn't forget the issues.
1: Jézus nem felejtette el a dolgokat, az eseményeket.
0: Do you truly love me than all of these?
1: Valóban jobban szeretsz engem, mint mindezek?
0: That's what he said. He said, even if all of them fall away, I'll never fall away.
1: Hiszen Péter azt mondta korábban, hogy én megmaradok, ha az összes többi elhagy téged, én ott leszek.
0: And Jesus tones Peter down.
1: És hát Jézus egy kicsit úgy lejjebb tekercseli
0: Pétert. You don't really agape me.
1: Te nem igazán akapézol engem.
0: But you filio me.
1: Te csak filiózol engem.
0: That's fine.
1: De ez se baj.
0: Let's have reality in the relationship.
1: De legyen igazsághű a kapcsolatunk.
0: You'll still go on to do great things, Peter.
1: Péter, te nagyon kész vagy arra, hogy nagy dolgokat tegyél, fogsz is.
0: You don't know it, but in 37 days you're going to preach a sermon.
1: Te még nem tudod, de 37 nap múlva el fogsz mondani egy prédikációt.
0: 3,000 people will be saved on that day.
1: És azon a napon 3,000 fognak megtérni.
0: He doesn't know that.
1: De Péter nem tudta ezt.
0: But Jesus looks at him.
1: De Jézus így nézett rá.
0: Says yes. Start from reality.
1: Na jó, kezdjük a valóságnál.
0: Forget your big boasts, Peter.
1: Péter, felejtsd el a nagy dicsekvéseidet.
0: You love me as a friend. That's good.
1: Úgy szeretsz engem, mint barátot, és ez így jól is van.
0: And like we heard yesterday.
1: És tegnap arról hallottuk Franctól.
0: Keep on loving them.
1: Szeresd őket tovább.
0: Even if they stop loving you.
1: Akkor is, hogyha ők abba hagyják a szeretésedet.
0: Your heart has to be a heart of love.
1: Neked szerető szívednek kell lenni.
0: Okay, that was point number six. Expect disappointments.
1: Ez volt a hatodik pont, hogy számíts a csalódásokra.
0: And my final point, and I'll make it very, very short.
1: És az utolsó pontom, amit nagyon röviden fogok elmondani.
0: Is, they were using the word release.
1: Tehát ugye azt a szót hallottuk már, hogy kibocsátás.
0: I'm going to use in English hand over.
1: Mi mondhatnánk azt is angolul, hogy átadni az embereket.
0: Because one of the things which we're all foolish about is that we think we can hold on to things throughout our life.
1: Mert van egy bolond dolog bennünk, hogy azt gondoljuk, hogy dolgokat egy életen át megtarthatunk.
0: And we've got to learn that part of discipling is this releasing, handing things over.
1: De nekünk meg kell tanulnunk, hogy a tanítványképzéshez hozzá tartozik, hogy át kell adni dolgokat embereket.
0: Now one day we're going to die, that's true.
1: Hát az is igaz, hogy egy nap meg fogunk halni.
0: If we wait till then to hand over, there's probably not much left to hand over.
1: Hogyha addig várunk az átadással, akkor már nem nagyon lesz sok minden, amit átadhatunk.
0: Some great men of God are disqualified because of sin.
1: Van ember, Istennek volt néhány nagy ember, aki bűnbe esett a végén, és ezért
0: and
1: van
0: so
1: nem volt
0: alkalmasak.
1: És ilyen módon elvétetett tőlük a miük.
0: But we should always be looking at what can I give away.
1: De mindig arra kell néznem, hogy mit adhatok át.
0: Now delegation is very good.
1: Az átruházás, delegálás nagyon jó dolog.
0: Delegation means giving something to a person to look after on your behalf.
1: Ez azt jelenti, hogy valakire rábízod a te munkádnak, felelősségednek egy részét, hogy azzal ő törődjön.
0: Maybe we've led a church and we're handing over the leadership to him.
1: Mondjuk vezettünk egy gyülekezetet, és valakinek átadjuk a gyülekezet vezetést.
0: But he's still reporting to me.
1: De azért ő még nekem számol be arról, hogy mit csinál.
0: The best thing is, give it away.
1: A legjobb az, hogy teljesen átadod a dolgot.
0: I'll still be here as a friend.
1: Én itt maradok, mint barát.
0: So this is now your church.
1: De ez már a te gyülekezeted.
0: You look after it.
1: Te neked kell felelned.
0: Freely, freely we have received.
1: Ingyen kaptuk, ingyen adjuk tovább.
0: If we've been able to build anything through our lives,
1: ha egyáltalán fel tudtunk valamit építeni az életünkben,
0: it's all the grace of God.
1: Ez mind Isten kegyelme által volt úgy is.
0: It's not mine.
1: Nem az enyém az a dolog.
0: So I've received from God.
1: Úgyhogy én Istentől kaptam.
0: And I'll give it to faithful men and women.
1: És átadom hűséges férfiaknak, nőknek.
0: So there are some practical steps.
1: Tehát van néhány gyakorlati lépés.
0: Do you want the other eight? Do you want the other? No.
1: Akarjátok a többi nyolcat is hallani?
0: I'm trying to be Hungarian.
1: Magyarok, így no. Magyarokhoz
0: próbálok
1: alkalmazkodni.
0: Darko and France have got the other eight, okay?
1: Darkonál és Francenál van a többi nyolc.
0: But I just believe this is such an important thing that we get into our spirits.
1: De én nagyon fontosnak érzem, hogy ezek a dolgok a szellemünkbe beépüljenek.
0: They were thinking the long term of the kingdom.
1: Hogy a királyság hosszú távú módján gondolkodjunk.
0: Not just caught up in my little life.
1: Ne gaboljunk bele a mi kis életünkbe,
0: but pouring into the lives of others,
1: hanem öntsük magunkat másokba,
0: so they become all that God wants them to be.
1: Hogy ők mindezzel válhassanak, amivé Isten tenni akarja őket.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: God bless you.
1: Isten áldjon titeket.
2: Elhangzott a Tanítványképzés című tanítássorozat 8. része, melyben Duncan Watkinson tanított.
3: Ez volt a Hitünk Alapjai.
4: Hitünk Alapjai.
3: Apostoli fundamentumok.
4: A Rádió Sanszmű során.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sansz műsorán.
2: Randy Boyd a szegénységi szemlélet című tanítását hallhatjuk.
3: Prédának volt egy nagyon jó hozzáfűzése,
4: vagy hozzátette.
3: Tehát ahogy francia beszélgettek a munkáról, volt egy speciális dolog. Időnként vannak gyerekeitek. Tehát ahogy gondozzátok, vagy kapcsolatok a gyerekeitekhez, szántok időt a velük való kapcsolatra. Tehát sok speciális helyzet van az életben. Amikor szükséged van arra, hogy megcselekedjed azt, amit tanultál, fogd, amit hallottál, és amikor a Szent Szellem meggyőz téged bizonyos igazságokról, akkor térj meg és változzál meg. Mert minden élet, minden személy, aki itt van, különböző helyzetből jött. Franz elmagyarázta nekünk azt az úti tervet, ami arról szólt, hogy az eladósodásból hogyan tudunk az anyagi jólétbe eljutni.
4: But then there's special situations about where you live, your family, many things.
3: Tehát ez különböző módon alkalmazhatod attól függően, hogy most hol tartasz, hol élsz, milyen a családi helyzeted, stb.
4: The Holy Spirit to apply the word we live.
3: Szükségünk van a Szent Szellem vezetéséhez abban, hogy gyakorlatba tudjuk ültetni azokat a dolgokat, amiket tanultunk.
4: Where I left off is we have to fight this fight.
3: Ott hagytam abba, hogy meg kell harcolnunk ezt a harcot.
4: We have to obtain a personal and a family victory.
3: És el kell érnünk személyes életünkben és gyülekezetünkben is győzelmet.
4: Members and the partners in our church.
3: És a családjainkban is, és a gyülekezetünk tagjainak és partnereinek a családjában is. De vannak olyan
4: Let me give you a couple of last
3: területek, ahol győzteseknek kell lennünk.
4: What must I know to win the battle?
3: Mivel kell feltétlenül tisztában lennem ahhoz, hogy
4: as a son of God and a member of the kingdom.
3: Hogy győzni tudjak, biztosan kell tudnom azt, hogy Isten fia vagyok és Isten királyságának az embere.
4: With an economy, I'm convinced of that.
3: Meg vagyok győződve arról, hogy egy királyságnak a tagja vagyok, és része vagyok annak az anyagi rendszerének. És kapcsolatban vagyok az én mennyei atyámmal, és az én mennyei atyám örökséget ad az én részemre. Fel kell ezt fedeznem, meg kell ezt értenem, és ez szerint kell működnöm.
4: I must understand that Jesus has broken the curse of poverty.
3: Feltétlenül meg kell értenünk azt is, hogy Jézus megtörte a szegénység átkát az életeink fölött. 2 Korintus 8.
4: What did Jesus do at the cross?
3: Mit tett Jézus a kereszten?
4: In his life and in his death, there are many things he changed.
3: Az ő életével és a feltámadásával sok dolgot megváltoztatott.
4: The barrier my sin creates through forgiveness.
3: Megtörte azokat a gátakat, amiket a bűneim képeztek a megbocsátás által. Elhordozta az ádámi természetet, és ezért nekem nem kell már az átok alatt élnem.
4: Those two curses came in the garden.
3: Ez a két átok az Édenkertben jött be. Volt egy harmadik átok is, ami az Édenkertben jött be. A betegség.
4: It wasn't in the garden.
3: Ez nem volt az Édenkertben a bűneset előtt.
4: The spirit was released of sickness upon the earth.
3: És akkor jött egy szellem, ami behozta ezt a földre.
4: Isaiah 53, verse 4 through 6 says, he bore our sicknesses and diseases.
3: Ézsaiás 53 azt mondja, hogy ő hordozta a betegségeinket.
4: There's one more thing he bore.
3: És még egy dolog van, amit szintén elhordozott. 2 Korintus 8:9.
4: Now I have heard this verse preached in many crazy ways.
3: Hallottam a legkülönböző elképesztő módon prédikálni ezt az üzenetet, ezt a verset.
4: This is what it says.
3: Magyarázni.
4: For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that although he was rich, Yet for your sake he became poor, so that you through his poverty might be made rich.
3: Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztusnak jó téteményét, hogy gazdag lévén szegénnyé lett értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok.
4: The first way I've heard this, it's saying Jesus became poor so we could have spiritual riches.
3: Az első mód, ahogy ezt hallottam tanítani, hogy Jézus szegénnyé lett azért, hogy nekünk szellemi gazdagságot hozzon.
4: Is that true?
3: Igaz ez?
4: There's 100 other verses that teach about spiritual riches.
3: Van 100 másik vers, ami a szellemi gazdagságról beszél.
4: The only problem is this verse is in the middle of 3 chapters about money.
3: Ezzel az üzenettel az a probléma, hogy ez a vers a közepén van egy olyan szakasznak, ami kimondottan a pénzről beszél.
4: He didn't become physically poor so that I could have spiritual riches. He became physically poor so the curse of poverty would be broken off of my life.
3: Azért lett fizikailag szegény, hogy engem megmentsen a fizikai szegénységtől. Tehát itt nem a szellemi szegénységről van szó, és a szellemi jólétről.
4: I've heard this verse preached from the poverty people.
3: És hallottam ezt a verset prédikálni a szegénységi gondolkodásmóddal bíró emberekkel. Jézus szegény életet, nekünk is szegénynek kell lennünk.
4: Should I become sin?
3: Jézus bűnné lett értünk, akkor ez azt jelenti, hogy nekem is bűnné kell lennem.
4: This was a redemptive work of Christ that is not my work.
3: Ez Krisztusnak a megváltó munkája, ez nem az én munkám.
4: I follow him in the areas I'm supposed to follow him. I wasn't called to die for sin.
3: És követem őt azokban a dolgokban, amikbe követnem őt kellő, de nem kell meghalnom a bűneimért. Ő törte meg a bűneimnek az átkát. Hallottam ezt az ilyen gazdas prédikátoroknak a táborában. Tehát, hogy Jézus szegény élet azért, hogy mi gazdaggá legyünk. Tudjátok, mit jelent a gazdag szó a görögben? Azért az, hogy gazdagság legyen a mi kezünkben.
4: Massive homes and yachts and car, just we would have a flow of finances into our hands. That's what the word means.
3: Tehát ez a szó azt jelenti, hogy vannak anyagi eszközök a kezeinkben. Nem azt jelenti, hogy luxuslakásod van, meg jachtod, meg luxusautóid.
4: So the curse and the power of the spirit of poverty has been broken at the cross and during the life of Jesus Christ.
3: Tehát az átok az a kereszten és Jézus Krisztus áldozata által meg lett törve, az átok is és a szegénység szelleme is. Ez egy befejezett munka, amit napjainkban is alkalmaznunk kell.
4: One last thought, and then I'm going to lead you into prayer.
3: Még egy utolsó dolog, aztán vezetni foglak benneteket imában. És ezt az évek tapasztalatából mondom. Amikor a szegénység szellemét kiűzzük egy ember életéből,
4: at that point the curse of poverty is removed.
3: Abban a pillanatban, amikor a szegénység átka eltávolítatik,
4: does not immediately change.
3: A következő pillanatban még nem változnak meg a szegénység átkának következményei az életen. Érted?
4: In a family that's had poverty for years.
3: Egy olyan család, ami éveken keresztül a szegénység átka alatt élt, tehát például az én saját otthonom és családom is.
4: Just enough.
3: Úgy gondolkodtam annak idején, körülbelül 10 évig a gyermekeinkkel együtt is úgy éltünk, hogy elég nekem, az éppen csak elég. És amint megtört az életünk fölött az éppen csak elég gondolkodásmódja, nem azon, abban a pillanatban történt meg a változás, de a változásnak a lehetősége az azonnal jött. Értitek?
4: An entire generation to see the full results of the change.
3: Vannak családok, amelyeknek az életében egy teljes generációt igényel az az időtartam, amire nyilvánvaló jelei látszanak a felszabadulásnak. Vagy például egy földrajzi terület fölött, ha megtöretik ez az átok, lehet, hogy 2 generációnak el kell terni, amire nyilvánvalóvá válik. Persze elképzelhető az, hogy hamarabb megtörténik, nem tudom. De valami megtörténik a szellemi valóságban.
4: Something happens in my thinking realm.
3: És a következő dolog az az, hogy megváltozik valami a gondolkodásmódomban. És aztán meg kell változtatnom a gondolkodásmódomat, és kell gyakorlati dolgokat tennem az életemben. És aztán kezd majd az eredmény megmutatkozni az életemben. A gyermekeim úgy kezdik az életüket, hogy ők már szabadok ettől.
4: There's an incredible story of, well, I don't even want to tell the story. I don't want to get off. I'm going to pause on that story. So what must we do?
3: Szóval mit kell tennünk?
4: Whether it's someone in your church.
3: Hogyha van valaki a gyülekezetetekben, vagy akár te magad, először is meg kell térni.
4: Of the lie that you have believed.
3: Meg kell térned, hogy elhitted ezt a hazugságot.
4: Not until I repent does the lie begin to lose its power.
3: Mert amint megtérek, a hazugság elveszti az erejét.
4: When I saw that my way of thinking about my life and my destiny in the kingdom was wrong.
3: Tehát, hogyha az én saját életemről a látásom és a királyságról való látásom helytelen volt, akkor meg kell térnem. Atyám, tévedtem ebben a dologban.
4: Then I had someone pray with me.
3: Aztán valakit meg kell kérnem, hogy segítsen, imádkozzon, hogy segítsen megtörni annak a démoni befolyásnak az erejét az életem fölött, ami addig fogságban tartott.
4: I'm still doing this. I had to renew my mind to think like a son and to think like a citizen in the kingdom.
3: A harmadik dolog, hogy meg kell változtatnom a gondolkodásmódomat, hogy fiúként tudjak gondolkodni és a mennyek királyságának állampolgáraként tudjak gondolkozni. Hadd említsek egy szentírás verset, ami megmutatja, hogyan kell. Lukács 16:31. Hogy tudnám azt összefoglalni, ezen gondolkoztam, hogy mit jelent fiúként élni.
4: Story of the prodigal son. A wealthy father. The younger son, I want my inheritance.
3: A tékozló fiúnak a története. Tehát megosztotta az apa a két fiú között az örökséget. Az idősebb fiú a zsidó kultúrában a kétszeresét kapta a fiatalabbnak. Az idősebb báty az egy áldott fiatalember volt, de figyeljétek a szegénység szellemét. Mert észrevehetitek a vallásosság szellemét is munkálkodni ennek a fiatalembernek az életében. Amikor az fiatalabbik fiú hazajött, akkor egy partit rendeztek, és az idősebbik fiú azt mondta, én nem megyek oda be. És az apja kijött, és azt mondta, halleluja, megjött a te öcséd. Azt mondta, báty, engem nem érdekel. Rendeztél neki egy partit. És figyeljetek, hogy mit mond az idősebb báty. Évek óta szolgállak téged. Soha nem léptem át egyetlen parancsodat sem. Ez a vallásos szellem hangja. És sose adtál nekem még egy kecske fiat se, hogy együtt bulizzak a barátaimmal. Két évvel korábban milliómossá tette az örökség által őt az apja. De emiatt a gondolkodás mód miatt, ahogyan magáról gondolkozott, hogy kicsoda ő, nem tudta élvezni, nem tudta elérni az örökségéből jövő áldásokat. Hallgassátok az apának a szavait. De... szegénység szelleme. Ezt mondta az apa, figyeljetek. Fiam. Érdekes, hogy a görögben négy kifejezés van a fiúra. Ez 30-tól 35 éves korú lehetett ez a gyerek. Ő egy hűosz volt. Hűosz volt. Érett fiú. Tehát a hűosznak volt a joga, hogy megkapja az örökségét. De az apa nem ezt a szót használta, hanem egy 5 éves kisfiúra való kifejezést használt.
4: the son, my boy, the tender one with affection and the love of a daddy. That's the word he used.
3: Ő azt a szót használta, ami egy 5 éves kisfiúnak a kifejezésére
4: I'm not való. Always just a wee us. Sometimes I'm just your boy. I'm your boy. And you're my dad.
3: Tehát amikor csak úgy gondolkozz, hogy én vagyok a te kicsi fia, te meg vagy az én apukám. És mi a második dolog, amit az apa mondott?
4: You are always with me.
3: Te mindig velem vagy.
4: You know, we're taught God is always with us.
3: Te azt tanították nekünk, hogy Isten mindig velünk van. De az egy másik dolog, az egy különbség, hogy én úgy gondolkozom, hogy én mindig ő vele vagyok. Mert a fiúnak korlátlan hozzáférési joga van az apjához. A vallásosság szelleme és a szegénység szelleme az mindig próbál egy falat állítani az apa és a fiú közé. De az apa azt mondta, hogy te mindig velem vagy. És figyeljetek az utolsó szavat, ami igazán szembe megy a szegénység szellemével. Azt mondja, hogy mindenem, amin van, a tiéd.
4: Imagine the breaking of a father's heart. He had made his son. There was so much at his disposal, but his mentality, the poverty spirit, kept it out of his hands.
3: El tudjátok képzelni ennek az apának az érzését, aki mindenét odaadta a fiának, és látta azt, hogy a szegénységnek ez a szelleme a fiút távol tartja attól, hogy használni tudja azt, amit ő adott neki.
4: I heard at the last school, I kept hearing Franz say, you know Franz, think like a son.
3: Amióta ezt erről beszéltünk, sokszor hallom Francot, hogy azt mondja, hogy gondolkozzatok úgy, mint egy fiú. És aztán kerestem a Szent Szellemet, hogy hogyan gondolkozik egy fiú. Korlátlan hozzáférhetőség az atya jelenlétéhez. És az atya házának minden anyagi lehetősége a kezeimnél van és a rendelkezésemre áll. Úgy kell gondolkoznunk, mint fiaknak. Imádkozzunk. Csukjátok be a jegyzeteiteket.
4: If you're in this room and you can identify. Let me just tell you something that happened last night.
3: Hadd meséljek el valamit, ami tegnap este történt.
4: Something interesting happened to David.
3: Valami érdekes dolog történt Dáviddal.
4: He was asleep at Blast Hill.
3: Blast Hillen aludt.
4: And he awoke.
3: És felébredt.
4: And he felt like something was choking him, and fear started.
3: És úgy érezte, hogy valami folytogatja, és egy félelem jött föl benne.
4: And he got up and began to pray.
3: Felkelt és elkezdett imádkozni. Igaz? Hogyha nem így volt, akkor rázd meg a fejedet. Elkezdett imádkozni, és megtörte a félelmet. És akkor észrevette, hogy ez a szegénység szelleme, ami folytogatja. Vagy a félelem a szegénység szellemétől, vagy valami ilyesmi. Ez egy jó példa, próbálja az életünket elvágni, és próbál megfojtani bennünket.
4: To a fairly significant degree that this mentality and this lie is lodged in you. I want you to come right now and we're going to pray.
3: Hogyha úgy érzed, hogy ez a szellem munkálkodott vagy munkálkodik benned, és ilyen fajta gondolatok vannak benned, akkor most állj fel és gyere előre.
4: You say I need to repent.
3: És hogyha úgy érzed, hogy meg kell térned,
4: and I want this thing broken out of my life.
3: És úgy érzed, hogy meg akarod törni az életed fölött ezt a szellemnek a tevékenységét, akkor gyere ide előre és álljatok sorba egymás mellé.
4: Boy, about 10 years ago I'd have been the first right here.
3: 10 évvel ezelőtt én is az első sorban álltam itt elől.
4: Testimony, when that thing was broken, my life began to change. The potential changed in my life.
3: És bizonyságot szeretnék arról tenni, hogy amikor ez megtörték az életem fölött, akkor a lehetőségek megváltoztak az életemben, mert elkezdtem másképp gondolkozni magamról, az atyáról, és arról is, hogy... Tehát azt szeretném, hogyha akartok, akkor térjetek meg. Tehát változtassátok meg a gondolkozásmódotokat. Most imádkozzatok ezzel kapcsolatban magatok, saját szavaitokkal. és üzzétek ki ezt a fajta gondolkozásmódot az életetekből.
2: Elhangzott Randy Boyd, a szegénységi szemlélet című tanítása.
0: Ez volt a Hitünk Alapjai.
1: Hitünk Alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sanszmű során.

0: Növekedjünk hitben.
1: Növekedjünk hitben.
0: Felnőtté válás Krisztusban.
1: Felnőtté válás Krisztusban.
2: Ez a Rádió Sansz.
3: Ez a Rádió Sansz.
4: A következő percekben a Szellemi Hadviselés című tanítássorozat 13. részét hallhatjuk, melyben Jimmy Nymon tanít.
5: I want to talk to you today about building the tabernacle of David.
6: Szeretnénk beszélni nektek Dávid sátorának a felépítéséről.
5: How many of you are familiar with the teaching on the tabernacle of David?
6: Hányatok számára ismerős a Dávid sátoráról szóló tanítás?
5: If you are not familiar, they have the School of the Word for sale in the bookstore. There's two collections you can purchase.
6: Hogyha nem ismerős számotokra ez a tanítás, akkor itt a könyvespultnál megkapjátok, két sorozat is van erről.
5: One is the Melchizedek priesthood.
6: Az egyik a Melchizedeki papság.
5: The other is Powerhouse Keys of the Kingdom.
6: A másik pedig a királyság kulcs erőművei. Hogyha nem ismerős ez számotokra,
5: I want to encourage you to avail yourself to those resources.
6: Akkor szeretnélek bátorítani benneteket, hogy szerezzétek meg ezeket a forrásokat.
5: Now, before I start my message,
6: mielőtt elkezdeném az üzenetemet,
5: I just want to tell you how much my wife Lydia and I have appreciated being here with you.
6: El szeretném mondani, hogy mennyire nagy kitüntetés Lydia számára, feleségem számára és az én számomra, hogy itt lehetünk.
5: I told France last night.
6: Mondtam Francnak tegnap este.
5: I said, I wish I could speak all of their languages.
6: Szeretnék beszélni mindannyiótok nyelvein.
5: So I could tell them how much I love them.
6: Hogy el tudjam mondani minden egyes személynek, mennyire szeretem
5: France
6: őket.
5: Said, me too.
6: Franc azt mondta erre, hogy ezt én is szeretném.
5: But so when you see me smiling at you,
6: amikor azt látjátok, hogy rátok mosolygok,
5: I'm just saying I love you.
6: Ezzel csak azt mondom nektek, hogy szeretlek benneteket.
5: With smile language.
6: A mosoly nyelvével.
5: Father, I ask in the name of Jesus.
6: Atyám, Jézus nevében kérlek,
5: that you would impart right now.
6: Hogy
5: Father, that you would impart the blueprints to build.
6: Adj át most számunkra.
5: For every region.
6: Minden területre.
5: I speak to the angels of the nations represented here.
6: Szólok az angyalokhoz, akik a nemzetek képviseleteiben itt vannak most.
5: Serve God in building these tabernacles of David in these nations.
6: Szolgáljátok Istent azáltal, hogy Dávid sátorait építitek fel ezekben a nemzetekben. Atyám, Jézus nevében kérem ezt.
5: Speak to your angels over nations.
6: Hogy szólj az nemzetek angyalainak.
5: To empower, to help empower your people to build it.
6: Hogy segítsék és megerősítsék a te embereidet, hogy ezt építsék.
5: Holy Spirit, we welcome you here.
6: Szent Szellem, köszöntünk téged itt.
5: To teach this word in Jesus name.
6: Hogy te add a tanítást Jézus nevében, amen.
5: Yeah, I want to begin to introduce you to how the Gateway House of Prayer was established.
6: Először azt szeretném elmondani nektek, hogy hogyan épült fel a
5: Gateway
6: az imának
5: a kapuja. 24 hours per day, 365 days per year.
6: Az ima kapuja, ez az imádságnak az a háza, ahol 365 napon keresztül az évben, 24 órán keresztül dicsőítés és ima zajlik.
5: Doing 1 2-hour set per week
6: három
5: to 140
6: telt,
5: people doing 84 2-hour sets per week.
6: A három évbe telt, amíg 50 főből, akik egy héten keresztül tudták csinálni ezt a szolgálatot, több mint 300 emberrel dúzott a létszám, amivel biztosítható az, hogy folyamatosan folyjon ez a szolgálat.
5: When we started, that seemed like a lot.
6: Amikor elkezdtük, ez lehetetlennek tűnt.
5: And so when I say that to you, I imagine that sounds big to imagine trying to do that.
6: Amikor ezt beszélek nektek, akkor lehet, hogy nektek is ez túlságosan nagynak tűnik, hogy elérhető legyen.
5: We operate in a large barn that has been renovated into this prayer room.
6: Egy nagy csarnokban jövünk össze, amit felújítottunk és
5: átalakítottunk.
6: Ebben az ima teremben 180 szék van. És amikor bemész ebbe az ima terembe, akkor ima helyek vannak a fal körül körbe.
5: And we have a website that receives prayer requests from all over the world.
6: Van egy olyan internetes honlapunk, ahova ima kéréseket küldenek az egész világról. És ahogyan az imakérések jönnek hozzánk az interneten,
5: they are added to the prayer stations around the room.
6: továbbítják őket az ima helyekre, amik a teremben
5: vannak. Some examples of the prayer stations are like a prayer station for government.
6: Vannak meghatározott célú ima helyek, van például, ahol a kormányokért imádkoznak, van, ahol a képzésért, van, ahol üzleti dolgokért, van, ahol családokért,
5: és sok más témányokért.
6: Ezeket a befolyás kapuinak
5: hívjuk.
6: Ezek olyan kapuk, amik befolyásolják a
5: társadalmunkat.
6: Azt kérjük Istentől, hogy a mennyei kapukat nyissa meg a társadalom ezen területeinek a befolyásolására.
5: 140
6: fős önkéntes csapatunk van,
5: who pray over those requests night and day around the clock.
6: Több mint 40 gyülekezetből, akik
5: some of the sets have live teams similar to Exousia's worship team.
6: Vannak köztük dicsőítő csapatok, hasonló amilyen itt az Exousia dicsőítő csapata.
5: People present to lead the worship.
6: Tehát dicsőítés vezetők.
5: Big teams.
6: Nagy csapatok.
5: Other sets have only a couple of people playing worship CDs and praying over the requests.
6: Más csoportok pedig dicsőítő CD-ket tesznek be, és imádsággal töltik az időt.
5: We determined several years ago,
6: néhány évvel ezelőtt elhatároztuk,
5: that what was most important,
6: hogy ami a legfontosabb, nem az a legfontosabb, hogy hányan vesznek részt az összejövetelen,
5: no matter how large or small,
6: nem számít, hogy mennyire nagy vagy kicsi az a csoport,
5: with 24 hours per day, 7 days per week,
6: de 24 órás és heti 7 napos szolgálatban,
5: stand before him in this room and ask for his kingdom to come on earth and in our region as it is in heaven.
6: Tehát nem a csoportok mérete lényeg, hanem az, hogy a hét minden napján 24 óra hosszat szálljon az ima Istenhez, hogy az ő királysága jöjjön el a földön úgy, ahogy megvan a mennyben.
5: And we have different ways we pray in larger and smaller meetings.
6: Különböző módokon imádkozunk a kisebb vagy nagyobb csoportok idején.
5: So the size of the meeting and the leadership of the Holy Spirit determine what we do in each meeting.
6: Az alkalomnak a résztvevők mérete és a Szent Szellem vezetése határozza meg, hogy hogyan folyik az adott alkalom.
5: Next to the Gateway House of Prayer in another building,
6: a mi épületünk mellett van egy másik épület.
5: We have personal ministry rooms.
6: Ahol vannak személyes
5: szolgálati szobák.
6: Ezekben a szobákban 3-4 személyből álló csoportok szolgálnak azok felé, az emberek felé, akik bejönnek oda segítséget kérni, imádkoznak gyógyulásért, vezetésért, profétikus
5: szolgálatra.
6: Ez valószínűleg a legérdekesebb szolgálati mód, amivel szolgálunk a környezetünkben élő emberek felé. Nagyon sokan jönnek személyes kéréseikkel. 4-6 órát óra hosszat van nyitva ez.
5: Now let me say this about the 30 local churches.
6: 30 helyi gyülekezet vesz ebben részt.
5: These churches that are involved are not all from our network.
6: Ezek a gyülekezetek közül nem mindegyik tartozik a mi hálózatunkhoz.
5: They come from several networks and denominations.
6: Hanem néhány más gyülekezeti hálózatból és felekezetből jönnek.
5: Karizmatikusok,
6: reformátusok, presbiteriánusok,
5: Mennonites, brethren,
6: Biblia gyülekezet.
5: We've had many kinds in the house of prayer.
6: Sokféle gyülekezet tagjai vannak együtt az imaházában.
5: We learned a long time ago that where we could not bring everyone into agreement on everything in our doctrine.
6: Régen megtanultuk azt, hogy nem szükséges, hogy
5: minden dologban
6: egyet értsünk, bár egyet értünk abban, hogy Jézus az Úr.
5: With the Bible as our textbook for prayer.
6: És a Biblia az imádságunk tankönyve.
5: We can agree together to pray the word.
6: Egyetértünk abban, hogy
5: Isten szava alapján imádkozunk.
6: És kérjük azt, és elvárjuk, hogy Isten megnyilvánuljon a mi környékünkön.
5: We know from, I think it's Psalm 133.
6: Tudjátok a 33. Zsoltárt,
5: that that in spite of differences, when brothers dwell together in unity,
6: hogy a különbözőségek ellenére, amikor a testvérek együtt vannak, együtt lakoznak,
5: God will command an anointed blessing.
6: Akkor Isten áldást küld oda, és
5: I'll
6: kenetet.
5: Talk more about that later.
6: Fogok erről még beszélni
5: később. What I want to begin to do is teach you how God led us to build the house of prayer.
6: Most arról szeretnének tanítani benneteket, hogy Isten hogyan vezetett bennünket, hogy az imaházat
5: felépítsük.
6: Először szeretnék a történetünkről beszélni. Néhány speciális gyakorlati dologról, amit
5: meg kell tenni.
6: Szeretnék arról tanítani, hogy milyen a kapu
5: életmód.
6: És hogyan motiváltuk a csapatunkat, hogy ebben részt vegyenek és ebben dolgozzanak.
5: So here's our the first two practical things.
6: Az első két gyakorlati dolog, amit szeretnék megmutatni nektek, és aminek a történetét el szeretném mondani.
5: The first one is know you are called to do this.
6: Az első az, hogy legyél biztos abban, hogy ez a te elhívásod.
5: The second point is to seek apostolic support.
6: A második dolog, keres apostoli támogatást.
5: Let me tell you my journey on this.
6: Hadd mondjam el az én történetemet ezek vonatkozásában.
5: I was sent by my pastor and the Holy Spirit from Texas to start a prayer ministry.
6: A pásztorom és a Szent Szellem által küldettem el Texasba imaszolgálatra.
5: I moved up into the Pennsylvania region and joined a Mennonite church.
6: Pennsylvaniába mentem és a valamilyen gyülekezethez csatlakoztam.
5: Through the process of time, I became their prayer director.
6: Az idő múlásával ott az ima szolgálat vezetője lettem.
5: An associate pastor.
6: Később pedig másodpásztor, társpásztor.
5: Support, yeah. There were many times when leading that prayer ministry.
6: Gyakran miközben ezt az ima szolgálatot
5: vezettem. I was the only one that would show up for prayer.
6: Én voltam az egyetlen, aki összegyűltem imádkozni. És ez nagyon elbátortalanító volt.
5: I heard the Holy Spirit say to me one day when I was praying alone on my front yard.
6: Hallottam a Szent Szellemet, ahogy szól hozzám egy napon, mikor együtt egyedül imádkoztam.
5: Do not despise the day of small beginnings.
6: Hogy
5: you have not begun to see what I'm going to do through you.
6: Ne bátortalanodj el a kicsin kezdetem, mert meg fogod ma látni, hogy miket fogok elvégezni rajtad keresztül. Azt mondtam, hogy ó, rendben van, Istenem.
5: One night after being a pastor for several years,
6: egy éjszaka, amikor már egy ideje, néhány éve segédpásztor voltam,
5: about to go before the judgment seat of Christ.
6: Kaptam egy álmot a Krisztus ítélő széke
5: előtti
6: helyzetről. Az én munkáim nem volt,
5: words can do no justice to the terror that I felt inside my heart.
6: Esetben voltak kedvesek az Úr előtt.
5: I was begging God for another chance.
6: És ebben az álmomban Istenhez könyörögtem egy újabb lehetőségért.
5: And I was reminded of the verse that it's appointed once for men to die and then face the judgment.
6: És emlékeztettem arra a Biblia versre, ahol az van, hogy először
5: I awakened out of that dream with my heart racing.
6: Először meghalunk, és utána az ítélet.
5: I was weeping.
6: Ott sírtam.
5: And I pretty much cried all day.
6: Szinte egész nap sírtam.
5: Through the process of that experience,
6: ezen élmény folyamán,
5: day, a következő napon, Pennsylvania to Kansas City, Missouri.
6: Elrepültem Pennsylvaniából Kansas Citybe, Missouri államba.
5: I spent 3 days out at a place called the International House of Prayer.
6: Három napot töltöttem ott a nemzetközi imaházában.
5: During that time, the Lord began to show me how I had allowed my relationship with Him to be corroded.
6: Ez idő alatt az Úr megmutatta nekem, hogy hogyan töltsem vele a személyes időmet.
5: I was doing things for him, but not doing things with him.
6: Mert ő érte tettem dolgokat, de nem vele együtt tettem a dolgokat.
5: So the Holy Spirit began to put this desire in me to have this kind of 24/7 prayer room in our location in Pennsylvania.
6: És a Szent Szellem ott kezdte el az én szívemre helyezni azt, hogy hozzunk létre egy ilyen 24 órás, 7 nap tartó, a 7 minden napja lévő ima szolgálatot Pennsylvaniában.
5: Called me to join him in establishing a 24/7 worship and prayer ministry.
6: Abbannak az évnek az őszén kaptam meghívást arra, hogy létrehozzak egy ilyen fajta szolgálatot.
5: And through the process of time we became best friends.
6: És az idő folyamán legjobb barátokká váltunk.
5: We started that ministry and it grew to about 40 hours per week of worship and prayer rather quickly.
6: Elég hamar sikerült összegyűjtenünk arra
5: so
6: embereket.
5: That was 20 two-hour prayer sets per week.
6: 20 csapat volt, akik 24 órát elosztva imádkoztak és dicsőítettek.
5: Had around 250 people in attendance each week.
6: 250 ember jött minden hétre.
5: After a year and a half of growing, there was a significant division between the leaders of the House of Prayer and apostolic leadership in our region.
6: Másfél év növekedés után egy megosztás jött be a vezetőség közé.
5: The House of Prayer leadership team dishonored the apostolic leaders and fired their regional oversight team, declaring they did not need leaders over them.
6: Az imaháznak a vezetői közül néhányan elutasították az apostoli vezetést, és saját maguk kezébe akarták venni az irányítást.
5: And they did this without my knowing it.
6: És azért anélkül tették ezt, hogy ezt velem közölték volna.
5: I resigned the next day and the House of Prayer fell apart within a few weeks.
6: És amikor én ezt megtudtam, akkor visszavonultam, kiléptem, és az imaháza néhány héten belül teljesen
5: rombozott. It brought significant distrust into our region related to anything called House of Prayer.
6: És ezután még szóba hozni is nehéz lett volna ezt a fajta szolgálatot ott a mi területünkön.
5: People were very suspicious if you said House of Prayer.
6: Az emberek nagyon gyanakvóvá váltak, hogyha meghallották egyáltalán az imaháza kifejezést.
5: What happened?
6: Aztán mi történt?
5: Spiritual warfare happened.
6: Szellemi harc kezdődött.
5: At the end of September in 2005,
6: szeptemberének a végén,
5: Barry Whistler called me and encouraged me not to give up on my vision for 24/7 worship and prayer.
6: Barry Whistler felhívott engem és bátorított engem, hogy ne adjam fel a látásomat a folyamatos ima és dicsőítéssel.
5: And he offered to help me rebuild the House of Prayer.
6: És felajánlotta segítségét az imaházának az
5: újraépítésében.
6: Október 25-én 2005-ben kezdtük újra.
5: We started with about 15 people.
6: Körülbelül 50 emberrel kezdtük.
5: That was a large drop from 250 people.
6: Ez egy nagy létszámcsökkenés volt a korábbi 250-hez képest, és ez nagyon elbátortalanító volt.
5: 40 hours a week of worship and prayer.
6: 40 óra
5: hours a week of worship and prayer.
6: Heti 40 óra ima és dicsőítésről heti 2 órára ment le.
5: If you desire to establish a 24/7 tabernacle of David,
6: de hogyha az a te szenvedélyed, hogy létrehoz egy ilyen szolgálatot,
5: this house of prayer for all nations,
6: és az imaházát a nemzetekért,
5: you need to know that you're called to this.
6: Tudnod kell azt, hogy erre van elhívásod, mert ez meg lesz próbáltatva.
5: The devil will be looking for weaknesses in you.
6: Az ördög keresni fogja a te gyengeségeidet és a csapatodban a gyengeségeket, hogy kihasználja azokat és tönkretegye a munkát.
5: Which leads to my second point.
6: Ami elvezet a
5: második
6: pontomhoz, hogy keresd az apostoli elfedezést.
5: Mine was a blessing. I wasn't praying for apostolic covering.
6: Számomra ez egy áldásként jött,
5: apostolic covering called me up and said, can I help you?
6: Hanem az apostoli elfedezés maga hívott fel engem.
5: It takes humility to say yes.
6: És biztosította a támogatásáról.
5: To be able to
6: nekem
5: say, I don't want to do
6: került,
5: this alone.
6: Hogy igent mondtam rá, és megértettem
5: this
6: azt, hogy nem vagyok képes ezt egyedül csinálnom. És ez jelentette a nagy különbséget a szolgálatunkban korábbiakhoz. A mi felügyelő csapat, aki fölöttünk volt, soha nem akart kontrollálni minket. hanem mindig csak a hatalmokkal akartak támogatni minket. És így rajtuk keresztül az ő példájukon tudtam megtanulni, hogy hogyan tudok jó vezető lenni.
5: Okay, now the third practical point I want to make to you.
6: A harmadik gyakorlati tanács, amit adni szeretnék nektek.
5: Simply start.
6: Egyszerűen az, hogy kezdjétek el.
5: Start with yourself and start with a few others.
6: Kezdjétek el ti magatok és még néhányan rajtatok.
5: We started with 15 people.
6: Mi 15 emberrel kezdtük el.
5: I asked a senior leader at the International House of Prayer in Kansas City.
6: Megkértem az első vezetőjét a nemzetközi imaháznak Kansas Cityben.
5: I asked him what he would recommend we do to start a house of prayer in our region.
6: Kérdeztem tőle, hogy mit javasol, hogy mit tegyünk, hogy a saját területünkön is el tudjunk kezdeni.
5: He told me pray 6 to 10 hours every day for 3 months, then reevaluate if you're called to this.
6: Azt mondta, hogy imádkozzál 6-10 órát naponta heteken keresztül, és akkor majd hívjál fel újra, aztán beszélgetünk erről.
5: I certainly did not like his answer.
6: Természetesen nem tetszett nekem az ő válasza, egészen őrültségnek tűnt.
5: However, after I began to worship and pray for 4 hours a day,
6: aztán mégis, ahogy elkezdtem napi 4 órát dicsőíteni és imádkozni az Úrhoz, eközben megértettem, hogy miért adta ezt a tanácsot nekem.
5: If you're called to lead a tabernacle of David or a house of prayer,
6: hogyha az az elhívásod, hogy Dávid sátorát vagy az imaházát vezessed,
5: then you're called to lead by example.
6: Akkor példa által kell, hogy vezetve legyél.
5: I'll say this to you. If you want to do this, simply find a place and start seeking God.
6: Azt tanácsolom tehát nektek, hogy keressetek egy helyet és kezdjétek el Istent keresni.
5: I'm going to give you a recommendation that's a little bit different than what we did.
6: Fogok nektek ajánlani valamit, ami egy kicsit nehezebb annál, mint ahogyan mi csináltuk.
5: I recommend starting with 1 2-hour prayer meeting every day at the same time every day.
6: Azt ajánlanám, hogy kezdjétek el egy 2 órás ima alkalommal ugyanazon időpontban minden nap.
5: When you do it at the same time every day.
6: Az embereknek tudniuk kell azt, hogy te minden nap abban a 2 órában ott vagy.
5: The first thing, or that's the third thing. The fourth thing.
6: Ez a harmadik dolog volt, a
5: negyedik. Begin to establish your vision and values for the ministry.
6: Kezdjétek el értékelni a
5: látásokat. So while you and your group are praying, begin to ask God, God, what do you want us to do with this house of prayer?
6: És kezdjétek el Isten tervét keresni abban, hogy mi
5: Lord,
6: az ő célja az imaházával.
5: Lord, what's your vision for this house of prayer?
6: Mi a látásod az imaháza
5: számára? After we began, I sat for almost 6 months every day in an office.
6: Amikor mi elkezdtük, 6 hónapig minden nap az irodámban voltam.
5: I was seeking God for what his vision was for Gateway.
6: Kerestük Istent, hogy mi az ő terve a Gateway imaházával kapcsolatban.
5: I don't know if you've ever tried to seek God for a vision before.
6: Nem tudom, hogy korábban próbáltátok-e Istent keresni látásért vagy vezetésért. Kell Istent keresni.
5: I'm going to give you a recommendation that's a little bit different than what we did.
6: Fogok nektek ajánlani valamit, ami egy kicsit nehezebb annál, mint ahogyan mi csináltuk.
5: I recommend starting with 1 2-hour prayer meeting every day at the same time every day.
6: Azt ajánlanám, hogy kezdjétek el egy 2 órás ima alkalommal ugyanazon időpontban minden nap.
5: When you do it at the same time every day.
6: Az embereknek tudniuk kell azt, hogy te minden nap abban a 2 órában ott vagy.
5: The first thing, or that's the third thing. The fourth thing.
6: Ez a harmadik dolog volt, a
5: negyedik. Begin to establish your vision and values for the ministry.
6: Kezdjétek el értékelni a
5: látásokat. So while you and your group are praying, begin to ask God, God, what do you want us to do with this house of prayer?
6: És kezdjétek el Isten tervét keresni abban, hogy mi
5: Lord,
6: az ő célja az imaházával.
5: Lord, what's your vision for this house of prayer?
6: Mi a látásod az imaháza
5: számára? After we began,
6: számára.
5: I sat for almost 6 months every day in an office.
6: Amikor mi elkezdtük, 6 hónapig minden nap az irodámban voltam.
5: I was seeking God for what his vision was for Gateway.
6: Kerestük Istent, hogy mi az ő terve a Gateway imaházával kapcsolatban.
5: I don't know if you've ever tried to seek God for a vision before.
6: Nem tudom, hogy korábban próbáltátok-e Isten

0: Use for the ministry.
1: Kezdjétek el értékelni a
0: So while you and your group are praying, begin to ask God, God, what do you want us to do with this house of prayer?
1: És kezdjétek el Isten tervét keresni abban, hogy mi
0: Lord,
1: az ő célja az imaházával.
0: Lord, what's your vision for this house of prayer?
1: Mi a látásod az imaházra?
0: After we began, I sat for almost 6 months every day in an office.
1: Amikor mi elkezdtük, 6 hónapig minden nap az irodámban voltam.
0: I was seeking God for what his vision was for Gateway.
1: Kerestük Istent, hogy mi az ő terve a Gateway imaházával kapcsolatban.
0: I don't know if you've ever tried to seek God for a vision before.
1: Nem tudom, hogy korábban próbáltátok-e Istent keresni látásért vagy vezetésért.
0: It can be very frustrating.
1: Ez időnként nagyon frusztráló
0: tud lenni. Jimmy, write down your values that I've taught you over all these years of walking with me.
1: És ő azt mondta nekem, hogy Jimmy Wright, írd le mindazokat az értékeket, amiket tapasztaltál, amiket áttéltél
0: velem az elmúlt években.
1: Hogyha ezeket az értékeket összeírod és végignézed, akkor meg fogod látni abból a tervet,
0: so I wrote out my values on a piece of paper.
1: A te életedre. Fogtam ezért egy darab papírt, és felírtam az értékeimet, felbátorított
0: ezeket. What's the more important values? What are the less important values?
1: Azt megkérdeztem az úton, hogy melyik számodra a legértékesebb értékes.
0: I probably had like 30 on a white piece of paper.
1: És melyik a legkevésbé értékes? Körülbelül 30.
0: So I began to move lesser values under larger values.
1: És elkezdtem sorrendbe rakni ezeket az értékeket.
0: Until we came down to one significant core value for us.
1: Egészen addig még az egy és legfontosabb.
0: That core value is that Jesus Christ is worthy.
1: Érték jöjjön ki, és ez az volt, hogy
0: Jézus
1: Krisztus
0: worthy of having people who stand before him night and day and tell them that he's awesome.
1: Jézus Krisztus méltó arra, hogy emberek a nap 24 órájában előtte álljanak, és azt mondják nekik, hogy ő szent, és mindenek felett valós csodálatos. Aztán a folyamat következő része a vezető csapat kiépítése. Imádkozás és böjtölés által kell összehozni ezt a csapatot.
0: Let me tell you why this is important.
1: Hadd mondjam el, hogy ez miért fontos.
0: You're going to need this to call others to your vision.
1: Szükségetek lesz arra, hogy mások is átvegyék a ti látásotokat.
0: This helps them decide or discern whether they're called to join you or not.
1: Mert ez alapján tudják eldönteni, hogy akarnak-e csatlakozni hozzátok, vagy nem.
0: All right. 5.
1: Ötödik pont.
0: Establish a filter for who will serve on your staff.
1: Ki kell fejleszteni annak a szűrőjét, hogy kik szolgálhatnak a csapatodban, és
0: One
1: kik
0: thing
1: nem.
0: That's been important to us in our house of prayer,
1: az egyik dolog, ami nagyon fontos számunkra, az
0: is that all those serving in Gateway,
1: hogy mindazok, akik a Gateway imaházban szolgálnak,
0: that those serving be members of a local church in good standing.
1: Azok legyenek megbízható tagjai egy helyi gyülekezetnek, stabil tagjai.
0: Good standing means they like their local church.
1: A stabilitást abban értem, hogy szeressék a saját gyülekezetüket.
0: And serve there without causing problems.
1: És úgy szolgáljanak ott,
0: like the ones Pastor Barry shared about the last couple days.
1: Ahogyan egyszer Barry pásztor beszélt arról az elmúlt napokban.
0: Now, I recognize in the different countries that you're in,
1: azt vettem észre, hogy a különböző országokban, ahonnan vagytok, különböző dinamikában vagytok,
0: that will determine whether you can apply everything I'm giving you here.
1: Ami meghatározza azt, hogy képesek vagytok-e mindazokat a dolgokat alkalmazni, amikről beszélek.
0: One filter we use to determine who will serve on our staff is a simple application packet.
1: Az egyik szűrő, ahogyan mi kiválasztjuk azt, hogy kik szolgálhatnak a csapatunkban, az a következő alkalmazásmód.
0: In it we ask about their calling, their gifts, their talents.
1: Megkérdezzük az elhívásokat, az ajándékokat, a képességeket, a gyülekezeti kötődéseket és még néhány dolgot.
0: But also we put forth our mission, vision and values in this packet.
1: És előadjuk a mi szolgálatunknak a látását ebben a csomagban.
0: And what we expect from our volunteers if they join the Gateway House of Prayer team.
1: És hogy mit várunk el az önkénteseinktől, akik csatlakoznak a Gateway House imaházhoz.
0: What this has helped do is provide clear communication when someone joins about what the expectations are.
1: Ez abban segít, hogy világosan tudjuk kommunikálni azt, hogy mik az elvárások a jelentkezők felé.
0: and it saved us.

0: any fights later.
1: És ez sok későbbi harctól őriz meg bennünket.
0: When someone doesn't like something I'm giving a direction about.
1: Hogyha valaki nem ért egyet, vagy nem szereti azokat a dolgokat, amiket elvárunk tőle, akkor elő tudjuk venni. Akkor alá tudjuk, elő tudjuk venni ezt a szerződés papírt, amit ő korábban aláírt. És hogyha azt mondja, hogy hát igaz, hogy aláírtam, de nem igazán
0: olvastam végig,
1: akkor meg tudom neki mondani, hogy jó, hát
0: want to serve in the Gateway House of Prayer.
1: Kérnélek, hogy olvasd végig, és ha még mindig akarsz szolgálni, akkor gyere vissza.
0: It builds respect for one another.
1: És így egy
0: many people, especially the less experienced or younger people,
1: kevésbé tapasztalt vagy fiatal emberek is
0: do not like the fact that we have a filter for who will serve on staff.
1: Fiatal emberek nem szeretik azt, hogy ilyen módon meg szeretnénk szűrni a jelentkezőket.
0: But if you do not have a filter for who will serve,
1: de hogyha nem szűröd meg a jelentkezőket,
0: all those who are frustrated with their church,
1: akkor mindazok, akik a saját gyülekezetükben frusztráltak,
0: who have difficulty submitting to authority,
1: akiknek nehézséget okoz az, hogy hatalommal menjenek,
0: they will show up at your door of your ministry.
1: Meg fognak jelenni nálad.
0: We learn this all the hard way.
1: Ezt mi mind elég nehéz módon tanultuk meg. Tehát most már van szűrőnk.
0: And if you want to learn the hard way,
1: de hogyha te végig akarod járni ezt a rögös utat, akkor csak
0: and then you will have a filter.
1: És aztán majd neked is lesz szűrőd.
0: They'll most certainly cause you some problems.
1: Ami leggyakrabban okozhat problémát.
0: They will most certainly not submit to your leadership team's authority.
1: És aki nem veti alá magát a vezetői hatalomnak.
0: Seriously, not having a filter is what hurt us in the first house of prayer that failed.
1: Komolyan mondom, hogy az első imádságházának az összeomlását az eredményezte, hogy nem volt ilyen szűrő.
0: And ultimately, not having a filter is what gave us a bad reputation in the region.
1: És hogyha nincs szűrőd, az egy alás az értékedet ott abban a területen, ahol
0: to be honest
1: ahol
0: with you,
1: szolgálsz.
0: Barry Whistler was the one who insisted that I have this process in place.
1: Barry Whistler volt az, aki bátorított engem, hogy ezt ilyen
0: originally,
1: módon csináljuk.
0: I did not like it.
1: Eredetileg én nem szerettem volna ezt.
0: But this is why I need, and this is why you need apostolic oversight in your life.
1: De ezért van szükségünk apostoli felügyeletre az életünk felett és
0: just
1: a szolgálatunk
0: like a,
1: felett.
0: As a spiritual dad,
1: ugyanúgy,
0: spiritual father,
1: mint egy szellemi atya, szellemi apuka.
0: He said, "Son, you'll thank me later for this."
1: Azt mondta,
0: son, child. You'll thank me later for this.
1: Fiam, hálás leszel ezért nekem később.
0: He really did. He said, "One day you will thank me for this."
1: Ő ezt mondta már előre,
0: he
1: hogy
0: said it would protect me from those who are really seeking to serve
1: őrizni
0: only themselves through the ministry.
1: Mert megőriz azoktól a személyektől, akik csak magukat akarják szolgálni a szolgálatukkal.
0: And he was right. Many times over and over again in the 6 years.
1: És teljesen igaza van, ez bebizonyosodott az elmúlt 6 évben újra meg újra.
0: Many people have come throughout the 6 years that we've been operating and wanted to do a set.
1: Sok ember, aki jött a 6 év folyamán és szeretett volna egy csapatot összehozni,
0: when I handed them the application,
1: amikor odaadtuk nekik a,
0: they were no longer interested in doing the set.
1: Odaadtuk nekik a belépés előtt ezt a nyilatkozatot.
0: Oh, you mean there's rules?
1: Oh, hát itt szabályok vannak.
0: You mean you have some order to what you do here?
1: Ti megmondjátok, hogy mit csinálhatok itt?
0: Absolutely.
1: Abszolút. Tökéletesen.
0: Think about this for a minute.
1: Gondolkozzatok egy kicsit ezen.
0: When Blast Hill gets a 24/7 365 day a year Tabernacle of David.
1: Hogyha Blast Hillen lenne egy napi 24 órás, heti 7 nap, évi 365 napon
0: you will
1: keresztül
0: not be
1: működő,
0: able to run that on zeal alone.
1: Működő imádat,
0: you could do one
1: David
0: just
1: sátora,
0: like we've been, let's use, let me say it this way, just like we've been doing.
1: Ugyanúgy, ahogy mit csináltuk
0: with the Tabernacle
1: idején,
0: of David meeting each night.
1: Ahogy most csináltuk az
0: you could do that with fire and zeal one night in a row.
1: Minden nap,
0: but one
1: minden
0: 2 hour set after
1: tenni.
0: Another 2 hour set after another 2 hour set after another, you need some order.
1: De ahhoz, hogy ez, tehát ha csak esténként akarod csinálni, ezt meg tudod tenni, de hogyha 2 óránkénti váltásokban folyamatosan
0: let me give you an
1: megy,
0: example.
1: Ahhoz ez egy komoly szervező munkát
0: igényel. We will have worship teams who will be worshiping on their 2 hour set.
1: Voltak nálunk is dicsőítő csapatok, akik 2 óránként váltották egymást.
0: And it's the next team's turn to come up and lead worship.
1: És most jön a következő dicsőítőcsapatnak a két
0: órája.
1: Nem álltak le a dicsőítéssel addig sem, hanem csak helyek
0: cseréltek.
1: És egy szükségünk volt arra, hogy ezt megszervezzük, ezt a cserét.
0: Sometimes what would happen is teams would play longer than they are supposed to.
1: Előfordult korábban az,
0: hogy csapatok preferring your brother.
1: Tovább játszottak, tovább szolgáltak,
0: it's sure not loving your neighbor as yourself.
1: Mint a megszabott idejük.
0: So this is why we have many things to keep order in place.
1: Ez nem egy olyan hozzáállás volt, ami szerest fele barátodat, mint magadat, parancsolatát kimeríteni.
0: We look at the methods that we use.
1: Át kellett néznünk azokat a szabályokat, amiket alkalmaztunk, mert ez egy olyan váz, mint a testünkben a csontváz, ez adja a tartást a testünknek. Hogyha nem lenne csontvázom,
0: I'd be a big blob and a mess up here, wouldn't I?
1: Akkor egy ilyen nagyrakás
0: serves the fluid parts of
1: valami lennék itt, mert a csontvázad tartást a testem lágy részeinek.
0: Go ahead. As you develop this, you want to develop a structure that serves the Holy Spirit but does not quench the Holy Spirit.
1: Ahogy kifejlesztesz egy rendet, egy rendszert, az lehetővé teszi a Szent Szellemnek, hogy szolgáljon, és nem szorítja ki a Szent Szellem működését. Ezt neked kell létrehoznod, hogy a te környezetedben ez hogy tud működni. És nagyon hálás lesz a bölcs tanácsokért.
0: Establish an equipping or training service.
1: A képzési szolgálatot kell létrehozni.
0: We had an equipping or training service.
1: Egy felkészítő szolgálatot kell létrehozni. Ezt az első naptól fogva csináljuk.
0: Now we did not call it that at that time.
1: Akkor még nem így hívtuk.
0: We simply used it as one of our worship and prayer meetings.
1: Hanem az egyik dicsőítő és imádó alkalmunkat, amikor emberek kezdtek jönni különböző felekezetekből és hátterekből,
0: it became evident that we needed to teach and equip in many areas.
1: Nyilvánvalóvá vált számunkra az, hogy tanítanunk és képeznünk kell őket sok területen.
0: Pentecostal, Baptist.
1: Pünkösdi baptista.
0: We need training.
1: Szükségünk volt képzésre.
0: So we enacted a once a week training night.
1: Így aztán létrehoztunk hetenként egy képzési estét,
0: where anyone from the community or region can come and learn about the Gateway House of Prayer.
1: Ahova bárki eljöhet a környék bármelyik gyülekezetéből, hogy tanuljon a Gateway imaházról.
0: Not just our staff.
1: Nem csak a te saját
0: csapatod. Anyone who wants to come.
1: Hanem bárki, aki jönni akar.
0: And I would, while we are equipping them,
1: és amire felkészítjük őt, vagy amiért felkészítjük őt.
0: I would use this to call intercessors, musicians and singers to the house of prayer to serve.
1: Minden héten hívok erre az alkalomra közbenjárókat, zenészeket, dicsőítésvezetőket.
0: Most houses of prayer that I have worked with that fail.
1: A legtöbb olyan imaház szolgálat.
0: This is one of the significant reasons why.
1: Amikkel együttműködtem.
0: They simply do not equip people.
1: Leggyakrabban azért buktak el abban a szolgálatban, mert nem képezték az embereket, mielőtt beálltak volna a szolgálatba az ima ház szolgálatában. És mi pedig használtuk ezt a látást, tanítottuk az embereket. Hetedik
0: pont. Add sets as quickly as possible.
1: Állíts be csapatokat olyan gyorsan, amilyen gyorsan csak lehetséges. Amikor elindítod a szolgálatot, van mondjuk napi egy-két órás csapat, és van valaki, aki szeretne beállni, csatlakozni. Nem kell várni mondjuk 6 hónapot.
0: You say, do you love Jesus?
1: És megkérdezni tőle, hogy szereted Jézus?
0: Yes, okay. Can you pray?
1: Tudsz imádkozni?
0: Are you holy?
1: Szent vagy?
0: They say no, I say do you want to be?
1: Azt mondja nem, azt mondod neki, hogy és akarsz az lenni?
0: Can you run a CD player?
1: Tudsz kezelni egy CD játszót?
0: They say yes?
1: Azt mondja igen.
0: I say you're qualified.
1: Azt mondom, akkor megfelelsz.
0: Some of you would say, but what if they have sin in their life?
1: De valaki azt mondja, és mi van, hogyha bűn van az életében?
0: It's going to be hard for them to stand 2 hours before God every day and keep that.
1: Akkor lehet, hogy nehézségbe ütközhet az, hogy 2 órát Istenre álljon naponta is megállott. Amit mondani szeretnék valójában ezzel az egésszel.
0: Sometimes we see just like the building we saw up on the screen.
1: Az az, hogy időnként, mint ahogy itt is láttuk a kivetítőn,
0: our minds,
1: az épületet,
0: the product.
1: Az elménkben látjuk a
0: kész.
1: Látunk egy erőművet.
0: We see signs and wonders and miracles.
1: Látunk jeleket, csodákat.
0: And the testimony of Jesus coming out of there.
1: És Jézus bizonyság tétele jön ki ebből.
0: Kingdoms being subdued.
1: A királyság elkezd megjelenni.
0: But folks, there will be a process to get to that place.
1: De fiúk, van egy folyamata annak, ahogy ez létrejön.
0: When we first started, I set the bar too high.
1: Amikor először elkezdtük, túl magasra tettük a létet.
0: So they couldn't step over it. They'd be like, oh.
1: És nem tudták sokan átlépni.
0: So I decided I'd put the bar on the ground.
1: És először, másodszor aztán azért mondtam, hogy tegyük le akkor a földre a létet.
0: If you believe in Jesus,
1: és azt mondtam, hogy ha hiszel Jézusban,
0: sincerely trying to walk uprightly,
1: és komolyan törekszel arra, hogy helyesen
0: you
1: járj,
0: will make a 6-month commitment,
1: akkor kapsz egy 6 hónapos lehetőséget arra,
0: you can serve,
1: hogy szolgáljál.
0: And our schedule, as it began to grow,
1: A mi előjegyzési naptárunkban, ahogy az elkezdett növekedni, nagyon-nagyon zűrzavaros volt.
0: If you saw it on paper,
1: hogyha papíron láttad volna,
0: you would have a block here and a block here and a block here and a block here.
1: Akkor össze-vissza voltak a két órás blokkok.
0: And I didn't like that because I wanted to build orderly.
1: Mert én nem nagyon szerettem ezt, mert én szeretek rendszerezetten
0: szervezni. But the Lord said, I will build it and I will fill it in.
1: De az Úr azt mondta, hogy én építem ezt, és én fogom betölteni ezt.
0: About 3 years after we started, we were 24 hours a day, 7 days per week.
1: Körülbelül egy évvel az indulás után már minden óra be volt töltve.
0: And maybe one of the most important reasons to do it this way.
1: És miért tettük ezt? Mi volt a legfontosabb oka annak, hogy ezt így tettük?
0: Continuous progress encourages the saints in their work.
1: Azért, mert a folyamatos fejlődés és növekedés az bátorítja a szenteket a munkájuk végzésében.
0: If you say I will absolutely not do it unless I have a full worship team every set.
1: Hogyha azt mondod, hogy hát ez nem tudom én ezt összeszervezni, hát itt van 4 dicsőítő csapat, minden 2 órás.
0: Very small, well, until Jesus comes.
1: Akkor
0: you can pray about it,
1: hozzá,
0: God may tell you different.
1: Akkor nem sokra fogsz jutni, még Jézus visszajön.
0: After we number 8.
1: 8. pont.
0: Build relationships with leaders in your region.
1: Építsetek kapcsolatokat a régiótokba tartozó vezetőkkel.
0: I know this is probably the most difficult thing I'm asking you to do.
1: Tudom, hogy valószínűleg ez a legnehezebb dolog, amire kérlek benneteket, vagy amit mondok.
0: It shouldn't be. We should all love one another.
1: Nem kéne ennek így lennie, szeretünk kellene egymást. De tudom, hogy ez nehézségekben
0: is. After we finished our renovations on the barn, turning it into a prayer room.
1: Amikor befejeztük az átalakító munkálatokat a csarnokunkon és az ima termését.
0: We invited pastors from many churches in the region.
1: Nagyon sok pásztort meghívtunk sok gyülekezetből, ami a környéken van.
0: To come bless the work and ministry of Gateway House of Prayer.
1: Hogy jöjjenek és áldják meg az ima.
0: We had a time of worship.
1: Házunkat, az imaházat,
0: I shared with them the previous history of the house of prayer that failed.
1: Megosztottam velük az előző imaházának a történetét, ami elbukott.
0: As many of those pastors were affected by it.
1: Mert sok pásztor érintett volt abban, részt vett abban is.
0: And I repented. I identificationally repented for the sins that had been committed by the previous leadership team to them. I told them, please forgive me. Forgive us.
1: Nyilvánosan bocsánatot kértem tőlük azokért a hibákért, ami az előző próbálkozásnak a bukásához eredményezte.
0: And one of the pastors,
1: az egyik pásztor,
0: stood up and pronounced forgiveness.
1: Fölállt és nyilvánosan megbocsátott.
0: He said, I break the limitation that's been set over you in the name of Jesus.
1: Azt mondta, hogy megtöröm azokat a korlátokat, amiket rád helyeztek.
0: One of my staff members said,
1: az egyik csapattagunk azt mondta,
0: he said, when he did that,
1: azt mondta, hogy amikor ez a pásztor,
0: I got goosebumps on my goosebumps.
1: Akkor
0: the power of the Holy Spirit was definitely present.
1: A Szent Szellemnek a jelenléte nyilvánvalóan jelen volt.
0: Obviously the limitation was lifted.
1: Nyilvánvalóan ezek a korlátok eltávolodtak.
0: And for a season I would have a volunteer call the pastors who had people serving in Gateway.
1: Egy darabig volt egy önkéntes, aki rendszeresen kereste a pásztorokat, hogy támogassák a Gateway Imaháznak a szolgálatát. Olyan módon is,
0: I asked
1: hogy az embereknek...
0: this volunteer to schedule meetings with these pastors to talk about the house of prayer and what we do.
1: És arra kérték a pásztorokat, hogy beszéljenek a Gateway Imaház szolgálatáról a gyülekezeteikben, hogy ez nyilvánvaló
0: legyen. And I would take them out and I would buy them breakfast or I would buy them lunch.
1: Időnként felhívtam őket és meghívtam őket reggelire vagy ebédre.
0: And I learned that they were not too interested in hearing about Gateway.
1: És megtanultam azt, hogy nem túlságosan érdekli őket a Gateway Imaház szolgálata.
0: What I did learn though is they were happy to tell me what they needed prayer for.
1: És azt tapasztaltam, hogy annak viszont örülnek, hogy elmondhatják nekem,
0: so
1: hogy miért imádkozzunk. Ezért megváltoztattam a
0: stratégiámat.
1: Meghívtam őket reggelire vagy ebédre.
0: And I would say, how can me and my staff pray for you and your church?
1: És azt kérdeztem tőlük, hogy hogyan tudok én és a csapatom imádkozni érted és a gyülekezetért. És ez egy jó módja volt annak, hogy kapcsolatot építsünk egymással.
0: And they know that I'm here to serve them and God's purpose in our region.
1: És így nyilvánvalóvá vált számukra, hogy én azért vagyok ott a régióban, hogy őket szolgáljam és a gyülekezetüket. Az utolsó gyakorlati pont, amit szeretnék adni nektek,
0: if you get that far,
1: hogyha eljutottatok eddig,
0: you know your call.
1: Tudjátok az elhívásotokat,
0: and you get that far.
1: És eljutottatok már idáig,
0: I recommend starting an internship or a discipleship program to train the full-time staff.
1: Akkor el kell indítanotok egy képzést arra, hogy valakik a csapatból teljes idejű szolgálókká válhassanak.
0: We started an internship called the Apostolic Foundations Internship.
1: Elkezdtünk egy ilyen képzést az apostoli
0: And this is a training program to both equip people and staff and to put staff in the prayer room.
1: Tanítássorozatot.
0: Anyone can come.
1: Bárki jöhet.
0: From the region.
1: A régióból.
0: They do not have to serve in Gateway to do this.
1: Nem szükséges, hogy a Gateway-ben szolgáljanak.
0: Now, Gateway has a high value for multi-generational teamwork.
1: A Gateway House-nak nagy értéke van a több generációs csapatmunka terén.
0: Three generations together, maybe.
1: Három generációi szolgálat együtt például.
0: And we have trained 17-year-olds with 75-year-olds.
1: 17 évestől 70 év felettiig.
0: It has been amazing to see what happens when you do that.
1: Elképesztő látni azt, hogy
0: We teach the younger people to respect their elders.
1: Tanítjuk a fiatalokat arra, hogy értékeljék, becsüljék meg az idősebbeket.
0: We teach the older people to appreciate the zeal of the youth.
1: És bátorítjuk az idősebbeket arra, hogy értékeljék a fiatalabbaknak a munkáját.
0: Now, our internship took our prayer room from 70 hours per week to over 100 hours per week when we added the interns to the schedule.
1: Amikor belépnek ebben a belső képzési rendszerbe,
0: but more importantly, it puts our DNA or our values into the interns.
1: Akkor azt az értékrendet vagy DNS-t, ami bennünk van, azt kell magukra tenni.
0: And this in turn prepares them to be better full-time staff.
1: És ez felkészíti őket arra, hogy jobb teljes idejű szolgálók legyenek.
0: Because they have been taught Gateway's values while living the Gateway lifestyle.
1: Mert megtanulják a Gateway értékrendjét és a Gateway életmódját.
0: Let me give you some examples of what we have the interns do.
1: Hadd adjak néhány példát arra, hogy mit teszünk akkor,
0: amikor belép valaki. 10 hours per week in the prayer room pursuing God.
1: 10 órát kell hetente az imakamrában
0: tölteni. They fast from food one day per week or 3 days per month, it's their choice.
1: Böjtölniük kell rendszeresen egy napot hetente.
0: They attend a home group and prayer training night.
1: Egy házi csoporthoz kell tartozniuk és virasztáson kell részt venni.
0: They have daily Bible reading, prayer and other spiritual disciplines.
1: Naponta rendszeresen Bibliát kell olvasniuk.
0: They keep a journal of what God is doing in their lives through the internship.
1: És kell arról vezetniük egy nyilvántartást, hogy Isten mit végzett az életükben.
0: They do various outreaches and faith challenges.
1: És különböző hitbeli kihívásoknak kell megfelelniük.
0: From the time that we began the internship, or Gateway House of Prayer, to the time we initiated the internship,
1: attól kezdődően, hogy elkezdtük a Gateway imaházban, ez körülbelül két évvel ezelőtt történt, hogy ezt a folyamatot
0: bevezettük. A year after the internship started, we went 24/7.
1: Egy évvel azután, hogy ezt a belépéskori képzést elkezdtük, már megvolt a
0: heti... Now, if this is a little classroom, I would say any questions, but I'm not going to do that. You can ask me those later.
1: Heti
0: teljes időtáblázat
1: be volt ebben. Most, hogyha tanteremben lennénk, akkor mondanám, hogy van kérdése, tegye fel.
0: The Gateway lifestyle and what we train our staff to do.
1: A következő, hogy mit tanítunk a Gateway életmóddal kapcsolatban.
0: Psalm 27:4-6.
1: A 27. Zsoltár 4-től 6-ig azt mondja, hogy egy dolgot kérek az Úrtól.
0: That I will seek.
1: Ezt keresem.
0: Have you thought about the life of a king?
1: Elgondolkoztatok már egy királynak az életén?
0: How many think a king is a busy person?
1: Hányan gondoljátok, hogy egy király egy elfoglalt ember?
0: Has a little bit of responsibility?
1: Van néhány felelőssége, feladata.
0: Do you think a king has pretty much all the money or resources at his disposal that he wants or needs?
1: Gondoljátok, hogy a királynak nincs megfelelő.
0: So when the king says, "One thing I desire of the Lord," isn't that interesting to you?
1: Nem érdekes az, amikor egy király mondja azt, hogy egy dolog van, amit kíván.
0: I mean, what does a king desire?
1: Mi az, amire szüksége lehet egy királynak?
0: What does a king lack?
1: Minek van a hiányával egy király?
0: And then he says, "One thing I desire, one thing I seek."
1: És akkor azt mondja, egy dologra vágyom, egy dolgot keresek.
0: Folks, there is a world of difference between desiring something and seeking something.
1: Egy világ választja el egymástól azt, hogy valamire szükséged van, meg hogy valamit keresel vagy kutatsz.
0: And he said he wanted to dwell, his desire was to dwell in the house of the Lord.
1: Az ő vágya, az ő szenvedélye, amit keresett, az az, hogy az Úr házában
0: to behold the beauty of the Lord.
1: Lakhasson, és az Úr dicsőségét, szépségét keresesse. És hogy az ő templomában lakhasson.
0: Psalm 63, verses 1 and 2.
1: 63. Zsoltár első és második
0: King David
1: verse.
0: Writes, O God, you are my God.
1: Dávid király azt írja, ó Isten, te vagy az én Isten.
0: Early will I seek you.
1: Őszinte, kora reggel
0: keresek téged. My soul thirsts for you, my flesh longs for you.
1: Az én lelkem szomjazik rád, a testem vágyódik utánad.
0: In a dry and thirsty land where there is no water.
1: A kiszáradt és szomjúzó földön, aminek
0: so
1: nincs vize.
0: So I have looked for you in the sanctuary.
1: Kereslek téged a szentében.
0: To see your power and your glory.
1: Hogy lássam a te erődet és dicsőségedet, hatalmadat.
0: Now, so you hear these words. David desires and seeks to see the Lord.
1: Dávid vágyódott és kereste, hogy lássa az Urat.
0: In our internship, we use an acronym called SEER.
1: A mi vezetői csapatunkban
0: S stands for stand.
1: Van egy rövidítés, amit használunk. Az S az azt jelenti, hogy kitartani.
0: E stands for engage.
1: Az E az engage, az elkötelezettség.
0: E stands for encounter.
1: Az E az kapcsolódás, kapcsolat.
0: And R for us stands for respond.
1: És az R az pedig a reakció, reagálni.
0: I recognize going from English to your language, this may not work well.
1: Azt észrevettem már, hogy az angolban, amit működik, az a ti nyelveteken nem igazán jól működik.
0: This lifestyle that the interns learn, this stand, they stand in their identity in Christ, and they surrender their stand in his presence, in the presence of Christ, and under his authority.
1: A megállni az azt jelenti, hogy Krisztus uralma alatt maradni, és ott megállni az életünkben.
0: Standing implies shedding their identity in the world, imposed by others or even themselves.
1: Azt is jelenti ez, hogy az életünk meggyőződését felvállalni a világban, a környezetünkben.
0: It's about discovering and reinforcing their identity in Christ.
1: A felfedezni a Krisztusban való identitásunkat.
0: For most of us it means set your clock. For most of us it means set your clock.
1: Legtöbbünk számára ez azt jelenti, hogy
0: it means
1: hogy
0: sit.
1: Jelenjünk meg.
0: Stand.
1: álljunk,
0: surrender.
1: Mert tartsunk ki, vessük alá magunkat.
0: As the heart begins to surrender to the Lord,
1: ahogy a szív szívből elkezdi magát az ember alávetni Isten akaratának, mikor ott állunk Isten előtt, és alávetjük magunkat.
0: That's Istennek, when the gate begins to open to our inner man.
1: És így megváltozunk ezáltal.
0: At that point they can begin to engage with Christ.
1: Ezen a ponton tudjuk elkötelezni magunkat
0: Krisztus
1: számára.
0: How many of you have ever gone into a time of prayer and it just felt like you were talking to the walls or the ceiling?
1: Hányan voltatok úgy, hogy átmentek egy ima időszakán, és úgy éreztétek, mintha csak a falaknak vagy a plafonnak beszélgetek volna? 6 évig folytattam ezt az életmódot,
0: most
1: vagy 6 éve folytatom.
0: I go read my Bible.
1: A legtöbb időben, amikor a Bibliát olvastam, nagyon sokat imádkoztam. Egy alá nem vetett szívvel.
0: And the heavens feel like brass when that's the case.
1: És amikor ez volt a helyzet, akkor a menny olyan távolinak
0: tűnt. So then they begin to engage with Christ.
1: Tehát el kell kezdenünk elkötelezni magunk Krisztus
0: számára. Spiritual disciplines we call activities of engagement.
1: Ezt mi az elkötelezéssel kapcsolatos tevékenységnek hívjuk. A következő módokon tudunk közel kerülni Istenhez.
0: We pray, we read, we study our Bible.
1: Imádkozunk, olvassuk és tanulmányozunk
0: meditate,
1: a Bibliánkat.
0: We sing, we declare, we fast.
1: Gondolkodunk, böjtölünk.
0: What happens is we begin to move in spiritual dimensions towards Christ.
1: Történik, hogy a szellemi dimenzióban közeledünk Krisztushoz ilyen módon.
0: As Alan Vincent taught, to kathizo.
1: Ahogy Alan Vincent tanított minket, ilyenkor katizózunk.
0: We begin to sit down in our authority.
1: Leülünk, beülünk a hatalmunkba, a mennyei helyeken.
0: That's what engagement with the Lord is supposed to do.
1: Ezt feltételezi az Úr felé való
0: elköteleződés.
1: A második I tehát megállsz, elkötelezed magad, és beleadod magad, részt veszel benne.
0: Behold.
1: Angolul ez a rövidítés, az S-E-E, az látni, azt jelenti, vagy nézni, odafigyelni valamire. See.
0: It's okay. In the book of Isaiah, chapter 6,
1: Ézsaiás könyvének 6. fejezetében,
0: we're going to read from verses 1 through 8.
1: In the year that King Uzziah died,
0: I saw the Lord sitting on a throne, high and lifted up. And the train of his robe filled the temple.
1: Above it stood seraphim.
0: Each one had 6 wings.
1: Ülni,
0: with 2 he covered his face, with
1: 2
0: he covered his feet, and with
1: 2
0: he flew. And one cried to another and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of his glory. And the posts of the door were shaken by the voice of him who cried out.
1: És kiáltott vala egyik a másiknak, és
0: so
1: mondta,
0: I said, woe is me, I am undone,
1: szent,
0: because I'm a man of unclean lips, and I dwell in the midst of a people of unclean lips. For my eyes have seen the King, the Lord of hosts. Then one of the seraphim flew to me, having in his hand a live coal, which he had taken with the tongs from the altar. And he touched my mouth with it and said, behold, this has touched your lips. Your iniquity is taken away, and your sin purged. That's called an encounter. Also, I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send and who will go for us? Then I said, here am I, send me.
1: Amelyet fogóval vett az oltárról. És illette számot azzal, és mondta, íme, ez illette ajkaidat, és hamisságod eltávozott, és bűnöd elfedeztetett. És hallottam az Úrnak szavát, aki ezt mondta, kit küldjek el, és kimegy el nekünk? Én pedig mondtam, imhol vagyok én, küldj el engem.
0: Let me talk to you for a minute about worship.
1: Hadd beszéljek egy percig nektek a dicsőítésről.
0: Real worship is a response to an encounter you're having with God.
1: A valódi dicsőítés az egy reakció arra
0: so
1: kapcsolatra,
0: we stand,
1: amiben
0: we engage,
1: Istennel
0: we
1: vagy.
0: Encounter, and out of the encounter we respond.
1: Ahogy mi kitartunk, megállunk, elkötelezzük magunkat, és beleadjuk magunkat a dologba, így válaszolunk az Istennel való
0: kapcsolatunkra.
1: Mi magunk nem tudjuk létrehozni a kapcsolatot magunk között és Istenen között.
0: Our job is to position ourselves before the throne of God, seeking Him, to see Him and behold His beauty.
1: Hogy Isten trónja elé álljak és keressem Istent, vágyjam az ő szépségét.
0: As we stand before the Lord, worshiping Him, seeking His face,
1: ahogyan az Úr előtt állunk, dicsőítve őt és az ő arcát keresve,
0: many times in unpredictable ways,
1: sok alkalommal előre jelezhetetlen módon megérinti az ő magáról szóló kijelentéssel a szívünket,
0: in a way that He wants to reveal Himself to us.
1: Olyan módon, ahogyan ki akarja jelenteni magát nekünk.
0: So in my own experience, I've encountered God's holiness.
1: A saját magam esetében Isten szentsége, ami megérintett engem, és amikor ezt éreztem, úgy éreztem magam, mint Ézsaiás.
0: Oh Lord, woe is me, I'm undone.
1: Oh Uram,
0: Father, I am so foul, why do you love me?
1: Annyira alkalmatlan vagyok, miért szeretsz
0: engem? And then maybe I get a following encounter that shows me grace and mercy.
1: És aztán a kapcsolatban kegyelmet és irgalmat mutatott
0: nekem. The coal touches my lips and He says, your sins have been cleansed.
1: És az az izzó szén, amely megtisztította.
0: And then I want to respond in love to the encounter.
1: És én szeretettel kellett, hogy reagáljak.
0: He says, who will go for me now? Whom shall I send?
1: És Isten azt mondta, kit küldjek el? Ki fog elmenni nekem?
0: Oh Lord, you are so holy.
1: Ó Uram, te annyira szent vagy.
0: God, you are so merciful though.
1: Istenünk, te annyira irgalmas.
0: Lord, I want to take your mercy to nations that are perishing.
1: Uram, el akarom vinni a te kegyelmedet.
0: Send me God.
1: Azoknak a nemzeteknek.
0: And we don't just have one encounter, we have many over the course of our life.
1: Nem csak egy találkozásunk van Istennel, hanem az életünk során
0: when I encounter God's love for me,
1: de amikor találkoztam Isten szeretetével, ez jelentősen megváltoztatta
0: a személyiségemet. I went from being judgmental and mean-spirited,
1: szellemben ítéleteken mentem
0: keresztül, being merciful and tender-hearted,
1: aztán az irgalmat éltem át,
0: I was a tough marine, hurrah!
1: Egy kemény tengerész voltam régen.
0: I went to a weeping intercessor.
1: És ebből egy síró közbenjáróvá lettem. Mert Istennek az irgalma megérintette az én szívemet.
0: So I want to invite you into this lifestyle.
1: Erre az életmódra szeretnélek meghívni benneteket.
0: In the internship we call that from the secret place to every place.
1: A belső vezetésben ezt úgy hívjuk, hogy a titkos kamrából.
0: This order is very important.
1: Ez a rend nagyon fontos. Ez a parancs nagyon fontos.
0: Let me close with this little thought here for you.
1: Hadd zárjam be a következő gondolattal.
0: You will have no power in every place until you've been in the secret place.
1: Nincsen semmi erőtök minden helyen, amíg nem vagytok a titkos kamrában.
0: We go from standing in the presence of God to standing in the presence of people.
1: Isten jelenlétéből az emberek közé megyünk.
0: Look at 1 Samuel chapter 3.
1: Nézzük az első Sámuel harmadik fejezetét.
0: Are you ready? 1 Samuel 3, verse 1.
1: Első vers.
0: Now the boy Samuel ministered to the Lord before Eli, and the word of the Lord was rare in those days. There was no widespread revelation.
1: És a gyermek Sámuel szolgált az Úrnak Éli előtt, és abban az időben igen ritkán volt az Úrnak kijelentése. Nem volt nyilvánvaló látomás.
0: There was no widespread revelation, but we learn a few minutes later, or a few verses later, that the Lord begins to talk to Samuel.
1: Nem volt nyilvánvaló látomás annak idején, de később néhány verssel megtudjuk, hogy Isten elkezdett szólni Sámuelhez.
0: But why did he talk to Samuel?
1: És miért szólt Sámuelhez?
0: In 1 Samuel 2:11.
1: Az 1 Sámuel 2:11-ben.
0: You don't need to turn, just hear these quickly. I'll give you the reference and then you just write them down.
1: Csak azért adom meg az igéjét, hogy le tudjátok írni.
0: In 1 Samuel 2:11.
1: 1 Sámuel 2:11.
0: It says the child ministered to the Lord before Eli the priest.
1: Azt mondta, hogy a gyermek pedig az Úrnak szolgája lett Éli pap előtt.
0: Verse 18, he ministered before the Lord in the linen ephod, which was the priestly robe.
2: I'm not. 18. vers. Sámuel pedig szolgált az Úrnak, mint gyermek, gyors efóddal körülövezve.
0: In 2:21 it says he grew before the Lord.
2: És a 21. versben azt mondja, hogy a gyermek Sámuel felnövekedett az Úrnál.
0: Grew before the Lord. In 2:26 he grew in favor with the Lord and with men.
2: 26. vers. A gyermek Sámuel pedig folyamatosan növekedett és kedves volt mind az Úr, mind az emberek előtt.
0: So in chapter 3 verses 2 through 19 tells the story of God opening his ear.
2: A harmadik fejezetben pedig látjuk azt, hogy Isten hogyan használta őt, elkezdte felemelni őt a generációjának a profétájául. Samuel követően,
0: when Samuel meets King Saul,
2: következett az összes többi
0: proféta. There will be a company of prophets coming down the mountain worshiping God.
2: Amikor Samuel Saulhoz ment, akkor azt mondja, hogy a profétáknak a közössége
0: követte őt. Who learned to stand before the Lord.
2: A profétáknak ez a közössége ebből a fiúból jött ki, vagy ő rajta keresztül aki ott állt Isten előtt, és
0: imádta. And Elijah the Tishbite of the inhabitants of Gilead said to Ahab,
2: Illés azt mondta Ahabnak,
0: as the Lord God of Israel lives, before whom I stand,
2: ahogyan Izrael Istene él, aki előtt én állok,
0: There shall not be dew nor rain these years except at my word.
2: Nem lesz eső, hanem csak az én szavam szerint.
0: Elisha made that statement twice.
2: Illés kétszer mondta el ezt a megállapítást.
0: I mean, and Elijah made that twice. Both Elijah and Elisha said that twice.
2: Illés és Elizeus is kétszer mondta ezt a megállapítást.
0: Jeremiah 23 verse 18 makes a very strong statement.
2: Jeremiás 23:18-ban egy nagyon erős megállapítást tesz.
0: He says, for who has stood in the counsel of the Lord?
2: Azt mondja, mert ki állt az Úr tanácsában, és ki látta és hallotta az ő szavát?
0: Who has marked his word and heard it?
2: Ki figyelt az ő szavára és hallotta azt?
0: I have not sent these prophets, yet they ran.
2: Én nem küldtem ezeket a prófétákat, és ők mégis elmentek.
0: I have not spoken to them, yet they prophesied.
2: Nem szóltam nekik, és ők mégis profétáltak.
0: Now listen to this statement.
2: Figyeljétek a következő
0: kijelentést.
2: Hogyha megálltak volna az én tanácsomban,
0: 22.
2: vers, akkor az én beszédemet hirdették volna az én népemnek,
0: then they would have turned them from their evil way,
2: és eltérítették volna őket az ő gonosz utaikról, és az ő gonosz cselekedeteiktől.
0: It seems false prophets could have been true prophets.
2: Mi lett volna, hogyha ezek a hamis proféták valódi proféták lettek volna?
0: If they would stand before God.
2: Hogyha az Úr előtt álltak volna.
0: Hear the words of the angel Gabriel in Luke chapter 1 verse 19.
2: Halljátok meg az angyalnak a szavát,
0: He says, I am Gabriel who stands in the presence of God and was sent.
2: 1:19-ben azt mondja, hogy én vagyok Gabriel.
0: He made that statement to Zechariah, John the Baptist's father.
2: Ő Zakariásnak tette ezt a kijelentést, aki bemerítő János édesapja volt. Zakariás nem hitte el az Úrnak a szavát.
0: In other words, the point of all this is our authority in our calling.
2: A lényeg az egésznek az, hogy a lényegi pontja az elhívásunknak
0: comes from standing before God and being sent from his presence.
2: Az, hogy Isten előtt álljunk, és az ő jelenlétéből küldessünk ki.
0: To those whom he sends us.
2: Az ő jelenlétével együtt azokhoz, akikhez ő elküld minket.
0: We have a statement in Gateway we make. We say, we make them priests, God makes them prophets. We make them priests, God makes them prophets.
2: Isten profétákká
0: teszi őket. As my interns stand before the Lord,
2: ahogy én megállok a helyemen az Úr előtt,
0: the Lord in his time opens their ear.
2: Az Úr a maga idejében megnyitja a füleiket.
0: I want to close with a thought.
2: Egy gondolatra szeretném bezárni.
0: King David was out worshiping God out in the field tending sheep.
2: Dávid király Isten dicsőítette a júnyái mellett.
0: One evening, the most important man in all of Israel was coming to his house for dinner.
2: Egyik este Izrael legfontosabb embere jött az apja házához.
0: His dad had him out taking care of the sheep.
2: Vacsorára, és az apja elküldte őt.
0: How many think David had an opportunity for some rejection issues right there?
2: A juhokat őrizni. Hányan gondoljátok, hogy Dávidnak voltak akadhattak gondjai az elutasítottsággal?
0: The beautiful thing is David set his heart in that field to serve the sheep faithfully.
2: És mégis csodálatos az, hogy Dávid teljesen odaadta magát arra, hogy egyrészt a juhokat gondot viseljen, hogy
0: szolgáljon felé. To cultivate a heart after God.
2: Hogy a szívét Isten
0: and God made sure the most important man in the nation.
2: Oda, és Isten számára
0: the prophet
2: fontos,
0: Samuel, the prophet Samuel would declare to David's father Jesse.
2: Aztán Sámuel proféta Dávid.
0: I think we're missing someone here.
2: Apjának,
0: where's the king of Israel?
2: Jessének mondta, hogy egy valaki hiányzik, hol
0: David?
2: Van Izrael királya. Azt mondta az apja,
0: here's the point of what I'm saying to you.
2: A következőt szeretném ezzel
0: mondani.
2: So many
0: people spend their time trying to get the attention of leaders.
2: Nagyon sok ember azzal tölti az idejét, hogy próbálja felkelteni a vezetők figyelmét.
0: Quit trying to impress man.
2: Hagyjátok abba azt, hogy emberekre próbáltok jó benyomást tenni.
0: And impress him with your devotion to him.
2: Hanem töltsetek a titkos kamrában Istennel időt, és nyerjétek meg őt az elkötelezettségetekkel.
0: Let me say that just a little more clearly.
2: Hadd mondjam ezt egy kicsit világosabban.
0: Don't get a secret life in God so you can tell men about your devotion.
2: Ne azért tölts időt Istennel a titkos kamrában, hogy embereket győzzél meg az elkötelezettségedről.
0: In fact, if you do it right, most men won't even know you have a devotional life.
2: Ha te ezt egy jó módon teszed, a legtöbb embernek fogalma sem lesz a te elkötelezett életedről. Kivéve csak azáltal, hogy látni fogják Isten dicsőségét
0: az
2: életeden.
0: How much time you seek God's face.
2: Nem fogják ők tudni azt, hogy te mennyi időt töltesz Isten keresésével az
0: they
2: ő színe
0: előtt,
2: hanem csak ennek az eredményeit fogják látni az életeden. Kérlek, álljatok fel.
0: I want to ask, how many of you would like to see a tabernacle of David or a house of prayer, a 24/7 worship and prayer ministry raised up in your region?
2: Szeretném kérdezni tőletek, hogy hányan szeretnétek azt látni, hogy ott a ti régiótokban egy ilyen 24 órás folyamatos állandó dicsőítő imaház alakulna ki, jönne létre.
0: How many of you believe you are called to lead such a work? Raise your hand.
2: Hányan hiszitek azt, hogy elhívásotok van egy ilyen szolgálat vezetésére?
0: Great. How many of you say I'm not called to lead it, but I would definitely get involved and support the work of it?
2: Hányan éreztek arra elhívást, hogy támogassatok egy ilyen fajta szolgálatot?
0: Yeah. So this is what I want to do. I want us to invite the Holy Spirit.
2: A következőt fogjuk most tenni, meghívom
0: know,
2: a Szent Szellemet.
0: Much of what I said may feel overwhelming for you.
2: A legtöbb dolog, amit mondtam, ez elborított bennetek. Csak kezdjétek el Istent keresni.
0: Stand before him.
2: Álljatok ő előtte.
0: Samuel did not know what he was going what he was doing when he started either.
2: Samuel nem tudta igazából, hogy mi lesz az ő elhívása. Egyszerűen szolgálta Istent. Várakozott az Úr
0: előtt, the Holy Spirit is a very capable teacher.
2: Isten elvégezte a többit benne. A Szent Szellem egy csodálatos tanító. Imádkozzunk.
0: Holy Spirit, I invite you right now.
2: Szent Szellem, meghívlak téged most.
0: To take my weak words and plant them as seeds.
2: Hogy vedd az én gyenge szavaimat és ültess el magukat benne.
0: Of all these you've called.
2: Mindazoknak a szíveiben, akiket te elhívtál.
0: Father, I pray for everyone who raised their hands.
2: Atyám, imádkozom mindazokért, akik felemelték a kezeiket.
0: That you would establish a tabernacle of David in their cities.
2: Hogy te alapozzál meg hozzá létre városaikban.
0: Lord, that you would put the heart of David in it.
2: Imaházakat, helyezd el Dávid szívét ő beléjük.
0: That you would raise up a people whose great zeal is to stand before you and serve you.
2: hogy olyan emberekké váljanak, akik a szívük a te
0: szolgálatodért ég,
2: hogy minden helyzetben a titkos kamrának a vezetése alapján éljenek. Atyám, Jézus nevében kérlek téged erre,
0: by revelation, show each person here,
2: hogy kijelentés által mutasd meg minden személynek itt, hogy a
0: to rule as kings in the earth,
2: te uralmad itt a földön, hogy úgy tudjanak uralkodni, mint királyok a földön. Hogy ez abból ered, hogy a mi Istenünk papjai vagyunk itt a földön.
3: Elhangzott a Szellemi Hadviselés című tanítássorozat 13. része, melyben Jimmy Nyman tanított.
4: Ez volt a Növekedjünk Hitben.
5: Növekedjünk Hitben.
4: Felnőtté válás Krisztusban.
5: Felnőtté válás Krisztusban.
4: Ez a Rádió Sansz.
6: Ez a Rádió Sansz.

que bacanita.

0: Éjfélhez közel.
1: Éjfélhez közel.
2: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.
3: Megismerni a Istent, mint atyát. A szellemi atyaságról, mert hogy ugye apák napja van egyébként. Június 16-a apák napja, ez a hivatalos apák napja, tehát nem az ivónap, ezt a magyarok tartották az ivónapon az apák napját, de egyébként a hivatalos apák napja az június 16. Néhány dolgot átnéztem ezzel kapcsolatban is, hát ahogy én nagyon örültem ennek, mert nem tudta az András, vagy nem tudtátok, hogy ez pont így egybeesik. Örültem, hogy most tudtatok eljönni. És kifejezetten azért is hálás vagyok az Úrnak, hogy én ismerem, láttam már a lányaitokat, nem tudom, hogy melyik őtök. Láttam már, van három lányuk, és akkor most van a negyedik. Isten azt látom, hogy gondoskodik mindenkiről. A háromféle tartós kapcsolat van az ember életébe. Az egyik a hívő kapcsolata Istennel. Aztán ott van a házastársi kapcsolat, és ott van a hívők egymás közötti kapcsolata. Tehát én most kifejezetten arról beszélek, hogy szövetség nélkül maradandó kapcsolat nincsen. Szövetségekről beszélünk, amikor maradandó és tartós kapcsolatokról van szó, mert amikor maradandó és tartós kapcsolatokról beszélek, akkor én az örökké valóságot is mondom. Örökké való kapcsolatok, azok a szövetségen belül vannak. Ha belegondolsz, apává lenni, amit mi magyarul apaként mondunk, lehet házasságon kívül is. De férjé nem tudsz válni, csak házasságon keresztül. Feleségé sem tudsz válni, nem tudsz együttélési társkapcsolatba feleségként élni, vagy férként élni, csak szövetségi kapcsolatba, csak házasságba. Tehát a házasság maga is szövetség, és Isten előtt szerzett szövetség egy férfi és egy nő között. Részben Csaba beszélt a múlt alkalommal néhány dologról, már lehet, hogy lesz ismétlés, de a Malakiás 2-ben ez akkor is elhangzott, emlékeztek ott az ima meghallgatás feltételeként. Nem tudom, hogy sikerült-e a biblia verseket berakni. Elég sok biblia vers van, és azért kértem, hogy legyen kivetítve a Malakiás 2.14. Ugye ott pontosan arról van szó, hogy az ima meghallgatás föltételeként Isten elmondja azt, hogy legyünk a szövetséges társunkhoz hűségesek. Tehát a szövetséges társhoz való hűség az az ima meghallgatásnak az egyik feltétele. A házasságtörés és a paráznoság között egyébként ez az egyik lényeges különbség, lekapcsolatot köz, hogy a paráznoság az pusztán, most idézőjelben mondom, két nem házasságban, nem szövetségben élő ember közötti szexuális kapcsolat, ami nincs szövetségben. A házasságtörés az annyival más és annyival durvább, hogy ott már egy szövetség van, és a szövetséget megtöri valaki, és úgy lép valaki mással, nem a házastársi szövetségesével szexuális kapcsolatba. A szövetség jelentése, tartalma és titka a 25. Zsoltár 14-es verse azt mondja, hogy az Úr titka azoké, akik félik őt, és nekik nyilvánítja ki, tehát nekik tanítja meg, nekik mutatja meg a szövetségét. Ez azt jelenti, hogy a szövetség Isten titkainak az egyike, tehát az természetes elmével és logikával nem tudod befogni, hogy mi minden tartalmaz maga a szövetség, de azt ígérte Isten, hogy akik őt félik, azokat elkezdi megtanítani és megérteti azokkal, hogy mi is a szövetség. Más oldalról az Isten félelem vezet el a szövetség megértéséhez, és erre a garancia maga Isten. Az Efezusi Levél 5. fejezet 22-től 31-ig ott Pál apostol a házasságról beszél végig. Én most csak a 32-es verset csak a végére mehetsz egyből. A 32-es vers, tehát az a szakasz végig a házasságról szól, és azt mondja, hogy igen nagy titok ez, ugye káruliasan, hogy felette nagy titok ez. Tehát egy óriási titok, így mondja el Pál apostol, és itt a házasságról van szó. Amikor titokról és misztériumról van szó, nem működik? De, ugye. Tehát vannak a misztériumvallások. Mit jelent az, hogy misztériumvallás? Azt jelenti, hogy vannak a beavatottak számára olyan titkok, amely titkokat nem tud más, és nem mondanak el másnak, csak azt tudhatja, aki a beavatási folyamatokon végigmegy, és a féltve őrzik magát ezt a beavatási szertartásukat is, és a szövetségnek, a házasság szövetségnek a titkát is kizárólag csak akkor ismerhetjük meg, és csak akkor ismerhetjük föl magának a Istennel, vagy egymással való szövetségnek a titkát is, hogyha a beavatási, idézőjelben mondom, szertartásokon végig megyünk, vagyis akkor tudjuk fölismerni, fölfedezni az Úrral való szövetségnek a titkait, az egymással való szövetségnek a titkait, hogyha végig megyünk a szövetségi elkötelezettségen. Ha nincs meg a szövetségi elkötelezettség, akkor ez a titok se nyílik meg. Akkor a titok nem válik kijelentésé. Titok marad, misztérium marad. Ha megnézzük a Biblia szemszögéből, azaz Isten szemszögéből a szövetséget, az 50. Zsoltár 4-es, 5-ös verse, azt mondja, ismeritek nagyon jó, gyűjtsétek elém az én szentjeimet, mondja az Úr, akik áldozattal erősítik szövetségemet, vagy más fordításban, vagy áldozattal léptek velem szövetségre. Vagyis azok az Istennek a szentjei, akik áldozattal kötnek vele szövetséget. Vagyis Isten azt mondja, hogy a szövetség az áldozaton alapszik. Amelyik szövetségnek nincs áldozat alapja, az nem szövetség. Minden szövetségnek van áldozat alapja. Ez azt jelenti, hogy a héber, egyébként erről volt már sokszor szó, ismeritek nagyon jól, hűebben adja az a szó vissza a héber kifejezést, hogy szövetséget vágni, mint a szövetséget kötni, szövetséget vágni. Ez azt jelenti, hogy a szövetség áldozatot kíván, az áldozat pedig vérontást jelent. Mindenképpen valami levágást jelent, máshogy fogalmazva egy letett életet jelent. A szövetség áldozatot igényel, az áldozat az pedig a letett élet. Így fogalmazhatnám meg. A zsidókhoz írt levél 9. fejezet 16-os, 17-es verse, az azt mondja, hogy ahol végrendelet van, ott a végrendelkező halálának be kell következnie. Mert a végrendelet csak halál által, a halál után érvényes. Amíg a végrendelkező személy él, addig érvénytelen. Na most, hogyha megnézed, rábuksz arra a végrendelkezőre, meg a végrendeletre, akkor a görög szóban látod, hogy ott a szövetség van. Tehát az azt jelenti, ezért van, hogy az új testamentum, tehát az új végrendelet, meg az ótestamentum, az ószövetség. Tehát ott is a kifejezések ugyanaz, tehát egyenlőség van a végrendelet és a szövetség között. Görögben ugyanaz a szó. Tehát ahol, máshogy olvasom, ahol szövetség van, ott a szövetséget kötő személy halálának be kell következnie. Mert a szövetség csak a szövetséget kötő személy halála esetén érvényes. Amíg a szövetséget kötő személy él, addig a szövetség nem érvényes, érvénytelen. Ábrahámot nézzük csak meg, hogy ez hogy is van, hogy volt az ő életébe. Amikor a szövetséget kötsz, ugye nem tudom kitől hallottam már jó régen, néhány évtizeddel ezelőtt, de az a helyzet, hogy ez nem poénként szoktam mondani esküvőkor, hogy amikor kimondod a boldogító igent, ez egy boldogító halálos ítélet önmagadra. De ez valóban szó szerint így van, amikor szövetséget kötsz, akkor a saját halálos ítéletedet írod alá. Ez a végső elköteleződés. Mert amikor te szövetségre lépsz, és szövetségre léptél Istennel, akkor a saját egódnak, saját önös terveidnek, saját önös jövő akaratodnak nemet mondtál, és halálos ítélettel azt mondtad, hogy Uram, most már nem magamnak élek, hanem neked élek. És tiéd a jog. Minden, ami az enyém, a tiéd, és erre Isten azt mondja, minden, ami az enyém, fiam, most már a tiéd. Ábrahám életébe, ugye 1 Mózes 15:8-ban előtte Isten egy csomó ígéretet ígért Ábrahámnak, és megkérdezte Ábrahám, hogy de Uram, honnan tudhatom meg, miből tudhatom meg, hogy ez tényleg így lesz, hogy beteljesedik. A következő verset, hogyha megnézed, akkor azt látjuk, hogy a válasza Istennek mi volt? Kérte Isten, hogy hozzon áldozati állatokat. Elfelesztette, tudjátok, egyik oldal, másik oldal, és a véres úton átgyalogolt Ábrahám. Utána őrizte az állatokat, hogy a ragadozó madarak ne csipkedjék meg, ne vigyék, ne szentségtelenítsék meg, és mikor elszenderedett, akkor Isten maga is átvonult az áldozati félbevágott állatokon, állatok között, állatdarabok között, azaz megtörtént az, hogy átmenni a húsdarabok között, az mit is jelent? Az azt jelenti, hogy mostantól meghalok önmagamnak. Nem magamért élek, hanem azért élek, aki benne van a szövetségben. A szövetségesemért élek. Ábrahám ekkor lemondott a saját életéről, lemondott a jövőjéről, lemondott mindenéről, hogy ezután Istennel tudjon szövetségben élni. De ne felejtsük el, hogy Isten ugyanezt megtette. Ugyanezt megtette. A szövetségben ugye mindegyik fél, mindkét fél igényt támaszthat a másikéra. A másiknak a dolgaira, idejére, ajándékaira, képességeire, ami a másiknak a tulajdona. Így kérte meg Isten Ábrahámot, emlékeztek, hogy közben eltelt jó néhány év, sőt, jó néhány évtized, mert Izsák megszületett, és már 14 éves volt Izsák, amikor Isten azt mondta, hogy fiam, szövetséget kötöttünk. Most én kérek valamit tőled, te kedveled azt, és ez a te fiad az Izsák, akiben az összes ígéretet ő benne ígértem, hogy be fog teljesedni. Nem olvasuk a Bibliába azt, amit néhány ilyen filmfeldolgozás csinál, hogy Ábrahám megőrült meg, stb. Nem őrült meg, hanem hittel ment, és hittel vitte, hogy Mória hegyén akkor megáldozza Izsákot. Nem kezdett el agyalni, mert tudta, hogy ő szövetségben él. Tudta azt, hogy Isten megígérte, hogy az ő fiában, Izsákban az összes ígéret beteljesedik, most kéri, hogy áldozza föl, nem tudta, hogy, de tudta, hogy Isten hűséges, meg fogja csinálni ezt is, azt is, amazt is, ő pedig megcsinálja az ő részét. Ilyen gyermeki bugyuta módon, egyszerű módon engedelmeskedett. Ezzel nincs vége egyébként a szövetség történetének, mert a történet folytatódik. Ugye Tudjuk nagyon jól, hogy nem kellett végül az utolsó pillanatban megakadályozta. Isten is adott egy kost, amit áldozzon föl az fia helyett, és mondta, hogy most már tudom, hogy tényleg istenfélő vagy, stb. Stb. És még jobban megáldotta, úgy, ahogy volt. Eltelt közben néhány ezer év. Eltelt 2000 év, és még mindig ennél a szövetségnél vagyunk, hogy Isten szövetséget kötött Ábrahámmal. És közben azt látjuk, hogy az ember teljesen elfajzott, eltávolodott Istentől, és akkor látta Isten, hogy Ábrahám utódainak, Ádámnak a leszármazottjainak áldozatra van szüksége, mert szövetségbe kellene, hogy legyenek vele, hogy meg kellene, hogy ismerjék, de nem tudtak normális, nem tudtak tiszta, Isten igazságosságát kielégítő, megfelelő áldozatot adni. És akkor Isten megemlékezett a szövetségéről, és azt mondta, hogy Ábrahám, te odaadtad a te fiadat a velem való szövetségért. Én most odadom az én fiamat a veled való szövetségért. Hogy beteljesedjen, hogy a te magod, amit én megígértem neked, több legyen, mint az égen a csillag, mint tenger a partján a homokszem. Hogy beteljesedjen az én szavam. És így lett Istennek a fia emberré. Mert nem volt más lehetőség. Az emberi történelem, ha belegondolsz, az Isten és az ő népe közötti szövetségnek a kibontakozásáról szól. Az egész emberi történelem az Isten és az ember közötti szövetségnek, ahogy kibomlik, növekszik, teljessé vál, és az új szövetségbe tökéletessé és örökké bontakozott ki. A Galata 2.20-ban is olvashatjuk azt, ami minden egyes szövetségre, és a szövetségben levő félre, így a házasságban levő felekre, amikor eljegyeseződtök, ezt csak azért mondom, hogy ez majd rátok is érvényes, amikor kimondjátok majd a boldogító igent, a házasság igent, akkor az azt jelenti, hogy élek többé nem én. Miért? Mert Krisztussal együtt megfeszítettem, ugye Galata 2.20. Hanem él bennem a Krisztus, és amely életet ebben a testben élem, azt az Isten fiába vetett hitben élem, aki szeretett engem és önmagát odatta értem. Ez jelenti, hogy szövetségben élsz valakivel. Ez jelenti, hogy szövetségben élsz Istennel. Hogy nem magamnak élek. A házasságra ugyanígy ez igaz, amikor átmegyek ezen az áldozaton, akkor meghalok önmagamnak. És leteszem az életemet. Akár férj vagyok, akár feleség. És a házastársamban élek, és gyakorlatilag ő az én életemnek a kifejeződése. És azért élek most már nem magamnak, mert szövetségre léptem vele. És ez a szövetség nem működik, hogyha nem hozom meg az áldozatot. A szövetség nem működik, ha a másik fél sem hozza meg az áldozatot. Akkor működik a szövetség, amikor mindkét fél meghozza az áldozatot, és ez véres áldozat, mert vérre megy. Mert valóban a saját céljaimat, vágyaimat le kell tennem érte. A feleségemért, és a feleségemnek is le kell tennie. De ebbe valami olyasmit ígér meg Isten, hogy a szövetségnek a titkát elkezdi kibontani. Mert van valami, ami... Még nem jutunk oda, tehát ott a nagy titok ez, a házasság. Férjek, Efezusi levél 5. fejezet, ugye ott a 22-es verset néztük, hogyha megnézed, akkor ott van a 25-ös versben, hogy a férfiak hogyan szeressék a feleségeiket. Efezus 5.25, ugye? Igen. Férjek, úgy szeressétek a feleségeteket, mint Krisztus az egyházat, ahogy önmagát adta érte. Hát ezt lehet mondani, hogy hát nincsen a férfiaknak semmi más dolguk, csak szeretgessenek. Igen, de van ennek egy módja úgy, hogy leteszem az életemet a feleségemért. Mint ahogy Krisztus letette az egyházért. Az egyházért nem akkor tette le Jézus az életét, amikor az egyház dicsőségben és mozgó letfénnyel ragyogott, és csodálatos sokasággal jelek és csodák történtek, hanem az egyházért akkor tette le az életét, amikor mindenki otthagyta, még a szeretetje is mezíten elől inkább elfutott, a leginkább akivel bízott és elsővé tette, az megtagadta nyilvánosan többször is. Na, ilyen helyzetbe tette le Jézus az életét. Tehát, hogyha férj vagy, nem kell elvárni azt, hogy a feleséget hogy, meg milyen. Mi a mi dolgunk, férjek, apák, letenni az életünket feltétel nélkül a holnapért, a jövőért, ahogy Krisztus letette az életét az egyházért. Amen. Ez egy kiváltság. A férjeknek ez egy kiváltsága. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy egy verssel korábban, a 24-es versben van egy nők számára, a feleségek számára is egy fantasztikus kiváltság, mégpedig az, hogy a férjéhez fűződő kapcsolatában a szavaival és az életével is bemutassa azt a tiszteletteljes szeretetet, amivel az egyház is van az ő ura, a Krisztusa, a királya felé. Tehát a 24-es vers, miképpen az egyház engedelmes, és alárendeli magát a Krisztusnak, ugyanúgy az asszonyok is engedelmesek legyenek a férjüknek mindenben. Most nem fogok ebbe belemenni, mert most nem az egyház, vagy nem a házasságról akarok beszélni, de amikor többeteknek vannak ilyen speciális szakács a művei. Tehát például tudjátok, hogy a kicsinál a legjobb kakaós csigát, kicsinál a legjobb krumplis tekercset, pogácsát a gyülekezetbe, vagy kinek szereted a tiramisuját, vagy a mák pitéjét kinek szereted, mert én általában, hogy tudom. Igen, aranygaluska, igen. Cserbó. Mert mindenkinek megvan a maga specialitása, igaz? Vannak olyan speciális dolgok, például a unikum. Hiába írod le, hogy az, mit tudom én, 52 gyógynövény, vagy nem tudom mennyi valami a körül van, összetevője, mert azt a tintúrát az nem olyan egyszerű összeállítani, elkészíteni, mert féltve őrzött titok, hogy miből mennyi, meg hogy milyen legyen az a mi. Tehát az egy titkos recept, de az a helyzet, hogy nem kell föltenned a kezedet. Ki az, aki nem szereti az unikumot? Persze van, lehet olyan. Attila, föltötte. Van, aki nem szereti, de van, aki szereti. Sokan szeretik. Az biztos, hogy sokat el tudtak. Pik szalámi. Tudod, hogy hányféle szalámit csináltak már itt-ottam, de annak is megvan a titka. Titkos összetevője. Nem árulják el, és már mióta, hány évtizede, vagy nem tudom, még lehet, hogy több is, ezt készítik, és tényleg jó. Hozzák a dán szalámit, hozzák az ilyen szalámit, olyan szalámit, finom-finom, de nem olyan, mint a pik szalám, nem? Tehát van valami, a házasság. Jó a férj, jó a feleség, jó a szeretet, az önzetlenség, jó az engedelmesség, tisztelet, de valami titkos összetevő is kell. Mi lehet az? Mi? Azt mondja, hogy Efezus 5.21. Efezus 5.21, hogyha megvan, azt mondja, hogy engedelmesek legyetek egymásnak Isten félelmében. Nincs meg? Efezus 5.21. Efezus 5.21. az Istennek a félelme. Az Isten félelmet, ha kiveszem, akkor az nem ugyanaz. És ma az Isten félelem sok ember életéből, nem csak a házasságokból, a kapcsolatokból is úgy kiveszett. Mert úgy gondolják, hogy Isten félelem az valami középkori, vagy múlt század, vagy múlt évezredbeli valami maradvány, csökevény. De olvasok én neked valamit. Azt mondja 19-es Zsoltár 10-es verse. Az Úrnak félelme tiszta, megmarad örökké. 19-es Zsoltár 10-es vers. Ez azt jelenti, hogy örökké megmarad. Tehát most a 21. században, 2019-ben is ugyanolyan időszerű, ugyanolyan trendi az Isten félelem, mint ezelőtt évezredekkel korábban. Lehet azt mondani, hogy elmúlt már annak az ideje, de helytelen lenne, ha azt mondanánk. Mert Isten azt mondja, hogy örökké megmarad az Úrnak a félelme. Az Isten félelem az nem egy szolgai magatartásforma, hanem a teremtmény részéről egy illendő és egy megfelelő visszajelzős a teremtő számára, az ő nagysága, az ő hatalma, az ő dicsősége, a fenséges volta miatt, a szentsége miatt, egy visszajelzés a teremtmény részéről, amiben egy megbecsülés, egy tisztelet, és egy félelem is benne van. A második Zsoltár emlékezte, talán utolsó előtti verse azt mondja, hogy csókoljátok a fiút, és második Zsoltár, az nem itt van, ezt nem írtam föl, és nem baj, majd megtaláljuk. A 11. fejezet az Izajás prófétától, azt mondja, meg is találtam el, én meg nem. Imádjátok az örökkévaló tisztelen, ujjongjatok neki reszketéssel. Emlékeztek erre a Biblia verse? Nem egészen Károl is. Azt mondja, hogy imádjátok az örökkévaló tisztelettel és félelemmel, ujjongjatok neki reszketéssel. Majd erről szeretnék beszélni, hogy hogyan össze az öröm meg a félelem. Hogyan össze az öröm meg a rettegés. Hogyan össze az öröm meg az Isten félelem. Létezik együtt a kettő? Létezik. Károliba, hogy mondja azt? Közben az Izajás 11, 2-3 versét fogom felolvasni, azt berakhatod. Megvan? Azaz. Igen, szolgáljátok az Urat félelemmel, és örüljetek reszketéssel, igen. Izajás proféta 11. fejezete, emlékeztek ott az elején úgy van, hogy a fölkentről, a Krisztusról, a Messiásról prófétál, és azt mondja, hogy az Úrnak szelleme megnyugszik rajta, a bölcsességnek szelleme, értelemnek szelleme, tanácsnak, hatalomnak szelleme, az Úr ismeretének és az Úr félelmének szelleme. És gyönyörködik az Úrnak félelmében. Most gondolj bele, ez a Krisztusról szól. És ha Isten fiát, a Krisztust, az Isten félelem jellemezte, akkor gondolj bele, hogy téged, engem mennyivel inkább szükséges, hogy az Isten fele való, a vele való közösségbe kapcsolatban mennyivel inkább kell, hogy jellemezzen az Isten félelem. Szükségem van rá. Szükségem van az Istennel való, sőt, szükségem van az egymással való szövetségi kapcsolatba is az Isten félelemre. Ahhoz, hogy valamit megértsek, kibomoljon számomra az a titok, amit Isten belerejtett a szövetségbe. Azt mondja, hogy amikor elkezded megérteni a megváltást, hogy mi minden van benne is, mi minden tett le Isten a te életedért, megérted, megemlékezel arról is, úgy kapsz egy kicsit löketet belőle, fölvilágosodást, hogy Ábrahámmal való szövetségbe, hogy belépett Isten, és Ábrahám odaadta az ő fiát, 2000 évvel később, ahogy Isten ugyanezzel a szövetségben, ugyanebben a szövetségben, ugyanerre a szövetségkötésre nézve, Krisztusról szól. És ha Isten fiát, a Krisztust, az Isten félelem jellemezte, akkor gondolj bele, hogy téged, engem mennyivel inkább szükséges, hogy az Isten fele való, a vele való közösségbe kapcsolatban mennyivel inkább kell, hogy jellemezzen az Isten félelem. Szükségem van rá. Szükségem van az Istennel való, sőt, szükségem van az egymással való szövetségi kapcsolatba is az Isten félelemre. Ahhoz, hogy valamit megértsek, kibomoljon, jó, kibomoljon számomra az a titok, amit Isten belerejtett a szövetségbe. Azt mondja, hogy amikor elkezded megérteni a megváltást, hogy mi minden van benne is, mi minden tett le Isten a te életedért, megérted, megemlékezel arról is, úgy egy, kapsz egy kicsit löketet belül, egy fölvilágosodást, hogy Ábrahámmal való szövetségbe, hogy belépett Isten, és Ábrahám odaadta az ő fiát, 2000 évvel később, ahogy Isten ugyanezzel a szövetségben, ugyanebben a szövetségben, ugyanerre a szövetségkötésre,

0: Jó.
1: Kibomoljon számomra az a titok, amit Isten belerejtett a szövetségbe. Azt mondja, hogy amikor elkezded megérteni a megváltást, hogy mi minden van benne is, mi minden tett le Isten a te életedért, megérted, megemlékezel arról is, úgy kapsz egy kicsit löketet belőle, egy fölvilágosodást, hogy Ábrahámmal való szövetségbe, hogy belépett Isten, és Ábrahám odaadta az ő fiát, 2000 évvel később, ahogy Isten ugyanezzel a szövetségben, ugyanebben a szövetségben, ugyanerre a szövetségkötésre nézve, odaadta az ő egyszülött fiát, hogy Ábrahámnak a gyermekei, fiai, mi bele tudjunk lépni, bele tudjunk kerülni a vele való közösségbe. Ez fantasztikus dolog, hogyha ezt végig gondolod, akkor ez egy csodálattal teli, ugyanakkor egy félelemmel, egy tisztelettel, egy megbecsüléssel is tölt el. Ez nem egy olyan profán csodálat, hanem valami olyan nagyságosságos, szentségességes. 1 Péter 17, 19-ig, ott pont erről beszél Péter, ha atyának hívjátok őt, aki személyválogatás nélkül ítél, kinek a cselekedete szerint, félelemmel töltsétek a jövevénységetek, ha úgy tetszik, nézd meg azt a görög szót, ez a migránság. Migránsok vagyunk, testvérek. Nézd meg, ez a vándorlásunknak az ideje. Tehát, hogy félelemmel, Isten félelemmel kell töltenünk. Elmegy ma egy faluba egy nem ontashuba töhötöm leszármazottjaként kinéző külsejű ember, félelemmel megy végig a falun, mert azok nem láttak, nem olvastak, nem hallottak semmilyen más média csatornát, csak az M1, M2, Duna 2, meg mit tudom én, milyen rádió, tévét, és akkor félnek, hogy a migránsok megeszik őket, vagy kirabolják, vagy megölik őket. Az a helyzet, hogy mi migránsok vagyunk. Vándorok vagyunk. És azt mondja, hogy ha atyának szólítjuk őt, a mindenség Istenét, azt mondja, hogy emlékezzük meg, tudjuk azt 18-as vers, hogy nem valami veszendő holmin, nem valami bankkártyán, hanem ezüstön vagy aranyon lettünk megváltva az apáinktól örökölt hiába való életből, hanem drága véren, egy embernek a vére, akinek tiszta volt az élete, aki Isten fia volt, Jézus Krisztus, a szeplőtelen bárány vérén lettünk megvásárolva. És ez Isten félelemmel tölt el, és amikor erről megemlékezve éljük a mindennapi életünket, akkor az nem olyan könnyed, hanem van bennünk egy tőle való függés, rávaló figyelés. És vigyázunk erre a kapcsolatra, mert értékes, igen értékes. Izajás 66:2-t azt olvassuk, azt mondja, hogy ez az, akit megbecsülök, ha valaki szelíd, megtört szívű, alázatos szavaimat féli, vagyis féli, rettegi a beszédemet, és szívből tiszteli azt, ezt mondja az Úr. Tehát, akit ő becsül, az, aki féli az ő szavát. Kit becsül Isten? Aki rettegéssel féli, egy Isten félelem van az ő beszéde fele is. Miért féljük, miért tiszteljük az ő beszédét? János 14:23, azt olvassuk. Jézus azt mondta, ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet, és az én atyám szereti azt, és ahhoz megyünk, és nála lakunk. Tehát figyeld meg, az Isten beszédének a szeretete megnyit egy ajtót. Egy lehetőséget tár eléd. Mit? Hogy a fiú, az atya a maga teljességébe bejön az életedbe. Az Isten beszédéhez való Isten félelemmel teri ragaszkodás, tisztelet, teljes szeretet megnyitja az ajtót, hogy az atya és a fiú hozzád menjen, nálad lakjon, és kijelentse magát.

0: Ez nem megy magától, mert az agyammal tudom, hogy Isten és az atyám. Megtérésem előtt is imádkoztam azt, hogy mi atyám, ki vagy a mennyekbe. De mikor esett le ott legbelül? Mikor kaptam kijelentést arról? Mikor ébredtem fel arra, hogy a Teremtő a mindenható, mindenségnek az ura és királya és föntartója? Az én apám. És amikor erre ráeszmélsz, az megváltoztatja az életedet. Amen. Figyeld meg, a fiúság és az atyaság megismerésének ez a kulcsa, hogy Isten beszédéhez hogyan viszonyulok. Amikor egy tisztelet teljes Istenfélelemmel viszonyulok Isten beszédéhez, akkor megígérte Jézus, hogy én is, az Atya, hozzád megyünk, nálad lakunk, és kijelentjük magunkat neked. És ettől van az, hogy már nem csak teológiai fogalmakkal, prédikációkból ismered, hogy mi a fiúság, mi az atyaság, hanem benned élő fiú, a benned élő atya elkezdi kijelenteni, kibontani, és az ő titkát neked adja. De a kulcs itt van. Igazából, hogy egy egyensúly legyen a között, hogy örömmel teli életet élj, és ugyanakkor Isten félelemmel teli életet élj, szerintetek mi adja meg? Hála, az is jó, abszolút. Szintén egy személy, a Szent Szellem. Szent Szellem. Mert vigasztal, örömöt ad, természet fölöttinek a megtapasztalását adja, a természet fölötti belenyúlás lehetőségeit állandóan a kezedbe adja. Kezdeményezést ad a kezedbe. Tehát nem csak egy fatalista módon várjuk, hogy ami megtörtént, az megtörtént, aminek meg kell történni, az meg kell történni, aminek föl kell robbanni, az föl kell robbantani, tudod, a kis vakondok is azt mondta, és akkor felrobbant. Nem így volt? Én emlékszem egy rajzfilm. Nem emlékszel rá? Ha az Istenfélelem hiányzik egy szövetségi kapcsolatból, akkor ott vagy elnyomás, vagy uraskodás, vagy kihasználás, vagy lábtörlés, vagy megalázás van. De amikor benne van a szövetségi kapcsolatban akár házasság, akár testvéri kapcsolat, benne van az Istenfélelem, akkor a másiknak a megbecsülése is benne van. A másiknak a megtisztelése. A tiszteletadás benne van. És ez egy lényeges dolog. Isten végső... Nem tudtam kinyomtatni, az a helyzet, valami nem működik otthon. Istennek a kijelentése önmagáról, amit tudunk, hogy legutoljára kijelentett, az micsoda? Tehát amit önmagáról, a személyéről Isten kijelentett, az mi? Mi? Micsoda? Az, hogy ő atya. Tehát a kijelentésnek a kibontakozását, a szövetségnek a kibontakozását, ha megnézzük, az időknek a végén az ő fián keresztül adott önmagáról betekintést, önmagáról egy több kijelentést, és ez a kijelentés pedig az, hogy ő atya. Efezusi levél 3. fejezet 14-es 15-ös vers, 3-14-15, azt mondja, hogy Pál apostol, ezt olvastuk egyébként föl az istentisztelet elején, ez egy imádság. Pál apostolnak két imádsága van leírva a leveleibe, mind a kettő az Efezusi levélben, az egyik az egybe, a másik pedig a háromban. És ez az imádságának egyik mondata azt mondja, hogy meghajtom térdeimet a mi Urunk Jézus Krisztus atya előtt, akiről neveztetik, azt mondja, hogy minden mennyei és földi család a nevét kapja. Hogyha olyan biblia programod van, akkor rá böksz, és akkor látod, hogy ott a pátria szó van, tehát ott atya van, atyaság van. Tehát az azt jelenti, hogy minden atyaság a mennyen és földön az atyáról van nevezve, tehát tőle ered, máshogy fogalmazva, minden mennyei és földi atyaság is a teremtőtől származik, mert ő maga atya. Ezt jelenti. Atyaként teremtette az egész világ mindenséget is, az egész univerzumot. Az atyai mi volt, az egész teremtésre rányomta a bélyegét, és minden egyes részében benne van az atyasága. A János 1:1, emlékeztek, a János evangélium úgy kezdődik, hogy kezdetben volt a szó Istennél volt, Isten volt maga a szó. Aztán a példabeszédek könyve 8. fejezet, ott van a 22-es és a 30-as verse, amikor a fiú kezd el még a teremtés előtt beszél, mert együtt játszva teremt, hozzák létre a láthatót, az egész univerzumot, és az Úr az ő útjának kezdetéül szerzett engem, az ő munkái előtt régen, mellette voltam, mint kőzműves, mint építész, mesterember, és azt mondta, hogy gyönyörűsége voltam minden nap, ott játszadoztam előtte minden időben. Tehát figyeld meg, Istenben nem csak maga az atyaság van, hanem az atyaságban a kapcsolat van. És a kapcsolat onnan is lehet tudni, hogy egyébként, hogy János az ő levelébe, ugye 1 János 3 valahol, lehet, hogy valahol később van, ott kijelentette, vagy 4:16, hogy Isten maga a szeretet. A szeretet önmagába nem értelmezhető. A szeretet kapcsolatban értelmezhető, 4:16. A szeretet csak valamihez viszonyba, kapcsolatba értelmezhető. Olyan nincs, hogy te tele vagy szeretettel, és mint az elefántcsontorony megközelíthetetlen vagy, nem lehet se hozzád szólni, mert robbansz, de egyébként tele vagy szeretettel, mert böjtöltél, imádkoztál, stb. Tele vagy szeretettel, de egyébként nehogy valaki megérintsen, hozzád szóljon, mert akkor gond van. Isten maga a szeretet, de a vele való közösségben lehet ezt megtapasztalni. A megtapasztalhatóság, a szeretet megtapasztalhatósága a vele való kapcsolattól függ. Ha benne vagyok a kapcsolatba, meg tudom tapasztalni, ha nem vagyok benne a kapcsolatba, nem tudom megtapasztalni. Nem tudok benne lenni a kapcsolatba szövetség nélkül, azaz nem tudom megtapasztalni az ő szeretetét szövetség nélkül. A szövetségbe nem tudok belekerülni áldozatvállalás nélkül, azaz, ha nem teszem le az életemet, nincsen egy önmegtagadó életem, nem tudok átélni egy olyan szeretetet, amit Isten azt akarja, hogy oda akarom, hogy adjam neked, de nem tudod megtapasztalni csak akkor, ha leteszed az életedet. De az én szeretetem sokkal több, sokkal inkább fölülmúlja a szükségeidet, a vágyaidat, az elképzeléseidet, mint amit te valaha is gondoltál, sokkal több. De ezt akkor tudod átélni, akkor tudod megtapasztalni, mondja Isten, hogyha leteszed az életedet, belejössz a szövetségbe, és a szövetségbe egy önfeláldozó módon, önátadó módon, egy önzetlenül leteszed áldozatként az életedet. És akkor valamit megtapasztalsz, amit nagyon sokan nem. Jézus Krisztus eljövetelének a célja nem csak a megváltás volt. Nem csak az volt, hogy megváltson a bűnökből, azok átkos következményeiből, vagy a bűnös természettől, kitépje annak a gyökerét és egy újat adjon. Nem csak azért, hogy a betegségek, az átkok, a szegénységekből, hanem volt még valami, a helyreállítás, az egybeszerkesztés az ő fősége alatt, hanem azért is jött, hogy kijelentse Istent hogy ő az Atya. Az Atyát ismertesse meg. Hogy Istent Atyaként ismerjük meg. Tudod, amikor minden Jézus Krisztus lábai alatt lesz, minden hatalom az övé, és az egybeszerkesztés az ő fősége alatt beteljesedetté válik, akkor azt olvassuk a korintusiakhoz írt levélbe, hogy akkor ő átad mindent az Atyának. És arról a korszakról igazából nem tudunk semmit, csak azt a fél mondatnyi nyúlfartnyit, hogy és Isten lesz minden mindenben. Ezen annyit agyaltam már. És tudom, hogy nekem az egy kijelentés volt, hogy kitéptem egy hajszálomat, és végig gondoltam, hogy egyetlen egy hajszálnak a fél milliméteres darabjába is benne lesz Isten teljessége. El tudod ezt képzelni? Miért azt el tudtad képzelni, hogy hogyan ment egy sejtbe bele? Azt is nehezen. De így lesz. Isten lesz minden mindenben. Fantasztikus dolog. János 17 az a főpapi imájáról szól Jézusnak, abban a részben az Atyáról, csak nézzétek meg, hogy hányszor szólítja őt, Istent Atyának, az Atya nagyon sokszor előfordul. A 6. vers azt mondja, hogy Atyám, kijelentettem a te nevedet az embereknek, akiket ebből a világból nekem adtál. Tehát eljött Jézus, mert a megjelent az mit jelent? Azt jelenti, hogy bizonyossá és egyértelművé tenni bemutatás és szemléltetés révén. Vagy láthatóvá, nyilvánvalóvá, ismerté tenni. Ezt jelenti. A 26. versben, ugyanebben a fejezetben Jézus azt mondja, hogy megismertettem Atyám ővelük a te nevedet, és itt a tanítványokról van szó, és meg is ismertetem, hogy az a szeretet legyen ő bennük, amellyel engem szerettél, és én is ő bennük legyek. Figyeld meg, Isten szeretetének átélése, hogy Isten szeretete betöltsön, ugye ismerjük a Róma 5:5-öt, hogy kitöltetett a mi szívünkbe Istennek szeretete a Szent Szellem által. Ezeket kifújod és így töltsd be engem Szent Szellem, és be vagyok töltve szeretettel, stb. Stb. De a szeretet átélésének van valami feltétele is. Nézd csak meg! Azt mondja, hogy megismertettem, és meg is ismertetem ővelük a te nevedet, az Atya nevet. Amikor egy kijelentést kapsz a szívedben arról, hogy az Isten, a Teremtő, az Örökkévaló, a Mindenható, az Úr és Király, neked mennyei apád, édesapád, az Istennek a szeretete akkortól válik megtapasztalhatóvá. Akkortól válik számodra átélhetővé. Azelőtt is megtapasztaltad a békességet, a vigasztalást, de azt a szeretetet, ami minden értelmet fölülhalad, széles, magas, mély, minden, akkortól kezded átélni, amikor van egy kijelentésed arról, hogy a mindenható, az örökkévaló az én apám. Ezért jött el Jézus. Mert ez a név, ez nem a JHVH, Jehova, Isten szent neve, mert ezt a nevet a zsidók már előtte közel 1500 éve ismerték. De nem ez a név, hanem ez a név, amit most kijelentett Jézus az utolsó időkben, az Atya. Én Atyám. Amikor imádkozol, amikor beszélgetsz, amikor dicsőítésem vagy, imádásom vagy testvérekkel, akkor olyan nyilvánvalóvá válik, hogy a másiknak vagy nekem milyen kijelentésem, milyen kapcsolatom van az Istennel. Amikor még csak Isten számomra is úgy szólítom, akkor az azt jelenti, hogy még nincs meg a kijelentésem valamiről. Ha nincs meg a kijelentésem, az nem baj, mert egy úton vagyok, és ez az út úgy is oda vezet, ha rajta maradok az úton. Mert ez az út, ez micsoda? Kicsoda?
1: Jézus.
0: Mert én vagyok az út, de nem azért út ő, hogy állandóan úton legyek, hanem azért vagyok az úton, hogy ez az út elvezessen valamihez. És ő hozzá, az atyához vezet. És azt akarja Isten, hogy meglegyen ez a kijelentés benned, hogy ő atya. Fordulj oda melletted levőhöz is, csak tedd rá a kezedet a kezére, és csak mondd el velem, édesatyám, arra kérlek, adj egy kijelentést a testvéremnek, önmagadról, a te atyaságodról, a Jézus nevében, ámen. Jézus önmagát ugye így határozta meg, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. És utána van tovább is, utána később azt mondja, hogy senki sem mehet az atyához, csak én általam. Tehát erre az útra ráléptél, Jézus Krisztus befogadtad a szívedbe, ez az út vezet. Ez az út elvezet az atyaságba. A Máté 11.27 az egy kulcsvers, ezt érdemes megjegyezned, mert ebbe sok minden van, amiről most nem fogok beszélni, erről sok oldalról, sok aspektusából lehetne prédikálni, de azt mondja Jézus, hogy mindent nekem adott át az én atyám, senki sem ismeri a fiút, csak az atya. Az atyát se ismeri senki, csak a fiú, és akinek a fiú ki akarja jelenteni. Tehát figyeld meg, hogy a názereti Jézus volt az egyedüli, egyetlen egy ember, aki Istent képes volt atyaként kijelenteni. Mert ő jött a mennyből egyedül. Ő volt egyedül a fia. És mint fiú tudta egyedül kijelenteni az emberek számára, számunkra az atyát, Istent, mint atyát. Ott vannak körülötted emberek. Az embereknek nem arra van szükségük, hogy elmondjanak egy megtérő imát. Az embereknek arra van szükségük, hogy tanítványá váljanak. De nem tudnak tanítványá válni, hogyha Istennek a szeretete, jósága nem érinti meg. Ki tudja kijelenteni Istent, mint atyát itt, most, a 21. században, 2019-ben? Csak a fiú, aki a fiúság szelleméről kapott kijelentést ott belül. Ehhez szükséges micsoda? Isten beszédenek a tiszteletteljes, Isten félelemmel teli tisztelete, megbecsülése. De szükséges, mert ekkor hozzád megy, nálad lakik a fiú, nálad lakik az atya, és kijelenti magát. És utána figyeld meg, azt mondta Jézus, hogy kijelentem az a te nevedet, megjelentem nekik azért, hogy ugyanúgy beteljenek azzal a szeretettel, és átéljék azt a szeretetet, amivel te szerettél engem. Higgyétek el, hogy nagyon sok embernek az életére nem tudunk megoldást. Nem tudunk, mert ugye jönnek sokszor úgy, hogy várják, hogy valami varázsszer tanácsot adunk, és az megoldja. Nem oldja meg. Egy dolog tud megváltoztatni, az Istennek a jósága és szeretete. De ezt akkor tudod átadni a másiknak, ha van egy kijelentésed a fiúságról, van egy kijelentésed az atyaságról, ott belül a szívedbe begyulladt valami, fölgyulladt valami, amikor fölébresz éjszaka, vagy neked akar menni valami, vagy egyszerűen fölindulásból valaki az úton, vagy a főnököd a munkahelyen, vagy munkatársad, ezt azt amond, mond rád, és kifakad úgy önkéntelenül, lehet, hogy nem mondod ki, de a gondolataidból egyből az jön föl, hogy ó, édesatyám. Tehát, hogy nem csak, hogy Isten, hanem az Isten, mint édesatya, a hovatartozásod, a kitől való függőséged jön ki egyből automatikusan. Fölijedsz egy ijesztő álomba éjjel, és akkor nem félelem és rettegés tölt el, hanem egyből az a gondolat, nem a logikai kikövetkeztetésed és döntésed során, hanem automatikusan a szellemedből, szívedből ez jön ki, hogy édesatyám, de jó, hogy fölébredhettem. A te kezedben van az életem, majd tök mindegy, hogy mi. De hogy Istenről, mint az atyáról jön ki belőled a gondolat. Istenről, mint az atyáról jön ki belőled a szó. Az a mondat, a kifejezés. Isten, mint atya megismerésének a gyümölcsei az életünkbe. Mert ha megismerjük mint Istent, mint atyát, annak vannak gyümölcsei. Az nem úgy van, hogy én jó keresztény vagyok, csak nincsenek gyümölcseim. Stb. Mindegy. Hogyha az atya elkezdi kijelenteni magát, akkor az első dolog, ami úgy helyreáll egy ember életébe, az identitása. Tudod, hogy ki vagy. Tudod, hogy honnan jöttél. A Szentírás azt mondja, a pszichológia is egyetért abban, hogy egy ember anélkül, hogy tudná, hogy ki az apja, nem tudja teljesen megválaszolni azt a kérdést, hogy ki vagy. Ki vagyok én? Ha nem tudod, hogy ki az apád, akkor erre a kérdésre természetesen logikai választ nem tudsz adni. Egy bizonytalansággal él az életét az ember. Ki vagyok én? És ha megnézed, a társadalmunk egy gyötrő identitás válságba szenved. Körülöttünk a fiatalok, de nem csak a fiatalok, az idősek is. Nagyon sok ember olyan álmagabiztossággal éli az életét, de hogyha közeli kapcsolatba kerülsz vele, akkor rádöbbensz, hogy törékeny. Pont a Somogyi Attila volt itt, ugye emlékeztek néhány hete, és mondta, hogy direkt, mikor kimegy az utcára, ezeket a nagy, ijesztő, külsejű, kigyúrt embereket célozza meg, mert régen félt tőlük. Mert rájött azóta, hogy legtöbbjük belül törékeny. És azt mondta, hogy legtöbb fantasztikus jó bizonysága velük kapcsolatban volt. Mert sokszor más ám belül az ember, mint aki kívül. Nem biztos, hogy az a sikeres, aki kívül látszik. És nem biztos, hogy az a sikertelen, aki kívül annak látszik. Istennek a válasza arra, amit ott körbe szerte látunk az iskolába, a gyerekek, akik pedagógusok vagytok, ti is, hát tucatnyi ilyet láttok. A szülők, a gyerekek életébe, munkahelyen vagytok, ti is hasonlóképpen. Istennek a válasza erre, hogy az ő fián Jézus Krisztuson keresztül egy közvetlen személyes kapcsolatba bevonja, a szövetségen keresztül bevonja az embert, és akkor utána lépésről lépésre ezen az úton haladva, tanítványként követve az előttem járó mester, megismerem Istent, a Teremtőt, mint atyát. És ez egy identitást, egy stabilitást ad. És tudom, hogy honnan jöttem. Akinek kijelentése van az atyáról, az nincs identitás válságban. Lehet, hogy vannak gondok, lehet, hogy vannak kihívások, problémák, de tudja, hogy kicsoda. Ő Isten gyermeke. Én Isten fia vagyok, aki az egész világ mindenséget alkotta és teremtette. És engem Istenem szeret. Gondja van rám. Most már van családom. Tudom, hogy hova tartozok. Amit az Attila elmondott, jó néha kinézned máshova is. Szerte nézned, kitekintened, mert lehet, hogy utána visszajössz, és azt mondod, hogy értékesebbnek tartom a családomat. Mert megbecsülendő, higgyétek el, azok az emberek, akik itt ülnek mellettetek. Mert ez nem csak egy vasárnap délutáni klub összejövetel, hanem ezek az emberek, akiket látsz melletted, mögötted, előtted, letett életű emberek, áldozatot hoztak, a szövetséget meg kötötték, beléptek a szövetségbe. Árat fizettek ki. És ettől stabilitás van az életükbe. Ettől van egy kiszámíthatóság. És amikor ebbe járunk, akkor elkezdjük Istent egyre inkább megismerni, mint atya. És így jön a második, az identitás mellett az önbecsülés. Hogy elkezded, amikor Istent megismered, hogy ő az én atyám, elkezdem becsülni azt, aki vagyok. Isten gyermekét, Isten fiát, Isten lányát. Elkezdem becsülni az én testvéreimet, akik az én családtagjaim. Egy János 3:1, amikor egy önbecsülése küszködő emberrel találkozol, egy szegényes énképpel, önképpel küszködő emberrel találkozol, akkor olvasd fel ezt a Biblia verset, azt mondja János, hogy ó, milyen nagy szeretetet adott nekünk az Atya, hogy Isten fiainak neveztetünk. Tehát amikor fölismerjük annak a valóságát, hogy valóban Istennek a gyerekei vagyunk, akkor fölismered a saját magad értékét is. Nem egy mellékes gyártmány vagy. Nem egy becsúszott hiba. Hanem Isten értékes gyermeke, akivel Istennek terve van. Akivel ő számol. Akire számít. A harmadik, amikor kapok egy kijelentést Istenről, mint az atyáról, akkor a mennyei otthon tudata megerősödik bennem. Lukás 16:22, emlékeztek, amikor ott van a szegény koldus és a gazdag ember története. Meghal a koldus, csak nézd meg. És az angyalok oda vitték, fölvitték Ábrahám keblére. Az egy beteg, elgyötört, vézna, kiéhezett, csont és bőr ember volt. Ha megnézitek, angyalok. Egy angyal 185 ezeret vágott le a szírtábor, vagy melyiknél. Nem kellettek volna oda angyalok. Egy fél kis angyal is elég lett volna, hogy fölvigye azt a kiéhezett, csontábőré aszalódott embert. De Isten egy tisztességgel, egy dicsőséggel adott neki bevonulást. Megtisztelte. Mert azt mondta, én hozzám tartozik. Ez az ember az enyém. Az én családomba való. Nem egy mellékes ember vagy. Isten angyalokat rendelt ki melléd. Tehát nem úgy van, hogy futottunk még kategória 2019-ben, mert már a nagyok előttünk elmentek, a Hit Hősei című könyv. És hát már csak egy-kettő régi mohikán él belőlük. Nem, azt mondja Isten, hogy téged lehet, hogy nem ismerik a nagy internetes oldalakon a te nevedet, de én ismerem. Tudom, hogy ki vagy, és az én angyalaimat küldöm el. És amikor te tudod, hogy a mindenható, a teremtő, az örökkévaló az én atyám, akkor tudod, hogy a mennyei otthon az én hazám. Nem vagyok otthontalan. Nem vagyok gyökértelen. Tudom, hogy hova tartozok. Az én Istenemhez. Az én hazámhoz. A másik, a negyedik, az a teljes biztonság. Ki az, aki ne vágyna biztonságra? Ezért van a kaszkó, ezért van a kötelező, ezért van a mindenféle dolgok vannak. Az univerzum kezdete, eredete maga Isten. De nem csak Isten önmagába, hanem az Atya Isten. Mindenben benne van az ő atyasága és annak a pecsétje. Más ember leszel, amikor megérted, a szívedbe egy kijelentést kapsz, hogy az örökkévaló, a teremtő, az egy atyám. Mert Isten atyasága áll minden fölött. És ez számodra egy biztonságot jelent. Egy stabilitást. Akármilyen viharba vagy, akármilyen próbákba, akármilyen körülmények közé kerülsz, tudod, hogy az én atyám nagyobb mindennél, és a hatalma szavával tartja fönn az egész világ mindenséget. Az, hogy most a Volvo 1200 euró a megcsináltatása, az, hogy most ezt nem tudott kifizetni, vagy most éppen ezt meg azt diagnosztizálták. Természetesen ezek természetes szinten nem jó hírek. De amikor ebből föl kell, hogy ocsúdj, és rá kell, hogy bízz minden dolgot Isten kezére, és tudod, hogy a mindenség ura és kézben tartója az én gondviselő édesapám. Biztonságban van az életem. Biztonságban van a holnapom, a jövőm. Ezért mondta Jézus 12. Lukács evangélium 12.32-ben, hogy ne félj, te kicsinyáj, mert tetszett a ti atyátoknak, hogy nektek adja a királyságot. Tehát Istennek van egy ígérete, hogy a királyság, azt nem magamnak tartom, hanem azért hívtalak, azért teremtettelek, szültelek újjá, hívtalak el, kezdtem el a kijelentést növelni benned, hogy kibontakozzon, hogy ráeszmény, hogy atyád vagyok, hogy a királyságban benne élj. És nem úgy, mint szolga, nem úgy, mint koldus, nem úgy csak, mint polgár, hanem az én fiam. Örökösi korú, jogú fiam. Ámen. A következő a szolgálatnak a motivációja. Amikor kijelentést kapunk arról, hogy Isten a teremtő, az örökkévaló atya, és az én atyám, akkor a személyes ambíciók, az vetekedések, az elsengések úgy háttérbe szorulnak. A János 8.29 azt mondja, Jézusnak a példája a szolgálatról. Azt mondja, hogy az atya azért küldött el engem, majd atya küldött el engem, és ő velem van. Nem hagyott egyedül, mert én mindig azt teszem, ami kedves neki. Tehát figyeld meg, ez a legjobb, ez a legtisztább motiváció, ez a legértékesebb motiváció a szolgálatban, ami létezhet. Micsoda, hogy örömöt okozzak a mennyei atyának. És gyakoroljuk magunkat ebbe. Én erre most kérlek, hogy gyakoroljuk ebbe magunkat, hogy minden döntést ezzel az egyszerű és őszinte kérdéssel közelítsünk meg, hogy most ebben a helyzetben, ebbe a döntésbe, ebbe a lépésbe hogyan lehetek kedves az én atyám számára? Mondd el velem együtt. Édesatyám, jelents ki magadat egy nagyobb módon atyaként számomra. És én most egy döntést hozok. Lehet, hogy nem értem teljesen, de eldöntöm. Úgy szeretnék élni, hogy minden egyes döntésemet e kérdés alapján hozzam meg, hogy neked tetsző és számodra kedves legyen az a döntés. Segíts meg ebben, atyám. A Jézus nevében ámen. Ha látszólag csalódás vagy kudarc van, akkor elsősorban ne a megoldásra koncentráljunk, hanem arra összpontosítsunk, hogy mi az, ami tetszik ebben a helyzetben az én atyámnak. Mi az, ami Istennek, az én atyámnak kedves? Mert sokszor, amikor a megoldásra koncentrálunk, akkor az emberi agyunk, logikánk és a természetes képességeink előtérbe kerülnek, és az Istennel, mint atyávaló kapcsolatunk pedig háttérbe szorul. Ez igaz mindenre. A munkahely, az iskola, lakhatás, minden. Kapcsolat, párválasztás, mindenre igaz. Tudod, ha megtaláltuk az utat Jézus Krisztusra, akkor persze örüljünk, és ez nagyon jó, rajta vagyunk az Úr útján, megtértünk, üdvösség, örök élet, de ne elégedjünk meg ezzel, hogy az úton vagyunk, hanem A cél, hogy eljussunk az atyához, az atyának a megismeréséhez. Tudjátok, a földi apák arra hivatottak, hogy Istennek az atyaságát valamilyen módon megéljék és továbbadják, kijelentsék. A földi apaság és az atyaság eltávolodott az isteni céltól és mintától. Vissza kell térnünk. Ha megnézed mondjuk a héberbe beütött, hogy atya, vagy a Bibliából az atya, és akkor megnézed, az első héber, az egyes Strong számú szó jön ki, az av, az az atya. Tehát az abba, b-vel írják, v-vel mondják, azért mondják, hogy abba atya, avva atya. Az azt jelenti, úr, proféta, pap, tanácsadó, király, városvezető. Mondok biblia verseket is, de nem akarok ezzel most nagyon időt tölteni, hogyha akarsz. Tehát családfő, nemzetségfő, alapító, alkotó, létrehozó, gondviselő, jótevő. Ez jelenti az, hogy atya. Tehát az nem csak egy tanítás, hogy a családban a férfi, az apa, a pap, a proféta, meg a király, hanem a héber az eredeti atyaságról való kijelentés szónak ez a jelentés tartalma is, hogy ő a pap, ő a proféta, és ő a király. A papról a Bírák 17.10-ben, a királyról az 1 Sámuel 24.11-ben, a profétáról a 2 Királyok 2.12-ben van kifejezetten, de most nem akarok ebbe bele mélyedni. Két apát nézünk meg még gyorsan. Tudom, hogy van levegőtök? Álljatok föl egy kicsit. Menj oda egy emberhez, de nincs rá csak 5 másodperced. Menj oda egy emberhez, és egyszerűen áld meg. Isten atyaságáról kapjon kijelentést. 10-10 másodpercetek van. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Cseréljetek, most a másik is áldja meg. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Köszönöm szépen, üljetek le, foglaljatok helyet. Két embert nézünk meg, két apát, Ábrahámot és Lótot. Ábrahám és Lót. Ismeritek a történetet, mi volt a elválásuk pillanatában a döntő különbség? A látás. Mást láttak, és máshogy láttak. És ez határozta meg a jövőjüket, és ez határozta meg a sorsukat. Ábrahám látása, emlékezzel, hogy túlmutatott a láthatón. Túlmutatott az időn, és kinyúlt ebből a látható és időbeli tér közegből, világból, és belenyúlt az ő látásával, belelátott a láthatatlanba, az örökkévalóba, ezt a zsidókhoz írt levél, 11.10-ből olvashatjuk, zsidó 11.10, mert várta az alapokkal víró várost, amelynek építője és alkotója az Isten. Nem tudom, hogy hol van. Tehát az az örökkévaló város, emlékeztek rá. Nem ez az első, valahol máshol van. Tehát amikor Ábrahám hozta a döntéseit az életében, akkor nem a láthatóra nézve hozta a döntéseket. Amikor a láthatóra nézve hozott döntést, akkor hát elég buta döntéseket hozott, mert hibázott. Például ilyen volt a hágáros dolog, az izmaeles dolog, ilyen volt az, amikor emlékeztek, len voltak Egyiptomban, aztán Sárát letagadta, hogy hát a hugom, hát majdnem a fáraónak lett, vagy igen, lett a felesége, tehát majdnem ott összeboronálódtak. Az Istennek kellett közbeavatkoznia is, álomba szólni ott a királynak, királyhoz, hogy ne legyen belőle gubanc, emlékeztek a történetre. De az egészet, ha megnézed, Ábrahám a döntéseit nem a láthatókra, hanem a láthatatlanokra nézve hozta meg, és a szemeit az örökkévaló végcélon tartotta, és az vitte újból és újból előbbre. A Lót látását, ha megnézed, a fizikai jelen való világ és azoknak a körülményei határozták meg a döntéseit, és a látása meghatározta az életútját is. Ő vonzódott Szodoma gazdagságához és ahhoz a bőséghez, ami ott van, és az tetszett neki, nagyon imponált. 1 Mózes 13:10-11-es verse, emlékezte, fölemelte Lót a szemeit, látta a Jordán egész melléke bővizű föld, mert mielőtt elveszítette volna az Úr Szodomát, Gomorát, mint Szoárig olyan volt, mint az Úr kertje, mint Egyiptom földje. És választott Lót magának a Jordán egész mellékét, elköltözött Lót kelet fele, elváltak egymástól. Aztán lapozunk, és eltelik néhány év, és egy történet, Isten két angyalt küld Szodomába, és a két angyal hol találkozik, emlékeztek Lóttal? A kapuban, a város kapujában, akkor már Lót ott ül a város kapujában. Miért ott ül? Nem mert csak ott volt neki sámlia, hanem azért, mert ő a város tisztességbeli vezetői közé tartozott már. Hiába nem értett egyet a városban élő bűnökkel és bűnös dolgokkal, de mégis hallgatólagosan belesimult abba a kultúrába, és hát nem állt ki az ellen. Hát nem egy nagy dolog. Ítéletet hajtották, végrehajtották ugye az angyalok, Lót megmenekült, ismerős a felesége, visszatekintett, sóbálvány. Aztán csak gondoljatok csak bele, hogy fölmegy a hegyre, barlangba, elvonul a két lányával, másnap visszatekintés, látja ott a füstölgő romokat, mindent eltakarított Isten az útból, és te benned milyen gondolatok fogalmazódtak volna meg? Nem tudom, mert ez nincs leírva a Bibliában, de én úgy gondolom, megfordulhatott a fejébe Lótnak, hogy ó, bárcsak másképp döntöttem volna. Amikor elváltak Ábrahámtól, a gazdagsága óriási volt. Egy gazdag ember volt. Ekkor az égvilágon semmilyen nem volt, csak amit a vállán a batyúba magával tudott vinni. A felesége ott halt meg. Nem volt egy nyamvat csirkéje, vagy libája, ami megmenekült volna. Semmilyen nem maradt. Két lánya maradt. És emlékezzetek meg, hogy ez a két lánya egy valami olyan életet láttak, egy olyan mintát láttak, hogy a saját apjukat erőszakolták meg, és háltak vele. Ebből a kapcsolatból született, és utána indult el a Moab nemzetség, és az Amoniták nemzetsége. Mind a kettő Izrael ellensége lett évezredekre. Csak azért, mert neki tetszett, mert a Szodoma gazdagsága vonzotta, és az a birtoklási vágy, hogy az enyém, ezt mondják az élet kérkedésének, hogy ez most már az enyém, az én kezem által szereztem meg. Mert nagy gazdagságra tett szert. Isten mindent elvett tőle. És én csak azt kérem, hogy csukd be egy kicsit a szemed, és tedd föl ezt a néhány kérdést, hogy milyen példát mutatok a családomnak. És mondod, hogy nincsen se apám, vagy se gyerekem, se lányom, se fiam. Nem baj, van itt testvéred, húgod, öcséd, nővéred, bátyád. Hogy milyen példát mutatok a családomnak? A másik kérdés, hogy örök érvényű célokat és örökkévaló normákat adok-e nekik, amelyek szerint éljenek? a kapcsolataimba, találkozásaimba, beszélgetéseimbe, a hétköznapi életvitelembe. Tudok-e az örökkévaló normák szerint élni példaként, és odaadni eléjük? Vagy veszélyeztetem a normáimat és kötelességeimet az anyagi bővölködés meg a világi biztonság vagy sikernek a kedvéért? Nem bűntudat akarok okozni, hanem valami döntést akarok, hogy ott a mélyen megszülessen benned. Mert mind a két férfinak, Ábrahámnak is, meg Lótnak is volt látása. Nem lehet azt mondani, hogy vakok voltak. Nem volt az vak, csak nem jóra nézett Lót. Ábrahám látása a dicsőséges és örökkévaló városra irányult. És ez alapján hozott döntést. Amit Isten készített az ő teljes szívvel követőinek. Aszerint hozott döntést. Lót pedig az, ami ott volt a földi város anyagi jólétére irányult, és ez elvakította, hogy már többé nem számított neki, de hogy a városban milyen bűnben élnek az emberek. Tudjátok, egy apa, egy anya azt a látást adja át a családjának, családtagjainak, amit megél, nem amit mond. Azt a látást adjuk át a barátainknak, amit megélünk, és nem amit mondunk. És azt a látást adjuk át a testvéreinknek itt, amit megélünk, nem amit mondunk. És újból ezeket a kérdéseket föl kell tennünk, hogy milyen látást adok át. Örökkévaló értékeket csepegtetek-e beléjük? Tehát, hogy egy Krisztus szolgáló életmód fele viszem-e őket az életemmel? Egy Krisztus szolgáló, neki életemet odaadó, átadó életmintát látnak-e bennem? Vagy csak beszélek róla? Vagy világi sikerekkel törődök-e, kényelemmel, anyagi függetlenséggel, közösségbe betöltött társadalmi helyzettel. Olvastam a minap Dereknek, Prince-nek egy régebbi könyvét, és abba egy sztorit írt le, és az úgy megmaradt bennem, kikerestem, és az volt, hogy egy ismert teológia egyetem igazgatójáról írta, vele beszélgetett, és azt mondta ez az igazgató, egy idő óta megkérdezek minden egyes hallgatót az egyetemen, ez a kérdés. Amikor a szüleid ide küldtek, mit mondtak, mi a legfontosabb dolog a jövődben? Az, hogy Jézus Krisztus hűséges szolgája legyél. Hát ez 2000-ben írta ezt a könyvet, és azt mondta, nem tudom, hogy mikor beszélt azzal az igazgatóval. Az igazgató azt mondta Dereknek, mind a mai napig egy tanuló sem mondott erre igent. Vagyis nem ezzel küldték a szülők a gyerekeiket a teológiai egyetemre. Pedig teológiai egyetem, teljes evangéliumi, karizmatikus teológiai egyetem. A kérdés, hogy amikor segítjük a gyerekeinket, bölcsöde, óvoda, iskola, általános, alsós, felsős, középiskola, továbbtanulás, pályaválasztás, munkahely, stb. Rendben van, de vajon mi a legfontosabb? Mire fókuszálunk, mire tanítjuk őket, és nem csak verbálisan, szavakkal, mondatokkal, hanem az életvitelünkkel, életmintánkkal, a döntéseinkkel, a hétköznapjainkban, hogy Jézus Krisztus hűséges szolgája legyél. Igen. Én erre, ezért szeretnék élni. Szeretnél így élni? Mondd velem együtt, édesatyám, én így akarok élni. Segíts meg ebben, hogy erre motiváljak másokat. Hogy a te hűséges szolgáid legyen. Jézus nevében amen. És ebbe befejezem most a szellemi atyaságról, mert az a megoldás. Tehát az az Atya az ő legtökéletesebb megjelenítése, amit megélhetünk itt a Földön, az Atya Istent, hogy atyaként, atyaságban, atyasággal éljük a hétköznapjainkat. Hogyha nő vagy, akkor is a szellemi atyaságot át tudod élni, meg tudod élni, és át tudod adni. Ha lány vagy, fiú vagy, ha nincs természetes apád, ha nincsen, nem vagy még férnél, vagy nem vagy feleségnél, akkor is nem vagy házas, hanem egyedülálló vagy, akkor is a szellemi atyaságon keresztül az atyaságot meg tudod élni. Most ebben nem fogunk belemenni, azt majd akkor majd egyszer máskor el fogom mondani.

0: ami miatt szeretném, hogy imádkozzunk, ami elhangzott. Hogy kapjunk kijelentést, Isten beszéde fele való elkötelezettség, Isten félelem, egy tiszteletteli megközelítésen keresztül, kapjunk kijelentést Istenről, mint Atyáról. Ahogy megtartjuk az ő beszédét, egyszerűen bejön az életünkbe a fiú, bejön az életünkbe az Atya. És itt ne csak Jézus Krisztusra gondolj, mert ezt elfogadtad már, befogadtad a szívedbe, hanem a fiúságról, az atyaságról kapsz kijelentést. És azért ismerteti meg Jézus Krisztus Istent, mint Atyát, hogy azt a szeretetet átéld, amely szeretetben ő végigélte ezt a földi pályáját. Az Atya szeretetébe tud élni. Egy szeretettségben, aki tudja, hogy kicsoda. Tudod az identitásodat. Van egy helyes krisztusi önbecsülésed. Van szellemi családod. Van mennyei otthonod. Van gondviselő, megtartó, biztonságban tartó, óvó édesapád. És amikor megvan ez a kijelentés, ez egy krisztusi önzetlen szolgálati lelkületre, hozzáállásra sarkal, újból és újból. Van, amikor ebben megfáradhat az ember, elfáradhatok. De az én Atyámról való kijelentés, lenyomat, a fiúságnak a szelleme újból ezt megeleveníti, és megújult erővel, egy önzetlenséggel tudom a szövetséget élni.
1: Ez volt az Éjfélhez közel.
2: Éjfélhez közel.
3: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.

있으니 와 다니겠다.